大呀。Oye, hola, sé. Nadie está, sé de la tuza. Y pa'o.

0: style.
1: Well, that's it.

Good.

Like the wind blowing, like a universe in a calm.

cylinder. Cock the gun. Pull the gun for your

Tudjak róla, hogyha be vagyok adva. Jó, oké, köszi. Na, sziasztok, hallgatók. Ti most a tilosságot halljátok. És ha tudtok erről, akkor gondolom arról is tudtok, hogy meghalt egy nagyon régi és nagyon fontos műsorkészítő kollégánk. Ilyen több hónapnyi betegeskedés után. És ennek a műsornak a szempontjából, ami ugye egy ilyen zenei műsor, különösen fontos, hogy egyrészt ő volt a másik ilyen sokoldalú és klasszikus zenére is kiterjedő látókörű zenefelelős ennek a rádiónak még jó sokkal érkezésem előtt. És amikor elkezdődött ez a műsor, akkor ő minden másik héten elkezdett ő is egy saját klasszikus zenei műsort, aztán hogy átengedte nekem az egészet, és akkor azután meg akkor elkezdett egy zeneszerző kollégámmal csinálni egy újabb ilyen klasszikus zenei műsort, ami utána ezt kénytelen volt egyedül folytatni tovább egy darabig. Az nem volt egy hosszú életű műsor, de az látszott rajta, hogy ő is képben van és szeretne ismeretet terjeszteni egy kicsit más stílusban. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyezett a zenehallgatásra, utána pedig és mindenféle más témákba is belefogott. Tehát most a Végső Zoltánról van szó, akit itt egy darabig Túró Rudiként ismertek. Szóval majd ennek a rádiónak sok mindent kell róla elmondania, mert sokat köszönhetünk neki. Én még külön is sokat köszönhetek neki személyesen is, mert amikor a rádión kívül még így elkezdődött neki egy másik projektje, ami az ELTE-n egy ilyen dalköltő képzés, akkor behozott engem, hogy ott én is ott tanítsak, és akkor most így ezt is csinálom, és aztán is csak azt gondoltam, hogy akkor együtt fogjuk csinálni ezt az iskolát, és aztán ő meg akkor kivonult ebből először kórházba, és most akkor végleg. És pont az ő rálátása erre az egészre, hogy egy csomó mindent tudott a klasszikus zenéről, rengeteg mindent tudott a jazzről, és mindenféle populáris zenei világokról sok mindent tudott, szóval ilyen sok világot körbe járó zenei ember volt, hogy zenekritikus is volt, meg ő maga is csinált zenét, hogyha kellett valamihez. És akkor most éppen most tartunk ott ebben a műsor folyamban, hogy valamennyire ki kell lépni abból, hogy klasszikus zene. Egy darabig itt csináltam ezt így kronológiában, hogy így akkor a romantikus zene után jön a késő romantikus zene, utána az az átállás a modernre, különféle átállások a modernre, aztán jönnek mindenféle avantgárd irányzatok, aztán kortárs zene, és akkor ennek külön ugye a magyar vetülete. És akkor most meg ott tartunk, hogy volt a 80-as években egy olyan zenei csoport, amelyik nem csak klasszikus zenészek, hanem annál sok oldalúbb. És akkor most így behozta a kortárs zene világába, a popzene világának egy-egy elemeit, és tulajdonképpen akkor egy ilyen

zenekar volt, egy csomó mindenre képes volt ez a zenekar, és akkor volt egy olyan tulajdonsága, hogy, hogy egyébként a tagjai közt zeneszerzők is voltak, és akkor ezt néztük, hogy, most így keresgélem, persze miközben beszélek, keresgélem, miket fog nektek lejátszani. Szóval, hogy ugye néztük azt, hogy mit csinált Szemző Tibor, néztük azt, hogy mit csinált Menis László. Majd nézni fogjuk azt is, hogy, mit csinál Márta István, bár ő egy egész külön témakör, ő egyedül, nem csak azáltal, hogy a 180-as csoporthoz köze volt, hanem, hogy, mennyi mindent csinált ő ezen kívül. Mit tudom én, ugye ő hozta létre a Művészetek Völgyét, ő hozta létre lényegében az Új Színházat, még mielőtt ugye elhapolták volna tőle. Ugyanúgy elhapolták egyébként a Művészetek Völgyét is ma már. De egyébként ő zeneszerző is. És akkor majd ezeket is nézzük. Hát mit tudom én, kezdjünk el egy ilyet, hogy elég sok művét érdemes meghallgatni, és akkor lehet, hogy én is most ilyen végső Zoli stílusban inkább keveset beszélek, és sok zenét mutatok. Hallgassuk meg például ezt a... Ennek az a címe, hogy Karácsony napja, 24. lecke. És egyébként még azt tudom róla, hogy valamilyen módon köze van a játszma végéhez, ami a Beckettnek az a drámája, amiből aztán 10 évvel ezelőtt a Kurták befejezett egy operát, ez pedig ugye teljesen másképp viszonyul ehhez a szöveghez, szóval, hogy, alig van közel oda, és eléggé nehéz is azt így áthallani, hogy akkor ennek, ez ugye, ebben ugye hol van a Beckett, meg akár a szövege, akár a cselekménye, akár a szelleme, de valamilyen módon ez is Beckettre hivatkozik. Na, nézzük ezt a Karácsony napja 24. lecke című művet.

Na, hát szerintem akkor menjünk így zeneműről zeneműre, és akkor így érteni fogjuk, hogy milyen stílusban működött az ember. Most megint keresgélek, mert most így túl keresgéltem magamat. Mondjuk legyen, csinált még ezen kívül, ilyen, nézzük, egy négy harsonára kérték, hogy arra írjon zenét, és akkor az is lett a címe, hogy Per Quattro Tromboni. Míg aztán, ja igen, ennek a története az, hogy ugye, és akkor itt a műveknek történetük van, hogy önként szeretett beszélni a saját történeteiről is, de az meg megint nagyon hosszú, meg emlékszem, egyszer elhívták így a konziba is, hogy így, és akkor találkoztam vele először én tizen, nem tudom hány évesen, hogy így akkor elmesélte, hogy igazából ő hogy fogja fel ezt az egészet, és így érdekes volt, de igazából nem tudom felidézni szó szerint, úgy a szelleméből valami megmaradt. Hogy hát másképp, mint úgy általában a zeneszerzők, mert úgy csinál dolgokat, egyébként kottát is ír, ugye, mint egy rendes zeneszerző, de igazából már nem teljesen abban a világban cövekel, ahol a komoly zene, mint művészeti ág így működik, hanem úgy felvesz dolgokat, meg találkozik emberekkel, közösen csinál velük zenét, így együttesként csinál zenét, tehát hogy kezdünk odáig elmenni, hogy ez tényleg nem hasonlít már a klasszikus zenére. Itt például az történik, hogy mit hallani fogunk, hogy megírt négy harsonára tényleg egy partitúrát, és akkor abban négy harsona volt, és semmi más, de a felvételen pedig ezen a négy harsonán kívül még ott egy szintit is hallunk. Az úgy került bele, hogy éppen azt gondolt, hogy oda kéne egyet szintizni, és akkor elkezdett ott szintizni, az egy improvizáció volt tulajdonképpen, és ez került a lemezre. Tehát, és akkor az aztán nem került vissza a kottába, szóval a kotta egyébként ki van adva, szóval meg lehet kapni, az ember bemegy valami zeneműboltba, és akkor azt mondja, hogy kérem a Márta István Per Quattro Trombonit, és akkor így, ha szerencséje van, átnyújtják neki, egyébként így nem mindig van az emberek szerencséje. Majd erről is mesélek, hogy hogyan sikerült nekem kottát rendelni úgy, hogy valami teljesen más kaptam helyette. De ez egy másik adás lesz majd. Szóval, hogy de hogy abban nincsen benne, az továbbra is négy harsonya, tehát négy sor, soronként négy sor. És akkor úgy az ugyan műrésze, vagy a műből egyetlen egy felvétel létezik, létezhetne akármennyi, hiszen ki van adva a kotta. De hogy pont ez a lényege a klasszikus zenei működésnek, hogy az ember csinál kottát, és onnantól kezdve bárki lejátszhatja. A popzenének meg az a működés, hogy az ember felvesz valamit, meghallgatják, és azt gondolják, hogy csinálok valami hasonlót, és akkor az feldolgozás. Vagy megpróbálom teljesen hülyen eljátszani, és akkor amennyire sikerül. De nincs elvárás, ilyen mondom, nincs kotta, nincs ilyen tiszta elvárás, hát a fülnek és a zenehallgatónak van elvárása, hogy az ismerős legyen. Itt meg az egész így összekeveredik, mert egyrészt van egy négy sorból álló partitúra, másrészt van valami, ami soha nem része annak, viszont a referencia értékű felvétel, az egyetlen felvétel, az abban tele van olyan hangokkal, amiket a szerző nem írt meg. Na nézzük ezt.

Na most igen, ez volt a Per Quattro Tromboni, Márta István szerzeménye, plusz Márta István improvizálása bele, és akkor ez így együtt egy mű, és akkor csinálunk ezzel azt, amit csinálunk, szóval nem tudjuk, hogy mi a mű. Ez régebben olyan világos volt, hogy a mű az mű. Meg visszatértünk arra, amit tulajdonképpen még régebben van, hogy a kotta az segédeszköz, a hangszerek azok eszközök, és az ember zenélni akar, és fog. És akkor egyrészt tényleg nagyon jól tud komponálni, tehát hogy úgy tényleg jól áll a kezében ez a dolog, és közben meg úgy bármit lehet, tehát valahogy azzal az érzéssel áll hozzá a szemlátomást, hogy így bármit meg lehet csinálni, mert hogy így... Egyébként ez tényleg egy ilyen 20. század második felében komponáló ember számára nem olyan egyértelmű, hogy bármit lehet, hanem ott ez a parancs, hogy bármit lehet, ez egy baromira leszorító késztetés, tehát hogy valamit muszáj csinálni. És ő ennél lazábban csinálja ezt a valamit, tehát hogy lehet hallani, hogy itt tényleg mennyi kortár zenét hallottunk már, amelyben mindig pont egyek, tehát hogy újabb és újabb manifestók, újabb és újabb olyan szerkezetek, amik még nem voltak, ilyen szigorú felfogások jönnek egymás után, abban a szellemben, hogy egyébként mindent fel kell szabadítani, ugye ez a felszabadítás, ez egy nagyon szigorú dolog. Őnála pedig egyáltalán nem szigorú, őnála tényleg egy ilyen szabadságérzet van, hogy úgy mit tudom én, ez szépen szól, ez egy jó ellenpont ide, ez mit tudom, itt jó a viszony a basszus és a többi szólam között, így akusztikailag működik, harmóniailag egyszerű, és megy előre. Harmóniailag hol klasszikus zene, hol modern zene, hol jazz az, ami, hol pop az, ami úgy táplálja ezt a dolgot, aminek a nyelvéből építkezik. És mondom, és hogyha egyébként az ember ismeri a saját művét, és így ismeri ezeknek a harmóniáknak a természetét, akkor még fel tudja dúsítani egy szinti szólammal. És akkor hangszínben is dúsabb lesz, meg valahogy akkor most valamit rákentünk a kenyérre, és ettől finomabb. Szóval, hogy és közben meg egyébként, mit tudom én, végződni úgy végződik, mint mondjuk, mint hogyha a Bartók koncertot írta volna bele, meg még valamit valahonnan, a kezdete inkább olyan, mint mondjuk, ahogy mit tudom én, a Stravinsky zongora verseny, csak ott, hogy nem harsonák, hanem kürtök főleg, és akkor minden ugye ismerős valahonnan, de egyáltalán nem idézetek, hanem úgy, vagy lehet, hogy egyébként egy kicsit gyanús nekem, hogy a végén az a koncertó az inkább idézet, mint sem, hogy csak úgy van, de a fene tudja, szóval lehet, hogy neki ez nem fontos, hogy valami ilyen konkrétan meg legyen határozva. Igazából most eszembe jut, hogy mi volt az a beszélgetés, ami, vagy nem beszélgetés volt, azt hiszem, hogy egyedül beszélt, szóval, hogy így volt ott, az egyik konzisnak voltak jó zeneszerző kapcsolatai, és akkor így meghívott embereket, ott láttam élőben Kurtágot először, azt hiszem, vagy nem teljesen először, de úgy közelről akkor láttam Kurtágot először, és akkor voltak még más zeneszerzők is, voltak, mit tudom, Balassa Sándor is megjelentőt, csak azért, mert tényleg muszáj volt, szóval az valahogy így el volt várva, annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy semmi kedvünk nem volt itt meghallgatni. De akkor ott volt mondjuk... És akkor ott volt a Márta Pista is, ő maga nevezte így magát, úgyhogy én ezt a most azóta már kedves öreg ember, de hogy szívesen hívom így, hogy sőt Márta Pityú, még ez is van. Szóval, hogy ugye azzal, hogy számot vett, hogy mit akarok csinálni azok után, hogy látszik, hogy ebbe elég sok minden belefér, és láttuk, hogy ami a nagyon-nagyon sok kortár zeneszerző számára nem férne bele, hogy így csak így ilyen műfajszerűen, zsánerszerűen akár így olyan dolgokhoz nyúlni, amelyek nem újabbak a réginél, szóval, hogy így amit ő mondott, most kezdek visszaemlékezni ilyen konkrétumokra, hogy miket mondott, például azt, hogy milyen meghatározó volt az ő számára az, hogy miután mindenféle zeneszerzéseket elvégzett, azután azt hiszem, hogy ezek megtörténtek, meg elvégezte ezt, szóval, hogy így, mit tudom én, kik voltak már a tanárai, de hogy voltak elvégzések. Utána
Valahogy rögtön ahhoz jutott hozzá, hogy színházi zenét ír. És akkor azt nem tudom, hogy azok milyenek voltak, nem tudom, hogy láttam olyan előadást, amihez, tehát a színházi előadást, amihez ő írta a zenét. Az, hogy ő színházi igazgató lett, az jó pár évvel később kezdődött el. Az viszont, hogy mellékesen írkott, tehát és egyébként úgy zenélget, és egyébként zenészekkel barátkozik, és aztán ebből fesztivált épít, és mondjuk egy egész faluval összebarátkozik, és oda visz egy kis magas kultúrát, és aztán egy kis popkultúrát, és akkor mikor mit, és akkor ugye ezért. De hogy mit tudom én, például az az előző darab nem ez, hanem a másik, amit néztünk ahhoz, mint szerintem az van, hogy így azt is megírta valameddig, aztán mondta a Désnek, hogy figyelj, itt kéne egy jó szaxofon szóló, és akkor mondta, hogy jó, akkor fújok egyet, és akkor körülbelül ez így rákerült a felvételre, de most nem ellenőrzöm, van ebből kotta, szintén szerintem a kezembe is tartózkodott ez a kotta, most a karácsony napjára mentem vissza az előző darabra. Na most, hogy azt mondta, hogy a színházban nem lehet, azt csinálni. Ő egy kicsit itt lesajnálóan kezdett arról beszélni, amiről ideig én a legmagasztosabb figyelemmel és magasztalással ezt a legkülönfélebb rendszerépítő irányzatokat is rendszerépítő zeneszerző egyéniségeket így a 20. század második felében, akiknek ez a rendszerépítő és mániájuk az a 20. század első feléből, és hogy ez elég zenetörténetből származik egyébként, de főleg a 20. század első felétől, tehát az ő saját előző generációjuktól, akik a tanáraik voltak, mondjuk, vagy akik a zenetörténetre rányomták a bélyegüket, és akkor onnantól kezdve azt a zenetörténetet lehet folytatni, de ugye ő nem folytat, és nem zenetörténet, hanem és akkor azt mondta, hogy hát ugye a színházban nem lehet úgy mit tudom én, lehet, hogy ő ezt a szót használt, hogy kamuzni, vagy valami hasonló, tehát mindazt, amit én mondjuk a legmagasabb polcon őrzök, arra ő ezt, és akkor hát, hogy így hogy vagy hatunk az emberre, vagy nem hatunk. Szóval vagy hatásos a zene, vagy nem hatásos a zene. És ez egyetlen kérdés ott, hogyha az ember úgy színházhoz. És akkor persze ezt el lehet mondani a filmre is, el lehet mondani a táncteremre is, el lehet mondani mondjuk a kávéházra is, ahol az ember üldögél és szól egy zene, kit érdekes, hogy ezt valaki más fedezte föl, és nem én, pedig én nekem a nagymániám, hogy ilyen helyeken ne szóljanak zenék, de hogy a három hollóba beülve, és már nem tudom hány évvel gyakran ülök ott, nem szól zene, mindenhol máshol igen, és mindenhol, szinte mindenhol máshol zavar. És ennek ellenére nem tűnt fel, hogy nincs háttérzene. Na most, ez most csak akkor visszakanyarodunk a témánkra, ez csak úgy, ha már a mániám. Na most valakit ír, hogy igen, van itt egy nagyon tájékozott chat, tulajdonképpen műsorvezető társaim egyike, akik itt szóval azt írja, hogy az új színházat Székely Gábor alapította. Aha. És hogy az is ugye a Fidesznek, aha, Fidesz, Fidesz első évében, igen, mert mikor volt ez? Ja, hogy 98-tól kezdve, én úgy emlékszem, hogy előbbtől kezdve irányította az új színházat, és éppen 2011-ben a Fidesz vette el tőle. Szóval, hogy így igen, jó, nem azt mondja, hogy igen, ez egy vitatható dolog lehet, de egy jó színházat csináltat. Azt nem tudom, hogy eredetileg az milyen színház volt, és a Székely Gábor tényleg egy nagyszerű ember. És így egy-két éven néztem rendezését videóról, és hogy tényleg meg akkor, mikor voltak ezek a tiltakozások a színműnek a szét rombolása ellen, akkor ő mindig jelen volt és tudott nyilatkozni, mindig relevánsakat nyilatkozott, szóval, hogy ennyire személyesen nem, meg így nagyon nem, de azért ismerem Székely Gábort, és így akkor az tényleg nem szép mondjuk, hogyha őt szorította ki valaki azért, hogy oda jöjjön Márta István, de a Márta István jó színházat csináltott, hogy nem emlékszem, mert én néztem azokat az előadásokat, aztán amióta nincs ott Márta István, azóta az egyszerűen kívül esik a horizonton, mint színház. Nem színház. Tehát, hogy megszűnt színháznak lenni. Na, igen, de hát egyébként hogy az van, hogy igen, nem kóser, pont ezt a szót használja itt a, mondom, írásbeli műsorkészítő kollégám, de hogy
így ismeretlenül. Egyébként, de hát egyébként ilyenek vannak, mert mi annak idején a Szárdár experimentális színházat csináltunk a Vidnyánszkynak a Nemzeti Színházában, és ott is voltak morális kérdések, amiket akkor mondjuk így nem válaszoltunk meg, hanem csináltuk. És pont ez volt a baj egyébként azzal a színház csinálással, hogy egyébként mondjuk az, ami ott létrejött, azt évekig kellett volna játszani, ehelyett így megélt 8 előadás, mert pont azok, akiket ez érdekelhetett volna, azok nem jártak addigra már a Nemzeti Színházba, és szigorúan megtiltották maguknak, hogy a Nemzeti Színházba járjanak. Azok, akik meg még mindig jártak a Nemzeti Színházba, hát azok inkább néztek ott valami mást. Mondjuk mit tudom én, akár magának az Attilának a rendezését, vagy a hogy hívják, mit tudom én, Bozsik Ivettet, vagy egyébként még a Zsótér is, ő se hagyta, sőt, akkor nem hagyta ott, elkezdett ott nagyba rendezni, mindig rendezett épp valamit. Szóval ambivalens idők ezek. És az első Fidesz kormány volt, akit már eleve zavart, én egészen fiatalon valahogy abba kerültem bele, hogy az első Fidesz kormány az már eleve zavart. De és kultúra, főleg kulturálisan, mert a gazdasághoz igazából soha nem értettem. Mondjuk most már, hogy megítéld egy mostani közelmúltbeli Fidesz kormányt, ahhoz már nem kell nagyon érteni hozzá, csak egy kicsi agy hozzá, de hogy így akkor még az volt, hogy az a kulturális hatalom átvétel a korona úsztatással, meg egy csomó mindennel, akkor még nem MMHH volt, hanem valami másképp hívták, és nem tudom mi, és hogy így mindenhol így rám teszik a mancsukat a kultúrára, és hát igen, de mondjuk például mondjuk nem Dörner György, nem Csurka István, nem Vinyánszky Attila, hanem Márta István lett na, azt mondja, hogy mondom, most közben még egy szorgos és tájékozott műsorkészítőtársam azt mondja, hogy a Keleti István volt az. Na, és akkor a Arany János Színház, igen, erre még emlékszem, a Arany János Színház. Jó, akkor most szerintem én nem folytatom tovább ezt, így írjátok, aztán ez a szűk kör most így olvassa az új színházak a történetét, de igazából nem nagyon tudok az új színházak a történetéhez hozzászólni. Én egyetlen egyszer volt részem abban, hogy ott csinálják valamit. A Szatinak a Vexationját ott adtuk elő egyszer, de nem a fő teremben, mert ott az egyébként előadások meg próbák zajlottak, hanem egy ilyen kis, volt egy ilyen kis szoba, ahol volt egy pianino, és akkor ott a Márta is odaült zongorázni, azt hiszem, hogy a Melis László is odaült zongorázni. És ugye azt tudjátok, hogy a Vexation hogy néz ki, hát az úgy, hogy 24 óra, körülbelül 24 óra keresztül, hogy ez nincs megadva az óra szám, hanem az ismétlés szám van megadva, de hogy egy nagyon lassú témát kell végig ismételni, miközben változnak a napszakok, és miközben az emberek elfáradnak, meg elalszanak, meg felébrednek, meg kimennek, meg visszajönnek, és közben számolni kell, és ez egy szertartás. De erről már beszéltem sokat, hogy térjünk vissza most a Pistára, hogy neki tényleg ez volt a szemlélete, hogy így direkt módon kell hatni. Tehát olyan kísérletező fajta ember volt, de szabadon kísérletezett. Nem volt igazából nagyon mély filozófiája sohasem a kísérletezéshez, mint mondjuk, hogyha megnézzük Cage-et, megnézzük Stockhausen-t, megnézzük Xenakis-t, megnézzük Feldman-t is akár, és megnézzük Bulezt, szóval ezek, ráadásul ezek között van egymással ellentétes ember. Megnézzük akár Steve Reich-et, megnézzük akár Riley-t, megnézzük Lamont Young-ot, szóval, hogy így mit tudom én, vagy a későbbiek közül megnézünk emberek, mondjuk Lahenmant, vagy mit tudom én, vagy Tristan Murayt, vagy Gerard Grisét, ezeket majd meg fogjuk egyébként nézni, ez egy következő része lesz még ennek a műsorsorozatnak, de hogy ő meg egyszerűen csak leírja azt, ami tetszik neki, és ami tetszik neki, az ilyen jazzes, poppos, de nem csak az, szóval, hogy így ez egy nyitott kérdés. És a munkamódszer is egy nyitott kérdés, mert nincs egy szilárd munkamódszer, és ez olyan érdekes, hogy a 20. század második felében lehet jelentőset alkotni, mert ez inkább helyileg jelentős. Nincs,
Nincs, de nem tart igényt a zenetörténet befogadására mondjuk, és mondjuk, hogyha már valaminek a befogadása, akkor inkább egy piacról beszélünk itt. Hány ember hallgatja, hova lehet még ezt elvinni, és egyébként hát mit tudom én, az, hogy az ő művének egy rész, mondjuk mit tudom én, a Babaházi történet című ütős darabot az Amadinda játszotta, jó, hogy ez egy magyar együttes, de ők ugye mindig is kirándulgattak mindenhová, szóval, hogy ilyen turnézó művészek, világszinten elismertek, úgyhogy amit ők játszanak, az megszól mindenhol, és ezen kívül valahogy ő eljutott a Kronosz Quartethez is, ami szintén egy ilyen nemzetközi csúcsvállalkozás, ilyen ugye ilyen kortárs zenei vonós négyes, akik nagyon sikeres dolgokat csinálnak, úgyhogy csinált egy ilyen vonós négyest a Kronosz, ugye a Reich is a Different Trains-t, meg a Triple Quartet-et, azt a Kronosz Quartet-re írta, szóval voltak ilyen nagy szerzők, akik a Kronosz Quartet-tel együtt kollaborálva így valamit csináltak, és az jó volt. És akkor ő neki meg volt egy ilyen, az a címe, hogy Doom, ez száj, itt ugye az fontos, hogy itt most így nem lehet magyarul címet adni, mert ez külföldre megy. És akkor, és viszont maga a zenei állapot, az azon kívül persze, hogy egy vonós négyes fog majd zenélni, részben szalagra, részben vonós négyesre van írva, de nem igazán, részben elektronikus, de főleg nem elektronikus, hanem arról van szó, hogy mindenféle egyébként szinti effektek, meg ez, meg az, meg amaz, amik az elektronikus zenének a saját területe. Igazából az egészet azért írta meg, mert őnek is sikerült népdal gyűjtenie, ami egy nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy mit mondja azt, amit is 100-valahány évvel ezelőtt Bartók elkezdett, hogy így valami felvevőgéppel oda megy az emberekhez, akik még sose láttak felvevőgépet, és sose hallottak arról, hogy itt mi van, és akkor ugye beleénekelni. Na, és akkor az, hogy ennél még egy fokozattal nehezebb, és erről is mesélt. Mert ez is egy ilyen friss darabja volt neki akkor, mert ilyen 91-2 volt az, amikor 90 vagy 91 vagy 92, kb. Ezek az évek közül valamelyik volt az, amikor ő utóbb bejött a konzibba ezekről beszélni, és szóval, hogy az, hogy különféle a folklór, tehát nem az van, hogy népdalok, hanem hogy különféle folklór helyzetek vannak mondjuk, népszokások, vagy nem igazán ilyen, tehát nem csak ilyen népszokás, hanem a népnek úgy általában szokásai, és akkor az van, hogy amikor valaki meghal, akkor van egy ilyen, hogy siratkozás, ami nem egy performance, nem kifelé megy, hanem akkor az ember önkéntelenül elkezd énekelni, és kifejezni a gyászt. És akkor az, hogy ő sikerült, neki sikerült egy asszonyt siratkozás közben felvenni, ez a számára olyan érték volt, mert tudta, vagy így ezt mondta, hogy nehéz beférkőzni olyankor az emberek közé, amikor ezek a legbelsőbb lelki dolgaik zajlanak, tehát hogy ez nem olyan, mint amikor egy pásztor kiáll a furujájával, vagy mit tudom én, vagy kiáll énekelni, vagy mit tudom én, vagy amikor egy csárdában szól egy banda, és akkor arra ropják, hanem ez egy nem nyilvános dolog, a siratkozást, azt, hogy befelé csinálja az ember. És mégis így engedte, hogy fölvegye, és akkor ebből a felvételből, ami számára ilyen nagyon-nagyon értékes volt a számára, akkor ebből csinált egy zeneművet, és igazából ennek a zeneműnek a centrumában ez az asszony és az ő bánata áll, és minden más meg csak megpróbálta azt kierősíteni vele, használt hozzá vonós négyest, nyilván a vonós négyest ahhoz is használta, hogy ez egy olyan vonós négyes, ami aztán messzire elröpíti a zenénket, mert olyan nagy híre van, és akkor az elektronika az meg egyszerűen így bütyköve. Na, hallgassuk meg!

Na, ugye milyen megdöbbentő ez a zene, annak volt számva. És akkor belefoglal a művészetbe egy olyan dolgot, ami ugyan a definíció szerint a népzene tárgykörébe tartozik, de ugye hangsúlyozta ő maga is, meg így halljuk is, hogy ami ott történik, az nem művészet, tehát nem egy alkotott dolog, nem egy alkotás, nem egy termék, hanem az embernek a fájó szívnek a saját működése úgy, ahogy az van. Tehát, hogy annak a környezetnek a nyelvén az ember megtisztítja magát a halál döbbenetétől. És akkor köré ír az ember, ugye színházi zeneszerző, gyakorlott színházi zeneszerzőként körülír valamit, ami mindenféle módon megpróbálja támogatni azt, hogy itt döbbenetes dolgok történnek, és akkor elektronikus effektek, akkor mint az valószínűleg néha olyan hát fájdalmas, de persze az olyan nagyon visszafogottan fájdalmas, mert egyrészt próbálja érvényesülni, hagyni azt a nénit, aki úgy magában van, és ugye kikiáltja a fájdalmát. És akkor az van, hogy hát szóval az 50-es évekbeli Pendereckihez képest ez a 80-as évekbeli Márta Pista, mint fájdalmas vonós effektek, szóval, hogy így sehol nincsen. Nagyon szelíden bánik vele, nagyon keveset enged meg, és egyébként ilyen valamikor meg megint csak így beidéz, vagy nem idéz, csak inkább utánoz Bartókot is, ilyen Bartók fonos négyeseknek az illatát érezni közben. És úgy felfedezi azt, mit a Kronos Quartet

Már abban az időben egyszer felfedezett Steve Reich, hogy de nem olyan rég egyébként, ezek mindig egyszerre történtek. A 80-as évekhez ez így megy, és akkor talán egy kicsit egy-két évvel később készült ez, mint a Different Trains, hogy az emberi hang, az elektronika, az idézett hang és a vonós négyes hang az egy ilyen közös térben, és akkor ez egy ilyen nagyon heterogén tér lesz ilyen szempontból, hogy ez hogy lehet azt működtetni. Akkor, hogyha már, én azt gondoltam, hogy ma is mindenről lesz szó többek között a Mártáról, de most akkor, hát akkor legyen róla szó, és akkor mit tudom én, mit hallgassunk meg még? Hallgassuk meg ezt a babaházi történetet, amit meg, az egy ütős darab, de persze itt is mindenfélék majd lesznek, de így főleg ez, ugye ez az Amadinda számára készült.

Na jó, van, ez is jó zene volt, mi szóval tud ez az ember komponálni. Úgy zeneszerző elemében, úgy látja, hogy ez egy ütő együttes, akkor ilyen jó megdolgoztatja őket, szóval jó, ilyen négy tagú dobszóló. Van valami története mögött is, ugye, ez nem színházi zene, de olyan, amikor nincs színház, a színházi zeneszerzők is oda képzel valamit, úgyhogy ez. Hát egyébként, mit tudom én, szerintem már van régi hagyománya, hogy akkor így instrumentális zenének is lehet cselekménye, még akkor is, hogyha a színpadon nem zajlik eljátszott cselekmény, hát mit tudom én, szimfonikus költemények is ilyenek voltak ott 19. század második végében, felében, hogy a, mit tudom én, vagy mit tudom, itt van például 4 évszak, szóval már barokkban is volt ilyen instrumentális zene, ami valamilyen történetet próbál érzékeltetni. Itt valami olyasmi van mögötte, azt mondja, hogy de így próbálok visszaemlékezni, arra, hogy mit mond, hogy akkor így egy babaházban így életre kelnek a babák, és hogy elszabadulnak, és nem tudom mi, aztán felébredünk, és akkor kiderül, hogy mégsem. Szóval valami ilyesmi. És akkor az úgy követhető is, hogy akkor van az elején így ilyen nagyon ilyen tétó, meg lassú, meg ilyen szendergő, és akkor utána meg ilyen akkor jó mozgalmas lesz, utána meg megint visszatérünk ehhez az állapothoz. Ezt írja el a zene. Na lassan vége a műsorunk, mert mit tudom én, átvezetősképpen akkor mit tudom, még egy felvételt. Ez egy olyan, az a cím, hogy Feltámad a szél, és akkor itt meg az van, hogy rengeteg zenészt összegyűjtött, ugye kedvenc zenészeit, és igazából hát nem komponált, hanem mindenféle dolgokat így összekevergetett bennem, mindenki ott zenél valamit, vagy így a zajokat fölveszi meg ilyenek, és akkor ebből úgy összerakott valamit, szerintem egész érdekes lett ez, és azt hiszem, hogy ez nem fog végig beleférni, mert lassan tényleg vége van, de valamennyit akkor hallgassunk meg belőle.

Amíg maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

0: अभी आप सुन रहे थे तिलोश रेडियो पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आलाप। That was Alap, an Indian classical music radio show.
1: Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, küvőben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szobortövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban, butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban, szorított készfogásban. És ahogy egyszer csak szerelmed arca meg vagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedor a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsávhol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökken, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted, Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártyas hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarn...
2: Idegenforgalmi híradó. Budapest a Duna gyöngye, nem hagy senkit hidegen, hogyha egyszer megpillantja, rabja lesz az idegen. Ilyen vonzó üdeváros sehol nincs a glóbuszon, nem hiába jött be ide Árpád ekkor glóbuszon. Van, aki az óceánt is átvetni miatta, és csak akkor repül vissza, ha már pénzét kiadta. Vidékinek, külföldinek az benne a ráció, hogy testen, otthonosan mozog minden náció. Budán, hol a bajadírok hagyomány örökös, keleti a kényelem s a vendéglátás törökös. Lágymányosan vállalják, hogy a lehangolt angolnak, fokozzák a hangulatát, sütányosan hangolnak. Zugló felé az olaszok tömegei áradnak, mert ott úgy, mint Milánóban, dróton bugyik száradnak. A spanyol, ha Pestre ruccan, sorsa csupa diadal, várja őt az ika előtt, parázs ika viadal. A francia turistának ez egy pici Párizs itt, de ha mégis honvágya van, vesz tíznek a Párizs. A skót vendég azért boldog, mivel olcsón étkezhet, s külön öröm számára, hogy fillérekért étkezhet. S nincsen olyan remek dolga Budapesten senkinek, mint egy szegény agyongyötört milliómos ilyenkinek. Ki megunta Bécset, Londont, Oxfordot vagy Baranyát, Pesten eszi a róseibnit, a magyar föld aranyát. Van itt minden, ki mit szeret, originál höngeri, gebénes kis betyárcsárda pattogatott töngeri, furujázó fejőgulyás, tulipános hokkedli, füsti fecske, szép menyecske, hamuba sült nokkedli, kulipintyó pulikutya, kelepelő galambok, kisüstőn főtt zsalugáter, zsupfedeles harangok, kendermagos komondor és madár látta szűzleány, gusba kötött rőzsebokor, mit az ember tűzrehány. Marhabőgés, pacsirtaszó, rigófüggés, nyerítés, hosszú lépés, rövid karaj, vékony deszka kerítés, magba váló lacikonyha, tőről metszett barázda, pál pusztai őshuligán, vagyis büdös garázda, bricska, bicska, ócska, rocska, s egyéb szittyak egyszerek, s az irtósok szúnyog ellen szúnyogirtó vegyszerek, mokány, csikós, lecsós, tokány, gyémes kút és kerekes, tűzről pattan kocsmáros, úszkve öt-hat gyerekes. Öreg halász, halásztanya, szálkamentes csülökkel, szocialista birkapásztor, tranzisztoros tülökkel. Ezek után nem csoda, hogy Pest a Duna gyöngye lett, ahol már sok szinyorína és madmazel gyönge lett. S mikor az est mesélni kezd, zsúfolt lesz a Duna part, s a padokon tolmács nélkül nemzetközi Duma part. És a párok feje fölé, mint jó lelkű Góliát, lágyan kemény valutából az Ibuszfon glóriát.

Szeretlek Pest! Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja, minden házadnak se századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzott tereiden és utcáidon lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a pólyából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel a pelenkába, kába fejjel lapultam és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, hibáiddal és erényeiddel, az édes száz éves városligettel, hol gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöld gyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, igriceiddel, vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a válásokkal, az ok nélkül betöltött hálásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a pittorral, ki szobán kifesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlő tüti seppiben a gangon, a szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkal, alapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza így eleget, hogy miért vitkel rá Noé magában veremet. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, szép kuttanó régi híreiddel, mert régi híres e város, hol mindig akad egy volt gyáros, ki biztos helyről értesül, a Klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos ír, beissza, viszi és viszi oda-vissza, sok együgyű büge, s minnyájunk üge, hogy ezek agya ne legyen gagya. Ugye? Szeretlek, Pest. Szeretlek, hidd el, terveiddel és elveiddel, a mávval, a bávval, a mékkel, a hévvel, a sok azonos utcanévvel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, fáiddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, melyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindez csak nézik, szegények. Szeretlek. Szeretlek, hidd el, sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal. Együtt szeretlek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, a folyton felszedett keramikkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel. Együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, az ártatlan, pártatlan kispolgárral, ki úszik az árral, s aszerint tengeti a lantot, hogy mit mondott útán a héten, s importálnak-e több trabantot. És veletek, gyerekek, ki itt éltek velem, 2 millió két lábon járó történelem, kik között hány akad, ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem törölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát, teli talál. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk. Fejben is úgy látszik, van még selejtünk. De én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztető. A párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a fráz. Szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegve hull a hambas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, fajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá, megszülettél újra. Nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezalól. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyutalpon, hogy bolhád van, és nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványat bús gebét, mely könnyes szemmel hiába sírt ott, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a bancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, és mint Csekonics gróf a kedvesével,
karján egy csinos lóvesével távozott. S bármely mur is, borsó és bur is volt a vágyad, s fejed alól a baldahínos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért, mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többletért nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni értett térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson az eszedbe, mikor épp a sült húst begyetbe teszed be. És becsüld-e város fényei, az élet tényeit, ne taggad, ne hazudtod meg emmagad, mert bárhol él ki itt látott világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. Ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolba néz, s egy dalt idéz. Te test, 45 óta vagy szabad. Add szabad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk. S ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest, előtted pest szívemet kitárni. Végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok

ha nem lett volna, senki sem mesélne. Nem egy idősök a mesék a lábbegyhéjén. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha kispan... Írlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös, a feleségének szoptatása.

0: Falvakat, városokat járt egy kereskedő. Búzát, török búzát, s más gabona neműt vásárolva. Elérkezik egy napon egy híthoz, és amint épp által menne rajta, észreveszik, hogy egy ember ott heverézik. Ki más volt az, mint facsaratos fancsari. A kereskedő, mint minden kereskedő, gondolta, kiszedeget belőle egyet s mást. Oda megy hozzá, s kérdezi. Hová valósi vagy, jó ember? Oda valósi né, a falunkból, feleli facsaratos fancsari. De melyik faluból? Hát, amelyik ott van a domb alatt, mutatja facsaratos fancsari. Jó, jó, de miféle falu az? Nem ismerem. Ugyan már, hogy ne ismerné. A mi falunk az, és éppen onnan jövök. Nem azt kérdeztem, honnan jössz, hanem kinek a birtokán van az a falu, és mi a neve. Istenem, hát annyit se tud, hogy minden birtok a bojáré. Ez meg a mi bojárunké, aki ott él Bukarestben. A nevét pedig a pópától kapta, aki szentelt vízzel keresztelte, úgy, ahogy az evangéliumban írva vagyok. Nézi a kereskedő az embert keresztbe hosszába, és azt mondja magába, hanem egyéb ez éppenséggel facsaratos fancsari. Hogy hívnak téged? Mármint éppen engem? Úgy hívnak engem is akár a többit. Jer ide, s fuss oda! Keresztet vet a kereskedő, mintha kényszagot érezne, s tovább faggatózik. De azon túl, hogy jer ide, s fuss oda, mit mondanak még? Hát azt mondják, mozgás, hő, meg hé! Nevetni kezd erre a kereskedő, hogy micsoda egy oktondi ember ez a facsaratos fancsari, és megkérdi. Milyen ti felétek a gabona termés? Hát olyan, hogy eresztett puliszkát eszünk meg, málét, mondja facsaratos fancsari. Nem azt kérdem, te félesző, nem az érdekel, hogy mit esztek. Hát nem a gabona felől érdeklődött az úr? Azt kérdem, termette jó búza, árpa meg, ilyesmi? Hogyne, hogyne, mondja facsaratos fancsari. Derékig ért a szalmája. Nem azt kérdeztem, hogy meddig érte, hiszen nem vásárolok szalmát az ökröknek. Azt szeretném tudni, mennyit eresztett, vagyis hogy mutatkozik az árpa. Én megmondom, ha nem tudja, feleli facsaratos fancsari. Az árpa szeme hosszúkás, a héja sárgás, hegye szúrós. Jól van, ezt is tudom, de azt mondd meg, hogy adják. Magam is venni szeretnék. Hát, azt sem tudja, hogy adják. Úgy, hogy egyik adja a búzát, az árpát, másik adja a pénzt, aranyat, Napóleont, vagy másfajtát. Ezt sem értetted meg. Én azt kérdem, miként árulják. Hallja, hát még ezt sem tudja. Megmondom. Fogják a kupát vagy a vékát, megtöltik tetézve, a lapát nyelével lecsapják, azután a zsákba öntik. Azután újra megtöltik, s mind így. Nem azt kérdem, te tökagyú. Akkor mit kérdez? Mondja facsaratos fancsari. Kilóját, vékáját, milyen áron adják, hány leért? Annyiért, ahogy megalkusznak. Ennyit adsz, annyit kapsz. A kereskedő azt kérdi most már dühösen. Hát olyan ostobák, mint te vagy, léteznek-e még a faluban? Hő, ott van Musádvá, Stámbá, Nyágu, Vojku, Flória, Szoáré, Bránbá, Komán is. Ó, te elég! Ki ott a legnagyobb nálatok a faluban? Hogy ki a legnagyobb? Kitubá, az mindenkinél magasabb. Akkora égi meszelő, hogy kézzel nem érnéd föl a vállát. Hínje, de buta állat vagy. Nem így kérdeztem. Hanem hogy? Kérdi facsaratos fancsari. Úgy, hogy ki az, akit meghallgattok a faluban. Na hát, ilyent kérdezni. Hát mi Bránapót hallgatjuk. Amikor elkezd muzsikálni, az egész falu szemefüle rajta. Nem úgy értem, te kolontos. Válaszolj már egyszer arra is, amit kérdezek. Mire hát? Azt kérdem, ki a faluban, akitől a legjobban féltek? Ajaj, szűzanyám, ott a pópa apó bikája. Hát attól úgy félünk, de nagyon. Estelente, mikor a legelőről jön hazafelé, ki merre lát, arra menekül. Rettenetes egy állat, mintha veszett lenne. Amikor bőgni kezd, megijednek tőle még a gyermekek is. Hínyem, mifajta Isten állatja vagy te tulajdonképpen? Valami rossz szellem, éjféli kísértet, vagy erdei rém, vagy mi? Istenem, mit faggat? Nem látja, mi vagyok, hé? Nem látja, hogy olyan ember vagyok én is, mint az út? Fejem van, két szemem, szám, orrom, kezem, lábam. Embermód járok, nézek, mint akárki más. Én is úgy látom, de az ezed járása nem ér fel a cickányéval. Mondd lelkedre, van ott nálatok a faluban kocsigyártó vagy kerekes? Hogyne volna. No, itt van öt krajcár, eredj el hozzá, s csináltasd meg magadnak a hiányzó kereket. Csúfbetegség a butaság, nincs rá mentség, sem orvosság. Lehet kórház, száz iskola, bután hal meg az ostoba.
1: Társaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát, egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíjas.
2: Kedves hallgatóink, 12 perc van. Híreket mondunk.
3: Habarda-Bériában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda, nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette. A távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen baglya. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor, óbudai alkalmi munkás, tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a második emeletnél találkozott kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak. április 3. 1986 a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege. Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekint.
4: Már nyílnak a völgyben a kerti virágok. Mezőgazdasági szakértőnkkel, Bálint gazdával beszélget Selmeci Tibor.
5: Ön a tévében mindig olyan elegáns, mint egy békebeli földbirtokos. Elnézést az indiszkrét kérdésért, egyáltalán van földje?
6: Igen, közel 300 négyszögöl családi birtokon gazdálkodom.
5: És 7 szilvafás?
6: Nem, csak 2 szilvafám van összesen.
5: És mennyi pálinka termett a kertjében?
6: Hát, ha őszintének kell lenni, semmi. Egyrészt azért, mert nincs a közelben szeszfőzde, másrészt azért, mert a feleségem nem adja nekem kölcsön a kuktafazékat.
5: Szeretnék tisztázni valamit. régebben, amikor ő még nem adott nyilvánosan tanácsokat, előfordult, hogy néhányan a Szabad Európát hallgatták. Természetesen csak a kertbarátokra gondolok. Mert ott is volt egy Bálint gazda. Véletlenül nem rokona?
6: Nem, nem rokonom, és van köztünk egy különbség. Ő ellenezte és támadta a termelőszövetkezetek szervezését, én meg támogatom a háztáit és a kiskertet.
5: De hát Bálint, Bálint.
6: Igen, de őt Cupi Bálintnak hívták, engem Bálint Györgynek, úgyhogy ő hátul volt Bálint, én elől vagyok Bálint.
5: Kert teljes ember kíván. Az idejében szólunk című könyv például az év valamennyi napjára ad valami feladatot. Hogy lehet ezt győzni?
6: Nehezen. De többek között ezért találták ki a most nagyon divatos biokertészetet. Látszólag ugyancsak arról van szó, hogy ne érje vegyszer a növény. Valójában azonban megspóroljuk a fárasztó permetezéseket. Bár akadnak problémák is, az egyiket el szeretném mondani, hogy miniszteri szintig eljutott az a javaslat, hogy a burgonyát vessük úgy, hogy a vetőgumó mellé tegyünk egy dughagymát is, mert ez meg fogja védeni a kikelő krumplit a burgonyabogártól. A szaga elzavarja a krumplibogarat.
5: Na és az eredmény?
6: Hát az eredmény az kiábrándító volt. A krumplibogarak ugyanis egyszerűen megeszik a hagymát is.
5: Magam is a vegyszertelenség híve vagyok, de az idén nehéz helyzetbe kerültem. Tele voltak a rózsáim levéltetvekkel. A szomszédom, a János bácsi azt javasolta, hogy szappanos vízzel locsoljam őket. Ez tényleg használ?
6: Hát valószínűleg tisztábbak lesznek a levéltetvek.
5: A vakondokkal kapcsolatban ő már az ablakban egyszer mondott tanácsokat, amikkel később még az élet és irodalom is foglalkozott. Elmondaná a rádióhallgatóknak is?
6: Hát természetesen jobbat úgyse tudok mondani. Önök is biztos ismerik a különböző módszereket, például a sörös üveg leásását, meg azt, hogy olajos vagy benzines ruhát kell a friss járatokba tömködni, de én a legjobbnak mégis azt tartom, hogyha valaki kora hajnalban kiáll egy ásóval felszerelkezve, ugye, a friss vakontúrás mellé, és megfigyeli, hogy mikor kezd el a föld mozogni. Amikor mozog, akkor beledöf az ásóval, kifordítja a vakondot, megfogja, és átdobja a szomszédba.
5: Most lassan kezdődnek a tavaszi munkák. Ilyenkor az ember görcsösen próbálja beszerezni a vetőmagvakat. De uborka például nincs az általam bejárt üzletekben, viszont van mángold. Vettem, bár nem tudom, mi lesz belőle. Lehet, hogy remek házőrző növény, ami megharapja majd a postást.
6: Szerintem próbált ki, Tibor. Egyébként örülök, hogy lassan újra felfedezzük a régi növényeket, mert az utóbbi évtizedekben étkezési kultúránk elszegényedett.
5: Elszegényedett. Ezzel a szakszervezeti kongresszus is foglalkozott.
6: Na jó, hát én olyan növényekre gondoltam, mint a mángold, a cukkini, a brokkoli, a patisszon, a kiwi, a joszta, amelyek most közszájon forognak.
5: De mire jó ez a mángold?
6: A levelet tökéletesen helyettesíti a spenótot.
5: Nem szeretem a spenótot.
6: A levélnyél viszont tökéletesen olyan, mint a spárga.
5: Akkor viszont ültetek. A spárga mindig jól jön a kertben, ha valamit kötözni kell esetleg. De még mielőtt hozzákezdenék a vetéshez, és beszerezném a vegyszereket, a szerszámokat, megkérdezem Bálint gazdától, mi a kert legnagyobb ellensége?
6: A kertész.
4: Tizenkilenc perc, 10 másodperc. A Dunaújvárosi rém. Verebes István portréműsora.

0: aki hebegve olvas, a közönség fele alszik, ő csak azért nem alszik, mert zavarja a saját hangja. És innen tudhatjuk, hogy ünnep van, őt hívják szónoknak.
1: Voltaképpen nem hebegve olvas, hanem szavanként tagolva a mondani valót szóvég hangsúllyal, miközben föl van ünneplőbe öltözve valóban egy piros asztal, egy kancsó, két pohár víz, fönt egy ikonosztáz. Ezt egyébként a könyvemből kihúzták, azt mondták, árnyaljam, és úgy jelent meg, hogy a filozófusok unos-untalan ábrázolása. De valóban az ember belép a terembe, itt megnéztem, belestem az ajtón, és már megdöbbentem, hogy a dolog oly magába oly unalmas, hogy ha az ember beül, akkor már nem vár sem.
0: Árunk el annyit a rádióhallgatóknak, hogy mi tulajdonképpen egy olyan teremben vagyunk, ahol kongresszusokat és ünnepségeket szoktak tartani. Itt a hátunk mögött van a pulpitus, itt ülnek a kiemeltek, néha egy-egy nő is, ha nőnap van. Ibra, az körülbelül kiderült abból, amit eddig mondtál, hogy milyen egy rossz szónok, milyen egy jó.
1: Az első baj az, hogy a mai magyar szónoklat voltak épp nem szónoklat, hanem felolvasás. Ennél fogva nem igen van arcuk a szónokoknak, nincs kezük, nincs gesztusuk, hiszen ha a papír remeg a kezembe, akkor nem látom a hatást. Például örülök, hogy most látom a közönséget, mert ha nem látnám, sok szokott lenni reflektor, akkor nem tudnám, hogy hol tartunk. Most az a szónok, aki így olvas, szegény, hát... honnan tudja, hogy hol tart? Ráadásul az is kialakult, hogy lent a közönség pozitív arccal ül. Ő itt olvas, nézem, mindig a televízióban lehet ezt látni, mikor a kamera végig svenkel, hogy egy pozitív munkás arc. Régebben úgy volt, hogy öt munkás arc, egy paraszt arc, az mindig nagy bajusza. És akkor egy művész. A művész az egy kicsit így töprend. De hát ez önmagában igazából nem kommunikáció. A kommunikáció az úgy történik, hogy nekem valami eszembe jut, abból szó lesz, mondat, hangsúly, hanglejtés, mimika, tekintet, gesztus, testtartás.
0: Mondtad, hogy amikor így a kamerák srenkelnek, akkor pozitív munkásarcok ülnek. Na most én bennültem már egy pár ilyen közvetítést, és ne tudd meg, hogy milyen nehéz ilyenkor az operatőrök dolga. Tudnék, nem lehet ám csak úgy végig mutatni a közönséget, tudnék, olyan hatodik, hetedik ember mindig alszik. Na most önöket beavatom.

0: Nagyon feszélyező az állásmód. A görcsösség az ugye lefog, rémít, a hangra is átterjed. És ugye nekünk a főiskolán az a dolgunk, hogy a hangot előre hozzuk, most elől beszélek.
1: Most pedig hátul. És bent beszélek a garatomba, tetszik tudni, és nagyon sok szónok állandóan a garatjában beszél.
0: És tessék megfigyelni, milyen érdekes, hogyha én számokat mondok, hátulról hozom előre a hangomat, hogy a kultúra meg fog jelenni egy bizonyos hang akusztikában. Ha azt mondom, hogy
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: szerintem így beszél egy kulturált ember. Most menjünk kicsit vissza. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Milyen érdekes, hogy csak a hangszín leleplezi az embert. Ha valami mást mutatnék, látom türelmesek, azért merek tovább menni a dologban, hogy az artikuláció, hogyha lazítom az ajkamat, tessék figyelni, most kicsit lazább az ajkam, még nem sokkal lazább, de már lazább az ajkam. Na most... Na most, tessék figyelni, nyelvem vastagabb lesz, mert vastagabb, szóval most vastagabb nyelvem. Most tessék figyelni, nyelvem is vastagabb, szóval nem találunk bele. Ajkam is, laza. És akkor önök azt mondják, hogy érdekes, ez meg beszéddel foglalkozik. Tehát nagyon furcsa módon lepleződik le a személyiség érettsége. Hozzá kell tennem, hogy ez nem színészet. Ha megint szabad egy idegen szót mondanom, a közlemény lehet kongruens és inkongruens, meg fogom magyarázni. Kongruens akkor, hogyha, és magyarul így a legegyszerűbb mondani, ha azt mondja a száj, amit az ész és a szív diktál. Ez nem kell színésznek lenni, az kell, hogy az ember azt, amiről beszél, pontosan higgye is és tudja is.
2: Még egyetlen egy kérdést engedj meg. Nekem az a véleményem, sajnos tapasztalatom is van, hogy Magyarországon azt számít komoly felkészült embernek, aki meglehetősen unalmas, öltönyben, nyakkendőben van. Én kaptam már olyan levelet a televízióban, hogy kedves Déri János, maga mennyivel okosabb lenne, ha nyakkendőt hordana. Tehát ez... És hátrafésülni a haját, bocsánat, ezt elfelejtette. Na most én azt hiszem, hogy a mi ünnepeink, még az öröm ünnepeink is rettenetesen unalmasak.
0: Ezt nem egyszer komoly zenehallgatás közben látom a Zeneakadémián, hogy aki nem érti a zenét, az ilyen holt komoly arccal hallgatja. Aki érti, az néha elmosodik, hogy de jó ötlet. És ugyanígy a színházban is, tehát voltak éppen az a gyanúm, hogy az értetlenség következtében létrejövő komolyság azt a látszatot kelti, minthogyha nagyon magvas dologról volna szó, hiszen unatkozunk.
2: Imre, egy rövid használati utasítást búcsúzóul. Foglaljuk röviden össze, hogy mit kell tudni egy jó ünnepi szónoknak.
0: Én csak egy mondatban fejezném ezt be, személyesnek kell lenni, és kerülni kell a szentimentalizmust, épp úgy, mint a demagógiát.
2: Köszönöm szépen.

0: semmitele nevében. De én nem állítottam, és hogyha nekem emiatt, és ezt nem fenyegetésként. Mert a senki sem vitathatja, és tanú sincs rá.
1: Meg úgyis letagadom. Mert nem azért osztályfőnök jóra, hogy játsszuk itt a nagyfőnököt. Mert én lehetek targiába és taglózva. De nem himpellé. És hiába, hogy minden csálén áll rajtam, és zögykölődök. De mit csináljak, ha az őrület rendé fajul? Mert a hülyeség, ha nem is szilofonozik, foszforeszkál. És most nem kis büszkeséggel, hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába jár, Dézsmáért.

tüzeli. Kutya bőrös, Csontkovácsi, Kolompos, Ignác, vármegye Bugyellár is, Jobbágy, Szaggató és Regruta. Iskolánkba végzett Mór Jakab, 48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata. Iskolánk tanulója volt, Henrik, a vad feltalálója. És Aranyosi Aranka, a rajzár és kedvesség előfizetője. Az iskola rajzszertárán a bombos tűtartójában gyülekezett az illegális kommunista párt. Nisszulmájer Ernő, ortodox, kóser, mészárszégét nálunk záratta be, és indította be a húsdarálót, elsőbbrendű, átlátságos, csatnaházi, sonka, huár. Más néven náci bácsi. Iskolából indult el, további dicsőséges kutyára, ha ma már legendásává vált, Zolfo Hét.

végzett. Magába. Az államvédelmi hatóság nemeg rettegett keletlegénye szintén iskolánkba jár. E. 1956-ban nálunk nem sírta vissza a régi rendszer a harmadik év. Ezek között, a falak között volt kisdiák Anonymous, a keresztnevét már nem tudom. Ezekből a padokból sugott be. A tatároknak, törököknek, osztrákoknak, németeknek, és a cári oroszok. Koronyázziné, Bogias Etelka, született Arnóciné, Köpcös Veronika, megyei első titkár is, itt volt az utolsó tanuló. A sorban. Iskolánk legtehetségesebb, a közösséget legjobban szolgálni kívánó tanuló. Tőlünk indult a kifjúsági express utazással, letargiába, apátiába, és az ismernek hazádat, és leendő munkahelyedet mozgalomba. Kiismerve magukat, telepedtek végül le, keserű kényszerűségből. A Duna kiszamezti felső emigráció. Tanár úr, miért van az, hogy ma már a diszkó is olyan egyhangzó, és olyan ritkán történik velünk valami, és egyre kevesebb az ünnep, és olyan kevés az utcán, a lakótelepen, a tereken, a szín, a forma, a változatosság, a meglepetés, a hang. Mert jó, hogy a földrajz tanárnő, amikor zúgolottunk ezek miatt, azt mondta, a gyerekek, türelem, az unalmas tájakon is végig kell menni. De egy életen áll. És ezek után azt hiszem érthető, ha én a szürkéről nem tudok színesen beszélni. És kéket mondani helyette. Mert akkor legközelebb, ha kékről feleltetnek, szürkét kell mondani, mert behelyettesítette. De a kék fedi a szürkét, viszont a szürke nem fedi a kéket. Csak ellen. És különben sem akarok kétszínű lenni. Meg skizofrén, csak az osztályzat érdekében, mert akkor sose fogom tudni, hogy mikor mire feleltem jól a tanári kar szerint, és mikor mire szerintem. Bár véleményem szerint, ami nem lehet, mert akkor minek iskolába járni, ha már mindenről megvan, ahelyett, hogy itt alakítanák. Elnézést, ha még így is érintek néha valami. Belem a fába. Pedig nagyon nehéz kiigazodni, amíg a szavak nem fedik a jelentésüket, ahogy a kék a szürkét. Mert a kékben benne van a szürke. Viszont ebben a szürkében minden benne van. Mi is. És igazán nem akarom felborzolni ezt az állóvizet. Nem is lehet, mert mára már mocsár le, amit az elődeink még lelecsapoltak a hanságban, de mi már ebben a puha, lagy tócsában, ahogy a József Attila tanár úr mondja, nem középiskolás fokon, csak elő. Mint az öreg.

0: együttműködése. Magyarán ez olyan, mint a paksi atomerőmű, csak ez nagyobbat szól. Senki ne higgye azt, hogy emiatt robbant föl, mert néhány héttel ezelőtt a képes hét nagyító rovatában megtudhattuk, hogy a beszerelt nyugati alkatrészek miatt robbant. Magyarán folyik a belharc. És mi isszuk meg odakinn a levét. Ami még tetszett, tipikus magyar statisztikát közöltek. 52 tévé robbant föl. Ebből 49 volt Videoton Colorstar, 2 Orion, hadd igen, az is egy kicsit, és 1 Grundig. Hogy mondja, baloldali érzelmű Grundig. És az is nagyon tetszett, hogy az újságokban nem azt írták le rögtön, kérem, igen, ezzel a készülékkel régen is gond volt, most is van egy kis gond, és mondjuk cseréljék le az egészet. Kapnak érte valamennyi pénzt, de legalább a baj szűnjön meg. Az újság leírogatta, hogyan tévézzünk. Portalanítassunk. A dugó kihúzható legyen. Ne legyen rajta váza, vizes lepedő kéznél, stb. Elmondom, hogy hogy tévézik a család. A lányom lennál egy nyilvános fülkében. Jobb kezébe fogja a kagylót. A bal keze mutatója be van dugva a nullába. Onnan indul, a meglátja, hogy kitört a vulkán. Lesi az erkély. Én fogom a dugót, és így oldalról nézem a tévét. A feleségem így a két kezét fölemelve fogja a vizes lepedőt. Két luk van rajta, hogy a műsort lássa, meg hogy védje is. Na most, mivel a gyár megígérte, hogy lesz új használati utasítás, engem kértek föl, hogy ezt írjam meg. Megírtam. Tisztelt vásárló, meleg, de nagyon meleg szeretettel köszöntjük a Colorstar tulajdonosok népes táborában. Ön jól választott. Ez a készülék export minőség. Állandó megrendelünk az ETA, a KIRA és a Vörös Brigád. A készülék teljesítménye 40 kW, fogyasztása napi 1 lakás. Tudnia kell, hogy az áram veszélyforrás. Ne tegye a készüléket éghető anyagok közelébe. Legyen minimum 50 méterre függönytől, szekrénytől, szőnyektől és lakástól. Legyen a készülék jó szellőző helyen, például az erkélyes, nézzék ablakon keresztül. Így ha rossz a műsor, akkor nem kell kidobni, csak lelőtt. Ha mégis úgy döntenek, hogy a szobában nézik a tévét, akkor üljenek szétszórtan, hogy egyikük életben maradhasson. A tévé baleset biztos nézéséhez egységcsomagot adunk, benne néhány heggesztő állarccal, olvasztár köténnyel, és könnyű azbeszt otthonkával. Az üzembehelyezés sorrendje. Vegye a kezébe a villás dugóban végződő kanócot, dugja be a konnektorba, ugorjon fedezékbe, és kezdje meg a visszaszámlát. Így, ha minden rendben lesz, elmegyünk majd önhöz is, háztűznéző.
1: '87 másik szomorú szenzációja a rettenetes januári hideg volt. A jégbe dermedt országot még Izaura sem tudta felmelegíteni, aki katonai helikopteren röködött egyik skálából a másikba. Amikor Botor fejjel megkérdeztük a hallgatók egy részét, hogy mit szeretnének hallani a szilveszteri műsorban, a legtöbben Izaurát, Hacsek Sajót és Markos Nádast kérték.

0: kell megfizetnie. Egyet költ magára, egyet pedig a házgyárak veszteségeinek fedezésére. Nem csoda hát, hogy Ihos József a magánerőből építkezők lelki állapotának kifejezésére a legelső magyar nyelvemléket, a halotti beszédet találta a legalkalmasabbnak.
1: Hol itt a beszéd? Látjátok, feleim, szümtükkel, mik vogymuk? Isá, húr és hó, mert haragudék isem, és űzé paradicsomból Adamut, lakásoára a várók sorába. De füzetést, pénzt nüm adott mellé sorgyába. Mert igényük vogymuk, de esmerősük nem vogymuk. Lakásosztály mondvá. Látjátok, ügyfeleim szümtükkel, hogy se OTP-s, se tunácsi nem volá. Hát akkor mi vogymuk? Semmi se vogymuk. Szükség lakásoá se vogymuk. Az se vogymuk. Hát akkor vogymuk vagy nem vogymuk? Ez itt a kérdés, hoá? Hejába vimádkoztunk, úgy majd három gyerek mondja, oá, oá. De a tanács nüm adott, adót adott, de odut nüm adott. Hát albérlütbe veté miünk, isemünk, Adamut s Évut. Mert 9000 ér telefonos vagyunk. De arra rámegy a gatymuk. És akkor tulaj kiadott volá nekük legkisebb Lukát házoá. Gye mondua, méret nüm nagy, 10 négyzetméter isá, kiadum 3 ér. Melyik mennyi malacot terem tüvében ne isemünk. Itt csak szegén embürök laktak volá, csupa tanároá, mérnököá, és kivették volá. Pedig még vizük se vogymuk, csak a falakun. Ferdű szobájuk se vogymuk, lavorba mostuk. Még jó fütésük se vogymuk, tűle csupa húr és homo vogymuk. Szerelmes barátim, vimádkozzunk két szögin testvérünk lelkéért. Hisz mennyi ország ad homorgyába olcsún lakásoát. Csak mi nem vogymuk, sőt egyre drágábban agymuk. Hát mögáll az agyunk. De boldog út testvéreink, nüm adták föl. Kuburgatunk, sanyargatunk, fusizgatunk, kölcsönökér kuncsorgatunk, kuncsorgással küncsörgetünk, rokonságot nyalogatunk. Eldönté volá, hogy maguk raktják falon. Mert mikű jó házoához testvéri. Kű tégla, kű fa, kű cemont, kű míves, kű bányai. De hun ez nüm volá, hun az nüm volá, kű volá, kű bányai is volá. De pala az nem vola, mert csuszóá nekű, még pur es homu se vagymuk. De csuszóával római cserép is vagymuk. És látjátok, feleim, tengörnyi anyagír, kűcsönér futkoás, lelkük mögzsakosztja. És reagyüt még volá az építő kitala es kosztja. Mire elkészült volá, Adamut, Évut, el idegenedoá. Mire elkészült volá, mindkettő belegebedoá. De majd a túlvilágun, ott élvezheted, mert itt mire összekérügeted, fölépíteted, kolóniállal beröndözgeted, kamatostú visszafizeted, addigra tű már hol állnak holálával holsz.
0: Jöttem, láttam, győztem, mondhatná Hofi Géza, aki 7 év után tért vissza a rádiókamaréba. Megosztott első helyet kapott. Akivel megosztotta, az anyósa.
2: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát, arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek 2 csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy... Azt hitte, füstölni lesz a hülyet. Ja, ezt elmondom, miért nem hallottál? Te képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem hallott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljem. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már. A zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt 3-at foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd. Szóval így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. No, Szűz Máriáját, hát már 1000 éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádiót? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Ha valamit 2 nappal előtte, hát ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósomat puf, mind eldobta magát. Ha igaz, löktem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele. Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
1: Mama, ha ébren van, ne álmodjon. Isten itt neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánságműsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tehet. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod, de azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi. Anyósom, ne félj, azt tudta. Hát tudta is a mama. De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat. Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Én nem lehet. Gyerekek. Szégyeli? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először kit vágtak fejbe? A kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, pófka. Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozás vezetését az ügyész.
2: televízió elmondta a véleményét, láthattad. Remek volt. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Azt mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége, azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
0: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
2: Na most, gyerekek, semmi nem volt, én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 44? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
0: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
2: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
0: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőünk lesz, mint nekünk.
2: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölsztek Lace. Hát te, aki az autóhoz ért, az tudja, ebben a Niza mentőautó van, egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítól a konszolidációzás van. Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor te... Amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek, hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Hát, gyögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza? Lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: egyetlen kérdésben is, a legapróbb részletekre kiterjedően.
1: Szeretnek önök játszani?
2: Igen, játszani, tetszenek szeretni. Örülök neki.
1: És mosni? Mosni nem tetszik szeretni. De az a kettő össze van kötve, mondjuk. Azt tetszik szeretni? Mivel szoktak önök általában mosni otthon? Mondjuk mosnak. Mivel? Tomival? Tomival. Szóval önök is részt vettek ebben a remek játékban. Önök találtak kulcsot? Nem? Nem tetszett, talán kérem szépen, mi találtunk valakit, aki talált kulcsot. Kis Magdolna munkatársunk utána ment, és Nyíregyházán fölkereste.

0: Azt tetszik szeretni? Mivel szoktak önök általában mosni otthon? Mondjuk mostan. Mivel? Tomival? Tomival. Szóval önök is részt vettek ebben a remek játékban. Önök találtak kulcsot? Nem? Nem tetszett, talán kérem szépen, mi találtunk valakit, aki talált kulcsot. Kis Magdolna munkatársunk utána ment, és Nyíregyházán fölkereste.
1: A heti világgazdaságban olvashattuk a mesebeli kulcsocskáról szóló történetet. Ebben szerepel Zsigó Bertalan, akinek felesége megtalálta a mesebeli kulcsocskát. Hogyan is történt ez?
2: Jön egy távirat hétfőnap, hogy azonnal menjek haza, mert a feleségem egy kulcsot lát a mosóporba. Ha persze, öröm. Már akkor este a helyi rádió már közölte is a hírt, hogy egy ötcsaládos ember megnyerte ezt a kulcsot. Ez még öröm volt. Még addig is öröm volt, míg el nem mentünk Szolnokra. Már Szolnokon aztán sajnos fújba ment a tervünk. Felkerestük ezt a reklámozó. Sajnos mire ma oda mentünk, azt mondták, hogy házon kívül van. Ez nem megy a fejembe. Miért tűnt el? Szabályosan eltűnt. Aki ezt reklámozta, az a Péter úr, ez szabályosan eltűnt. Átvágtak magyarul bennünket. Meg majd még annyit tudnák hozzámondani, hogy ez a vállalat, ez a szolnoki vegyiművek, hát próbáljon egy olyan szappant gyártani, hogy ezt a bűnt lemossa kezét.
0: Kérem, az én tisztem a rádió kabaréban utána menni, utána nyomozni az ilyesfajta országos botrányoknak. Illetékes elvtárs Koltai Róbert.
3: Szeretném visszautasítani ebben a pillanatban mindazt, amit rám akar maga zúdítani. Kikérem magamnak az én pozíciómba. Ne beszéljünk egyszerre. Én már megszoktam, ha maga ott van valahol, akkor csak a sirám, a nyomor, a sanyar.
0: Kérem.
3: Miért nem az örömeinkről tud beszélni?
0: Én üdvözölni.
3: Épülő, szépülő, tessék például épülnek vizei.
0: De most nem erről van szó, kérem tiszteletet. Beadtam itt önnek ezt a kulcsos riportot.
3: Majd mindjárt beadja a kulcsot, az biztos. Miről van szó?
0: Kérem szépen, a Tomi mosópor körül...
3: A Tomi hozzám tartozik. Büszke vagyok, melyik találtam ki.
0: A reklám, az egész a reklám, így az önhöz tartozik.
3: Még hányszor mondja maga?
0: Jó, csak szeretném tisztázni.
3: Csökkent gondolkodást, hogy nem értem, hogy beszél.
0: Igen.
3: Hozzám tartoznak általában ebbe az országba a reklám dolgok, és ami azon kívül van.
0: Hogy kezdődött ez az egész reklámkamp?
3: Az én ötletem volt. A dolog úgy történt, hogy abban a vegyiművek. Tehát ahol készül a Tomi mosópor.
0: Szólok itt iszai vegyiművek.
3: Miért mutatja be nekem a saját cégemet? Mi az tulajdonképpen a reklám, igaz? Ha én azt akarom, hogy te vedd meg, bocsánat, hogy letegettem. Hát ha én azt akarom, vedd meg, öcsikém, akkor én valamit állítok arról az áruról, vagy legalábbis rengeteget beszélek róla. Például, azt mondom, Tomi. Hát persze, hogy ez a vevő szalad, mint az őrült, és veszi a Tomit, nem? Kérem, valamilyen eszközzel lőjék agyon. Hát én nem lennék képzett. Én állhatnák ott, ahol jelen pillanatban ülök.
0: Nem csak hogy... Tehát, akkor törte a fejét ön.
3: Akkor kipattant a Wartburg kulcs dolog.
0: Hogy?
3: Hogy? Miért nem hallottál?
0: A szlogent ön találta ki?
3: Ezen a nyelven nem beszélek.
0: Kulcsot a kulcshoz. Ezt ön találta
3: magyarul, ki? Én magyarul találtam ki. Nem tudom, lehet, hogy lefordították több nyelvre, nem emlékszem.
0: Kérem, ezek után egyesek találtak kulcsokat a Tomi mosópor dobozokban.
3: Miért egyes?
0: Pontosan a puszon, hát a tájékoztatás úgy
3: kívül. Ezt visszautasítom, erről szóval nem lehet. Én egy kulcsot tettem bele, azt tudom, hogy hol van.

0: Hogy kerülhettek, kérem, ezek a kulcsok a mosókonosokhoz?
1: Na most, ez az a problémakör, amit nagyon meg fog döbbenni, de nem utasítok vissza. Gondoljon maga elé, igaz? Egy sivatagot.
2: Hol?
1: Mi? Hawaii-szigeté? Hol van sivatag? Nílustól odé.
0: De hatá...
1: Amennyire én föld... A földre is hozzám tartozik egyébként. Tehát... Mondjuk a Nílustól el tudja képzelni, nem is fontos, hogy maga értse fel, hogy az elvtársak értik, tehát a Nílustól picit odébb vannak ugye ezek a sivatagok. Ahol van ez a póra, vagy móra, vagy bóra, vagy valamilyen szél, ez a sivatagi szél. Tehát, hogy kavarja föl a homokot, igaz? Na most, akik a sivatagban mennek, hát azok elég sanyarú a sorsuk, igaz?
0: Az.
1: És azokat mi megértjük innen messziről is, és velük vagyunk szolidárisak, igaz?
0: Leírjuk.
1: Na most, hogyha egy ember, akit állandóan érez a por, akit fúj a por, igaz? Bele a szemébe, szájába, beszívja, kiköpi. Ugye, mi örülünk is, ha ez az ember néha elkezd tréfálni, ugye? Na most gondolj el egy mosóporgyár, igaz? Ami az én fennhatóságom alá tartozik. Ott vannak a dolgozók, nem a sárga, hanem a fehér por, igaz? Megy a szemükbe, szájukba. Egyszer az életben, nem mindig a kabaré, nem mindig a rádió kabaré, nem mindig egyszer akartak viccelni. És akkor mindjárt akkor a cirkusz van. Beletettek több darab. Hát egy nagyon nehéz munkájuk van őnekik elvtársak. Én nagyon sajnálom, ami történt, hogy teleraktak minden egyes mosóporos dobozt 30 darab vadul kulcsban. A maguk módján vicceltek, és mi ennek örülünk, hogy jól érzik magukat. Azóta nem lépett ki senki abból a gyárból.
0: De kérem, hát esetleg...
1: Olyan nevetés, orkánok zúgnak, ott már nem is a mosókot.
0: Hát nem is láthatja az illető, mikor az a szerencsétlen azt hiszi, hogy nyert egy Wartburg kocsit. Hát ez az ember idegbajt kapott. Azt hitte, hogy eladja majd...
1: Az idegbaj mégse szilikózis, igaz? Azzal el lehet vegetálni 90 évig egy könnyű idegbajjal.
0: Kérem tisztelettel... Most mi lesz? Most milyen reklámkampányba fognak, mert lejáratták végül is.
1: Végül is nem járattuk le, mert beszéltek a Tomiról. Sőt, híreim szerint vették is a Tomit. Sokkal jobban, mint idáig. Most két tervünk van. Elmondanám az elsőt, ha nem szól közben. Tehát az első tervünk a jövőbeni reklámokra, hogy Wartburg kocsiba szennyes gatyát teszünk, és aki megtalálja, az kap egy Tomi mosókot. Van a második tervünk, de szinte kivihetetlen, és nem is látok semmi remény. Megpróbálunk jó Tomit gyártani.
0: Végül is egy Wartburgot mégiscsak felajánlottak, nem?
1: Hát egy Wartburgot, igen.
0: Most azt tessék nekem megmondani. Önnek milyen kocsia van?
1: NDK.
0: De nem ilyen általános, a konkrétabban.
1: Német-demokratikus köztársaság belül.
0: De a márkája milyen?
1: Nem márkája, vettem forintért.
0: De az Wartburg a neve a kocsinak?
1: Na, ha már így eltalált a Wartburg.
0: Azt ön mivel nyitja?
1: Mosóporra.
3: Illetékes elvtárs válaszait egyetlen percre sem nélkülözhetjük. Ha netán elutazik, kérdéseinkkel megtalálnánk őt akár a világ végén is. Ezúttal csupán a Német Demokratikus Köztársaságot kellett felhívnunk telefonon.
0: Halló, itt vagyunk. Hall bennünket? Halló!
4: Jó estét kívánok!
0: Jó estét, örülök, hogy vonalban van.
4: Én is örülök, nagyon örülök, hogy eljöttek az elvtársak, elvtársnők, és azt sem bánom, hogy maga is ott van. Értelmes emberek lényeges, fontos kérdéseire megpróbálok innen a messze távolból megnyugtató válaszokat adni.
0: Hol tetszik most lenni, ami miatt telefonon kell beszélnünk?
4: Kérem szépen, nem tartózkodom Magyarországon.
0: Ha nem, akkor külföldön tetszik tartózkodni?
4: Azt hiszem, nem kell mindent elmondanom, mert az elvtársak elég felnőttek és értelmesek ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy most nemzetközi csúcs találkozóban.
0: Igen, most helyileg hol van?
4: Helyileg Berlinben.
2: Melyik Berlinben?
4: Most nem mindegy.
2: Értem, hát ebben nem vesztünk semmit.
4: Értem mert... a viccet, csak nem szeretem.
2: És milyen célzattal indult el? Szóval ez a végállomás Berlin, vagy pedig Reykjavik?
4: Hova megyek?
2: Reykjavik.
5: És akkor elmegy Reykjavikba ön is?
4: Természetesen, csak nem tudom hol van.
2: Izland.
4: Hogy?
2: Izland.
4: Nem baj.
2: Reykjavik az nincs benne a programban?
4: Reykjavik kérem szépen Etiópia fővárosa.
2: Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy Lázár elvtárs ott volt Berlinben, nem olyan régen.
4: Igen, bár... az én utamat készítette elő.
2: Kérem tisztelettel akkor mindjárt egy közéleti kérdést, hogy a reggeli torna miért kezdődik úgy, hogy tegyük össze a lábainkat?
4: Hát nem tudom, én magával még nem aludtam. Melyik elvtárs kérdezte?
2: Egy ilyen kisportolt elvtárs kérdést szerint.
4: Nagyon gratulálok, mert ő az első ember, aki valóban tornázik a reggeli tornára.
2: Második kérdés. Fölemelték a Totó Lotto árat.
4: Nem fölemelték, fölemeltük.
2: Ön emelte föl, illetve önök emelték föl.
4: Nem önök, én.
2: Ön fölemelte a Totót
4: árat. Mi a gondja magának ezzel?
2: Szóval, hogy a Totó és a Lotto ár emeléséhez tudna valami fajta magyarázattal szolgálni?
4: Kétféle magyarázat van erre, elvtársak. Nagyon figyeljenek. Van egy rövid. Azért emeltük meg a Lottót, hogy a Totó nehogy megsértődjön. Most van a hosszabb. Én kiszámítottam, hogy kétszer annyi pénz jön be, ha valami duplába kerül, mint hogyha szimplába.
2: Hát akkor menjünk tovább. Mit tetszik szólni a pécsi ivóvíz mérgezéshez?
4: Egy mérgezésnek nem örül az ember tiszta szívből, úgyhogy nagyon sajnálom mindazokat, akik ittak a pécsi vízből.
2: Mivel tudja indokolni, hogy miért nem gyógyultak gyorsabban a betegek?
4: Mert utólag jöttünk rá,
2: igen?
4: Hogy a gyomormosásukat szintén pécsi vízzel végezték.
2: Hát akkor a futball kérdések. Lehet-e számítani rá, hogy esetleg valamikor Vég Antal lesz az MLS elnöke?
4: Kérem, van egy titkolt záradék, hogy milliómos nem lehet az MLS elnöke.
2: Azt hiszem, az összes futball kérdés egy kérdésben összegezhető, már nem akarom húzni az időt.
4: Igen?
2: Miért kaptunk 6 gólt a szovjetektől?
4: Gratulálok a kérdéshez, elvtársak. Hát meddig fognak még ezen nyavajogni, ezen siránkozni, ezen jajgatni? Hát annyi minden szép van az életben, társak, még így telefonon keresztül is. Tehát ha kinézek a berlini éjszaka villózó fényei, vagy nem tudom én, hát otthon is, hát nem mindennek teszünk, hogy eltereljük a figyelmüket. Hát például annyi érdekes dolgot csinálunk, hogy már ne gondoljanak erre a nyavajás 6 gólra. Hát ott volt például az M7-esen. Ilyen ról jégkrémszállító kamiont borítottunk föl, hogy legyen jó hangulat, hogy folyt össze-vissza a jégkrém, a fagylalt. De maguknak ez nem elég. Most már nem csak augusztus 20-án, majdnem minden nap rendezünk tűzijátékot. Hol az egyik, hol a másik gyár ég le. De maguk folyton csak a nyomorú szerencsétlen 6-0-on rágott.
2: Kérem, mégis érdekli a közvéleményt. Miért kaptunk 6 gólt a szovjetektől?
4: Azért. Mert Jevtusenko a szovjet csatár fölé pikázta a 11-es.
2: És hogyha nem puskázzál a 11-es?
4: Hát akkor 7-0.
2: Köszönöm szépen.

Jaj, ez a telefon megőrítés szünketet. Jaj, ez a telefon életemnek hírja lesz. Jaj, ez a telefon megőrítés szünketet.

hadi figyeljen a támra, nagyság ne legyen morond, hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagyság figyeljen a számra, nagyság ne legyen buta, hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engem ez a buta. Jajá, halló, halló, na talán mégis jelentkeznének, hát mit szól hozzá, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni pihenéjüket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság. Halló. Megőszülök, kérem. Megfiadzok. Halló. Szeppont. Szeppont? Na végre. Hála Istennek. Krisztián. Tessék, nem. Krisztián, mondom. Nagyság. Én sérteni? Dehogy kérem. Dehogy akartam sérteni. Persze, vágába, csak egy számot bátorkodom, alázatosan kérni. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben után, József 71, hát nem 61, nagyság, az any, nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék, ide vigyázni, majd fölírom.

Sziasztok, ez a Tilos Rádió, 90.3-est az interneten szólunk. Erizo mesét halljátok, kivételesen DJ Indivel. Szép vasárnapot, szép nyarat, Tilos!

sziasztok, ez a Tilos Rádió 90.3-on. Erizon meséit hallottátok DJ Indivel, délután 3-tól 4-ig. További jó rádiózást, sziasztok!

0: Nagyon nyugodt ki annak a szarma! Úrja neki! Bal kettő lerak, vagy 50 ember! Bal... Tövön és óvatosan,
1: óvatosan! Állj meg!
2: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
3: Mindegy, mert itt vagyunk. Hol a Saigon?
1: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
2: Hol vagyunk?
1: Hova hoztál minket?
2: Ez lenne a...
1: Na ez az, hát ezt kerestük.
4: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd a rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mongo, DJ Woody, Papa, MC Ting, Uli, Chili Team, Naszka, András Báder, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-sben. Három Ajaz, Switch, Naut 83, Takka, Bigel, Kori, Selector, Hemperol, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes egyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.

0: Sziasztok, ez itt a Cikla, a cigány közvetítés kulturális adás vagyunk.
1: Sziasztok, én sem.
0: Lesz.
1: Most talán.
0: Igen. Sziasztok. Sziasztok, ez itt a Cikla, a cigány közvetítés kulturális adás vagyunk. Szóval ma vendégünk Vármér Tamás, aki Miskolci illetésügyi szociális munkás, és azért kerestük Tomit, és hívtuk el beszélgetni, egyébként nem a stúdióban, hanem otthonról, Miskolcról beszélgetünk vele. És hogyha kicsit olyan hangminőség, akkor ez ennek tudható be, hogyha nem teljesen tökéletes. Szia Tomi! Szóval azért hívtuk Tamás, mert Jukóvölgy kapcsán mostanában megjelentek olyan hírek, ami a vízhozzáférést próbálja bemutatni, és egy nagyon fontos gyakorlatilag nagyon fontos kérdések hangzottak el a riport során, viszont azt látjuk, hogy ez egy annyira komplex és bonyolult helyzet, hogy érdemes volna megérteni a jelenlegi állapotnak a jelenlegi állapothoz vezető utat, történetet, és ugye azt tudjuk, hogy még kb. 10 évvel ezelőtt kb. Harmad ennyi, vagy még annyi ember, még, tehát most kb. 3500-4000 ember él Jukóban, és kb. 10 évvel ezelőtt harmad ennyien, ha voltak, és Tamás már ennek is tanúja volt, és több telefelszámlási projektben dolgozott, illetve elég jól ismeri a nyugosi történetet, hogy hogyan alakult, hogy ennyi ember él most ott és ilyen körülmények között. És talán érdemes akkor erről úgy beszélgetnünk, hogy egy olyan embert kérdezünk meg, aki ott él és végig kísérte ezt a folyamatot. Szia Tamás! Hallasz minket?
2: Igen, sziasztok! Remélem ti is hallatok.
1: Igen, szia. Nagyon jól hallunk, hál' Istennek. Kicsit izgultunk, hogy valami más, tehát hogy ez egy kicsit problémás, ez a szerencsére nem. Szia, én annyit mondtam el eddig rólad, hogy ugye Miskolci illetőségű vagy, és szociális munkás, és hogy végig kísérted ugye hát nagyon, nem Nyugót tulajdonképpen, hanem a lakosságcserét, meg ugye egyébként, hogy Miskolcon mennyien idézőjelben kiszorítós telefelszámolás vagy rehabilitáció történt. Mielőtt ebbe belevágunk, légy szíves, mondj már magadról valamit, igazából az érdekel minket, hogy egyáltalán hogyan keveredtél ezekbe az ügyekbe, a szociális munka volt előbb és utána a romaügy, vagy ez motiválta arra, hogy szociális munkás legyél. Kicsit a saját történetedet vezess már fel nekünk, köszönöm.
2: Hát nekem ugyebár rendszerváltás gyermeke vagyok, azt is mondhatnám, tehát még megértem ezt a történetet, és igen, fiatalon, ilyen középiskolás koromban, 90-es évek elején már ugye elkezdtek érdekelni a társadalmi igazságtalanságok. Már megmondom őszintén, nem voltam a legjobb tanuló, de sokat olvastam könyveket, meg így nyitott szemben jártam, és akkoriban nagyon erős lett a skinhead mozgalom. Miskolcon, Borsodban volt a központja nagyon erősen.
1: Ez az akkoriban, ez a 80-as évek vége, 90-es eleje?
2: Na, 90-es évek eleje, a rendszerváltás után, és akkor valahogy ez elkezdett foglalkoztatni. Tulajdonképpen most már így benőtt fejemmel, körülbelül, akkor még nem tudtam ezt így meghatározni, de én ilyen emberjogi szemlélet, vagy a társadalmi igazságosság, ami elkezdett így izgatni, és akkor ilyen civil kezdeményezésekbe csatlakoztam. Volt akkor egy ilyen, hogy hívták, antifasiszt akció, ilyen országos szamizdat föld alatti csoport, és akkor ehhez csatlakoztam, már nem is tudom, hogy sikerült, és akkor itt Miskolcon próbáltunk fellépni egy-két skinner akcióval szemben, tehát valahogy, ha azt mondom, hogy redeztetem, hogy a társadalmi igazságtalanságuk is, akár ezzel párhuzamosan a roma, úgyhogy került az én látómezőmbe, ez körülbelül így datálható. Amúgy meg 95-ben kezdtem Szegeden szociális munkás szakon, és igazából ez az év ősze, amikor már Szeged mellett van egy Kiskundorozsma nevű telep, ez akkoriban a jellemzője az volt, hogy ugye ez is egy, ott volt mindig hagyományosan telep, de aztán cséllakásos történetek kínáltak belőle.
1: Mondd erre, légy szíves, cséllakás, mert sokan nem tudják, hogy ezek ilyen alacsony komfortfokozatú házak, amik...
2: Igen, tehát

0: vezetését, ami ugye bár követte ezt a Mária Terézia vonalakon való elindulás, hogy telepítsük le a cigányságot. És hát Dorosmáról nagyon sok egyébként írásos anyag fellelhető hazai társam történetben, akár a kényszerfüldetések, meg ilyesmi.
1: Igen, igen.
0: Ami még egy érdekes, hogy amikor oda mentem, akkor például tehát ott roma hétköznapi nyelvhasználat volt, egy gyerek 4-5 éves koráig nem tudott magyarul, nem beszélt még magyarul. Na és akkor az a lényeg, hogy itt egy ilyen cigányklubot csináltunk, ami ugyebár fázi, mondhatnánk azt, hogy a tanodák előzménye vagy alapja, amikor így iskola mellett, óvoda mellett, vagy akármi mellett próbálunk valamit pluszt adni a gyerkőcöknek, és akár a szülők bevonásával is. Tehát valóban minden datálható, akkor táboroztattam. Van egy ilyen gonosz bácsi, Soros, neki voltak ugyebár pályázati forrásai, a FAR pályázati források, ezekben, ilyenekben működtem.
1: Még a csatlakozás előtti időszakról van szó továbbra is.
0: Igen, igen, a csatlakozás. Ez még mindig a 90-es évek vége, és akkor 2000-es évek elé, és akkor a ösztöndíjasaink voltak, középiskolai fiatalok, akiket mentoráltam, meg mégis így kezdődött el a Romaricshoz kapcsolódásom. Aztán így a főiskola alatt OTDK-ztam, második helyezést értem el, az is egy ilyen témában volt. Tehát így egyébként elkezdett foglalkoztatni. Még főiskolás koromban csináltam Miskolcon, bejártam az összes cigánytelepet.
1: Ez az kerestem. Összes, majd erre térjünk vissza, mi az, hogy összes, mert ugye azért mindenki
2: Miskolcon.
1: Miskolcon, igen, és Miskolcon. Több telep volt, igen.
0: Hát akkor még több telep volt, tehát a 2011-es népszámlás alapján ugye azonosítják be hivatalosan a szegregátumokat, zárójában megjegyezve, hogy ez meg kicsit idejét mut ennek a népszámlálás alapján, de akkor azt hiszem 16 szegregátum volt Miskolcon, ebben az időben több volt, azt tudni kell, bár amivel kezdtétek is, mondtátok, tehát a Jukóvölgy akkor még nem minősült annak, de már akkoriban is laktak ott emberek, csak nagyon kis létszámban. Én például akkor még Miskolcon volt a Méztelep, mi volt még, ami annyira nem ismert?
1: A Békeszálló.
0: Békeszálló, igen. És akkor azt csináltam minden esetről, hogy kerestem embereket, és akkor életútinterjúkat vettem föl, még klasszikusan jegyzetelve, és akkor ezeket feldolgoztam az összes szegregátumban. Ezek általában volt gyári munkásokkal, vagy ipari dolgozókkal, akik vidékről beköltöztek annak idején.
1: És akkor volt a Számozott utca, ugye volt a vasgyár, csak hogy így néhány, azért soroljunk már, hogy így, hogy látható legyen, hogy ez igaz, hogy Magyarország második legnagyobb városa, de hogy szóval elhihető, hogy ennyi szegregátum volt. Nem is az a kérdés, hogy alakultak ki, hanem hogy mennyi idő volt, amíg eljutott oda az mindenkori önkormányzat, hogy ezeket mondjuk fel akarja számolni, ahelyett, hogy mondjuk rehabilitálna, vagy javítana ezeken a helyzeteken. De tudom, hogy most össze-vissza ugrálok, és nem akartam beleszólni abba, hogy bemutatod a sztorira, de hogy ugye így izgat minket ez a skinhead dolog, mert ez már annyi idő eltelt azóta, és azt gondoljuk, hogy nincsenek már ma már következményei, ami ugye nem igaz, hiszen akik akkor a skinhead mozgalmak vezérei voltak, azért jó ideje bent ültek a parlamentben, bizonyos. És meg parlamenti bizottságokba kerültek. Szóval, hogy értékeled ezt a vonalat, ami eljutott onnantól, hogy ők ilyen utcai skinhead mozgalomként egy gyűlölet politikára építve, amúgy a skinhead mozgalom nem volt teljes mértékben ilyen, tehát az, hogy a magyarországi csapatok gyakorlatilag, ugye a magyarországi mozgalom ilyen szélsőjobboldalivá vált, és ilyen hungarista alapokat kezdett magáévá tenni, az nem volt jellemző mindenhol a skinhead mozgalomra, meg főleg ilyen punk mozgalomból nőtte ki magát, vagy ágazott el, de most ne beszéljünk el a történetről, inkább csak az, hogy Magyarországon mennyivel volt azért másabb, mint ahogy ez az egész skinhead dolog indult, és hogy ugye az antifasiszta mozgolódást lecsatlakoztál?
2: Igen.
1: Így addig mondom, azért az antifasiszta mozgolódást ő csatlakozik vissza, bocsánat, ugye? Ettől féltünk, hogy lesz egy ilyen technikai
2: marő. Ez csak egy technikai hiba, de mindjárt visszacsatlakozik a riport alanyunk. És
0: itt vagyok.
1: Na,
0: és itt
1: is de van. Jó, szuper. Na, szóval tudod...
0: És itt kérnék elnézni, bocs, nem

0: Hallottam még, de hogy nem tudtam személyesen bemenni, csak ugyebár most már két laki életet élek, és haza kellett utaznom
1: Igen, ez azért
0: áratlanul.
1: teljesen jó, mások meg ugye egy lakiként is csak vidékről tudnak bejelentkezni, úgyhogy, de hogy azt szeretném mondani, hogy ugye ott tartottunk, hogy elkezdtük mondani, hogy a skinhead
0: Igen.
1: mozgalom az Magyarországon ugye hungarista összefonódásokkal jellemezhető, és akkor, hogy ugye azok, és nem ért véget a hatása, hiszen mára már néhányan tényleg
2: Hát csak
1: a parlamenti
2: átneveződött, így van.
1: mandátumot szereztek, most nem a mostani kormányról beszélek, de hogy igen, és hogy amit is akartam ebből közni, az antifasiszta mozgolódás, amiről beszélsz, hogy ahhoz csatlakoztál, és azon keresztül tudtatok valami ellenállást felmutatni. Ugye most arra oda jutottunk ez alatt a jó pár év alatt, hogy most már az antifasiszta mozgalom számít agresszornak, és hogy őket kezdik el úgy, mint, most arról olyan, mint hogyha a neonáci, neofasiszta, nem tudom, újnyilas mozgalmak, azok valami emberjogi mozgalmak lennének, vagy ilyen citizen, nem tudom, azt lehet mondani, aktív állampolgárnak tekintik őket, és ugye az
2: Hát más nyugaton
1: antifasiszták,
2: és
1: meg ugye
2: más itt
1: megvan a magyarországi törvény
2: Kelet-Európában.
1: is emögött, hogy ugye hogy tulajdonképpen az antifasiszták simán börtönbe kerülhetnek a ideológiai alapon ők is. Mi szerint ugye van ez a törvény, ami hát most már nem a stigmatizált csoportokat védi, ez a gyűlölet bűncselekményeleni törvény, hanem tulajdonképpen bármilyen csoporthoz tartozást véd. Így tulajdonképpen a magyarság, mint olyan, tehát magyar csoporthoz tartozás és egy ilyen védett tulajdonság, úgyhogy bármikor ezt így föl lehet hozni, nem tudom, a hungaristák védelmében. Szóval, hogy mit látsz, hogy igazából ti is konszolidálódtatok olyan értelemben, hogy te akkor még egy mozgalomhoz csatlakoztál, most meg már szociális munkás segítő szakmáról beszélsz. Tehát, hogy kellett valami mozgalmi gondolkodás, mert beszélsz itt társadalmi igazságosságról, de hogy közben akkor, amikor fiatal voltál, nem biztos, hogy társadalmi igazságosságként fogalmaztad meg, mintha ezt is mondtad volna, ezt így utólag tudod összerakni, hanem akkor volt egyfajta érzéked ahhoz, hogy ez így nem jó.
0: Jó, hát azért azt, tehát amiben te is, vagy ti is mentetek, tehát az Antifa történet, ami most, hogy az elmúlt rendszerre kapott egy megítélést, meg média tolást is, hogy mennyire gonoszok, meg akár jogszabályi hátteret is, ez egy történet, én mondjuk európai vagy nemzetközi kitekintésre nem rendelkezek, hogy ennek milyen a megítélése, amit én is láthattam két lépés távolságból jelenleg, az ugyebár akár általuk is elvégzett utcai agresszió, szerintem
2: Hát meg ez
0: ez
2: inkább egy ilyen
0: elítélendő.
2: militánsága, nem? Bocsánat, hogy így, tehát ilyen két
0: Elítélendő, tehát
2: típusú
0: régen, amikor mi
2: Antifa van.
0: csináltuk, az nem azt jelentette, hogy furkusgotot fogtunk, és mi is neki rohantunk, mi inkább az volt, hogy beszélgetni próbáltunk, ugyebár akkor anómia társadalmi állapota volt, tehát össze volt zavarva a társadalom, nem tudta ki, hogy merre menjen. Voltak ezek a szubkulturális, akár divatként föllehető mindenféle irányzatok, keveredtek, hogy ti is mondtátok a pankkal, és akkor még igazából egy ilyen szemléletformálás, csak akkor nem tudtam, hogy így hívják. Plakátokat tettünk ki, próbáltunk ezek az emberekkel beszélgetni, ráadásul akkor már beálltak egy párt mögé, tehát egy párt megyei szervezete lett 100-valahány emberrel, és igazából emiatt próbáltunk föllépni, és akkor volt nekik egy irodájuk, azt körbe plakátoltuk, szórólapokat osztogattunk. Tehát én úgy gondolom, hogy bármelyik irányultság, bármelyik izmusnak az agresszív, durva fellépés, az úgy gondolom, hogy elítélendő. Az, hogy most a jelenlegi törvénykezés az ment, hogy az antifák milyen gonoszak és harciasak, és ezzel szemben a szélső jobboldali radikális oldal milyen barátságos, azt nem hinném, hogy
1: És
0: így van.
1: öltönyben járnak, igen.
0: Igen, nagyon vicces, hát meg látjuk is, hogy miket mondanak, meg kivonulnak a tamburásnál, meg hát azért ne felejtsük, hogy itt volt egy roma gyilkosság
1: Románk elleni
0: sorozatosan.
1: gyilkosság, ez nagyon fontos, ez mindig
0: Igen, és
1: belepatlunk
0: azt
1: ebbe.
0: szerintem mai napig a társadalom nem követte meg, tehát voltak perek, az is nagyon furcsán hatott, de szerintem tehát azt állami szinten kéne valahogy kezelni azt a dolgot jobban, mert azért ez nem akármilyen dolog volt a történelemben, szinte egyedülálló, vagy a holokauszhoz visszakanyarítható, hogy ilyennek megtörténhettek egy országba, kvázi talán a rend vagy az állam asszisztálása mellett. Na mindegy.
2: Tehát, és hogy ugye tovább, tehát hogy már itt, ide kanyarodtunk pont.
0: A telepen, tehát hogy abban az időszakban, mert emlékszem, hogy este 10-kor telefon jön egy Mercedes, és akkor rohanunk ki. Tehát, hogy ez nem volt normális állapot. Nem
1: igen, akkor is meg kellett, önmagunknak kellett megszervezni a videó. De én is szeretne kérdezni valamit, de lehet, hogy te nem hallod őt. Biztos lehetséges, hogy nem hallod?
0: Néha hallom.
2: Néha hallasz, és most hallasz-e?
0: Igen.
2: Jó, szuper. Szóval, hogy azt akartam kérdezni, mert szerintem álljunk meg egy picit ennél ugye a romák ellen elkövetett gyilkosság sorozatnál, ha már megemlítetted, mert ez egy nagyon fontos momentum, és hogyha ugye a 90-es évektől kavarodtunk el idáig a skinhead mozgalomtól, tehát hogy ugye folyamatos az én meglátásom szerint, de nem tudom, hogy te hogy látod ezt, hogy ugye ez a bűnbak politika, tehát hogy ez ilyen társadalmi, politikai szintereken át ívelő folyamat, aminek a mai napig nincs vége, és nyilván itt volt egy ilyen gyilkosságsorozat, és még ugye ezt sem tudta meggátolni azt a típusú gyűlölet cunamit és bűnbak képzést. Tehát, hogy a mai napig folyik ugyanúgy ez a romák ellen elkövetett gyűlölet beszéd a köztudatban, és most leginkább ugye most már a social media felületein nagyon szemmel látható, hogyha bármi történik, akár áldozata egy roma ember egy bűncselekménynek elkövetője, vagy bármilyen, hogy ez alapvetően ez már egy ilyen társadalmi norma. Úgyhogy hogy látod ezt, hogy ez, ugye, mert valahogyan vissza kéne kanyarodjunk majd aztán a lyukós témánkra, tehát ugye az van, hogy ugye szerintem ez egy nagyon paralel ezzel a történettel, ugye, mert hogy ugye kiszorították Miskolcról végül is a romákat, ugye itt beszéltetek nagyon sok telepről. Hogy
1: igen,
2: van ez,
1: és
2: hogy
1: a kommentek ez... pont ezt igen. Tárgyalják, hogy tulajdonképpen őket hibáztatják.
2: Tulajdonképpen
1: és hogy ők tönkretették Jukónak a szép környezetét, meg nem tudom, és hogy ennek azért van egy, igen, ahogy mondod, de közben nem volt felelősségvállalás, meg felelősségre
2: tehát
1: vonás.
2: Egyik esetben sem volt, tehát sem a skinhead mozgalomban, amikor nagyon sok bűncselekményt elkövettek romák ellen, egyébként tudjuk, hogy hány embert mondjuk vertek majdnem halálra, igen. Sem azután,
1: meg
2: miután,
1: meg
2: is öltek, így van, tehát Egerben történt egy gyilkosság, bocsánat, most meg nem mondom az áldozat nevét, de hogy ugye ez egy ilyen, tehát hogy olyan folyamat, ami folyamatosan gerjeszti önmagát, és mindig-mindig rosszabbra fut ki. Tehát most jelen pillanatban igazából egy humanitáriánus katasztrófa van Jukóban.
1: Igen.
0: Hát igen, és ezen a gondolatmenetem végig, mert ugyebár Jukóból indulunk ide, én nagyon sokat dolgozok vidéken a hátrányos helyzetű térségben, én úgy szoktam őket mondani, hogy gettó települések és gettó térségek, mikrotérségek, ahol tulajdonképpen olyan jellegű mély szegénység van, amit egy ember föl nem tud fogni, de egy miskolci sem, vagy akár. Tehát, és az a baj, hogy ezek csak mélyülnek, és ezáltal tehát ilyen öngerjesztő folyamat. Tehát ha visszakanyarodunk Jukóra, nagyon sokat foglalkozok vidékkel, csak azért hoztam be ezt. Visszatérünk Jukóra, hogy igazából meg volt korábban egy olyan kérdés, hogy telefelszámolási szándék. Igazából ilyen szándékot, ami arra mutatna, hogy ez pozitív irányba történjen, tehát azok az embereknek jobb életkörülménye legyen, és ne talán úgymond integráljuk őket a társadalomba, de ezt a szót sem szeretem már annyira, hogy majd elmondom esetleg miért, hogy tehát ilyen jellegű szándékot, ami nagyon pozitív, sokat nem nagyon láttam Miskolcon, megmondom őszintén, inkább egy ilyen kiszorítósdi, elhelyezősdi, menjenek innen a szemünk előtt című történet volt. Zárójában azt megjegyzem, hogy azért Miskolcon hatalmas a romák aránya, tehát szerintem egy 15-20%-os biztos van, és ez egy 170 ezer főnél az releváns. Körülbelül annyi alaknak most Miskolcon szerintem, és ugyebár Jukót említettük, hogy körülbelül 4000 fő, de hát azt látni kell, hogy Jukó az ugyebár egy bányász völgy tulajdonképpen, egy elég hosszú több kilométeres szakaszon, és mellette párhuzamosan például a Jukó út másik oldalán is van egy domboldal, meg még arrébb, tehát hogy ennek vannak ilyen kis csápjai,
1: Hát egy 10 négyzetkilométer, azt hiszem, vagy egy 10 négyzetkilométer, bocsánat, azt hiszem a területe,
0: Igen,
1: de most
0: szintén
1: így hirtelen.
0: ott van Perecses is, és tulajdonképpen, ha Perecses és Sukó között a Dombolna átmenni 20 perc vagy fél óra, tehát, és ott is laknak emberek. Tehát, hogy tulajdonképpen ez még egy kicsi ilyen jó többségi társadalmi tevékenység, és a légy, és aztán teljesen össze fog nőni az egész. Szerintem még az is lehetséges, ami eléggé szomorú.
1: Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy vannak ilyen tanya, meg vannak ilyen köbző erdős, vagy hát ilyen gyakorlatilag megközelíthetetlen területek, és ugye van néhány buszmegálló, ami egyébként tükrözi a területeknek a nevét, a buszmegállók neve, és
0: Igen.
1: hogy körülbelül 1000, most csak valami adatot akarok mondani azért, hogy el tudjuk képzelni, hogy akkor az, aki még nem járt ott, hogy most mire kell gondoljon, hogy Jukó mekkora. Tehát ilyen 10 négyzetkilométerről van szó, és azt hiszem, hogy egy 1000 körüli építmény van, na most azt el kell képzelni, úgyhogy nem mindegyik alkalmas lakhatásra,
0: Hát
1: és
0: itt vannak
1: hogy ez
0: fakai
1: egy
0: bártól kezdve
1: külterületnek
0: félig
1: számít.
0: megépült épületek, alapokban laknak emberek tulajdonképpen. Van rendes ingatlan is, tehát úgymond családi háznak jellegű, de általában ez ilyen vikend területnek kell mondani,
1: Igen.
0: ahol mondjuk fáskamrákból
1: Igen.
0: átalakított otthonok vannak, ugyebár a vízellátás csak részen megoldott, ami ilyen központi helye az a Gulyakút, ahol tulajdonképpen már annak a területnek a környezetében, környékén, ahol ilyen minőségi otthonok is vannak, vagy épületek, ott már a korábbi, tehát onnan a 70-es évek környékéről szerintem már költöztek ki emberek, tehát nekem is van olyan barátom, aki ott született tulajdonképpen kint, és aztán onnan költöztek be.
1: Tehát, hogy gyakorlatilag van már olyan generáció, aki mondjuk Jukósinak mondható, de ne keverjük össze a Jukóvölgyet Jukóbányával, mert
0: Igen.
1: ez is egy nagyon fontos különbségtétel, mert a Jukóbánya az, ahol a régi bányászatnak a központja volt, mármint,
0: Igen,
1: hogy
0: az
1: egy
0: tovább kell
1: intézményi
0: menni,
1: szinten
0: ez tovább
1: is.
0: kell menni több kilométer után, és akkor fölfelé ott van a bánya épületek és a bánya történetek. Igen, tehát azért ennek ez a völgy, ez annak az elő része. De elvileg, ha jól tudom, akkor tehát magának a Jukó völgy alatt is, erre is szoktak hivatkozni, hogy ott is lehetnek bányajáratok, stb., tehát azért is nem akarják a külterületet betenni, de hát sok mindenre szoktak hivatkozni, hogy miért nem akarják.
1: Igen. De most, hogyha időben beszélünk Jukónak a mostani helyzetének a kialakítása, 2004-ben zárt be a bánya. És 2004-ig úgy ott kb. 1000 ember dolgozott, és hogy ez nem egy ilyen, tehát hogy története, tehát hogy hosszabb történelme van, mert 1938 óta működött, 2004-ig ott a bánya. Itt ennek ugye kultúrája volt a bányászatnak ebben a régióban, ugye ez nem csak Jukó esett áldozatul ennek a rendszerváltó ipart megváltoztató, egyébként Borsodot teljesen letaroló gazdasági változásnak. És ugye az, hogy ott most arra 4000 ember él, az onnan indult, hogy elhagyták azok az emberek az ottani házaikat, nem? Akik ott tulajdonoltak házakat, mert nagyon sokan olyanok laktak ott, akik egyébként a bányában dolgoztak. Meg sokszor azoknak volt a
0: Hát
1: hétvégi házuk.
0: nem, tehát így nem
1: Nem
0: lehet
1: teljesen, aha.
0: lekategorizálni, mert ugyebár most mondok egy példát, Avasi vagy Miskolcon bárhol lakó embereknek itt a telke volt. Tehát ez egy
1: Igen, hát
0: telekterület
1: egy
0: is volt,
1: része, ugye, egy
0: ahol
1: része az volt, hogy ilyen
0: tulajdonképpen
1: hétvégi
0: hétvégén a
1: házaik.
0: kommunista család kiment, ott megcsinálta a répácskáját, paradicsomkáját. Tulajdonképpen ennek ez volt a funkciója sokban, tehát itt nem lakó célú volt, itt nagyon kevesen laktak. És az, hogy a 2004-es bánya bezárást említed, akkor már nagyon gyenge volt a termelés. És azt lehet mondani, hogy Miskolc és hát egész Borsod megyének az egyik nagy érvágás, hogy szerintem valamilyen szinten a rendszerváltás után, mivel egy erős munkás réteg volt, összetartó munkás réteg, tehát egyfajta direkt leépítése történt ennek a dolognak, aminek például a romák nagy vesztesei voltak. Gondoljunk be, dolgoztak 40 ezeren a gyárba, és ennek a munkás tömegnek a nagy részét a vidékről toborozták be, cigányokat, és ők dolgoztak, és első körre mindenkit őket rúgtak ki. De ez csak a vasgyár, de ott van az üveggyár,
1: Igen.
0: a Tehát rengeteg gyár volt, vagy a bánya, és ezeket az embereket, ezeket tették ki első körben a munkahelyikről.
1: De most
0: de
1: akkor...
0: azt tudom elmondani, hogy...
1: Bocsánat, csak hogy a körülmények, hogy azt akarom mondani ezzel, hogy az a hétvégázós körülmény, ami akkor volt, hogy az gyakorlatilag most sem, most arra sem változott sokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ott változott
0: állatoknak
1: a kondíció, inkább csak
0: az...
1: rosszabb lett a házaknak az állaga, vagy az építményeknek az állaga, mert némelyikre nem lehet azt mondani, hogy ház. Most ez azért fontos, mert hogy olyan feltételeket szabnak mondjuk az, hogy mindenféle infrastruktúra bevezethető legyen, amire ez a környék nem ad lehetőséget. Tehát
0: nem,
1: tulajdonképpen egyrészt a közigazgatási besorolása miatt sem, másrészt meg a most meglévő állapotok miatt sem lehet, nem azt mondja, hogy elvárni el lehet, de hogy nem lehet megvalósítani egy olyan fajta rehabilitációt ott konkrétan helyben Jukó völgyben, ami mondjuk az ott élő lakosságnak ott helyben kínálna egy jobb körülményt.
0: Nem, hát alapvetően nem alkalmas, mert ez egy szövevényes, vagy beszéltük is, földes, dombos, erdős, nem kezelt terület, ahol voltak mindenféle vikendházak, valaki új kaibát húzott föl, vagy putrit, vannak, mondom, akár félkész, amit félbehagytak a 80-as években, ilyen házikó és alapok, vagy ilyen romocskó, és abba beköltöztek emberek. Van olyan, ismerek olyan családot, akit mondjuk kilakoltattak más szegregátumból, oda beköltözött, és összeköltöztek, és fejleszgették az ott félig jobb ingatlanjukat, de elöpetően az lehet elmondani, hogy mindenhol csak kisporos, kavicsos út, amit be se szoktak szórni, néhány kút az egész hatalmas területen, és hát ilyen útrendszer tulajdonképpen, mint hogyha egy összegyűrnék a kezembe egy csomag madzagot, és szétdobnám, és körülötte meg elhelyezgették mindenféle épületszerkezeteket, vagy miket. Én annak idén egyébként, amikor kezdett kialakulni, akkor még 1000-1500 fő lakosan lehetett, ugye ez a 2005-ös, 4-es, amit mondtatok, valamilyen időszak volt, és én akkor volt szerencsém, a városi önkormányzatnál dolgoztam, hogy írtam egy segítséggel, persze nem egyedül, egy úgymond roma programot, hogy mit lehetne esetleg Miskolcon csinálni, és én akkor, ahogy jártam-kertem, akkor mondták, hogy no, csak itt valami alakul, és akkor kimentem teljesen be a Bugyraiba, akkor még nem volt akkor a nagy kiterjedt, de hát eléggé sok fotót is csináltam, és családokkal beszéltem. Tehát mondom, az a tipikus, amikor én ilyeneket még, amikor előtte hajléktalan gondozó voltam Budapesten, és a erdőkbe mentem, és néztem az összeállított sátrakot, meg sátornak nevezett épületeket, tehát olyanokat kell elképzelni.
2: Hát igen, ilyen lakhatásra alkalmatlan.
0: Igen, amit, hogyha valaki vonatozik, és kinéz az ablakon Budapesten, látott erdőkbe ilyeneket, így tehát van. Ilyenekkel van téli tulajdonképpen. Ezek vannak tömnyire.
1: És ugye, amikor infrastruktúráról beszélünk, akkor beszélünk áramellátásról, vízellátásról, és mondtad, hogy kevés kút van nyitva, és hogy ráadásul ugye azok időszakosan némelyik ugye napi x órát van nyitva, olyankor ugye ki kell használni az időt, és akkor beholdják az egész napi vizet. Na most nagyon kevés ingatlanban van bent a víz. És hogy ez ugye ez egy extra tehertétel az ott élőknek. De a másik pedig az áramellátottság. Ugye, ami áramszegénységről is, meg energiaszegénységről is beszélhetünk, persze nem a klasszikus értelemben, hiszen nem arról van szó, hogy bevétel és rezsi közötti nem tudom ilyen aránytalanságokról beszélünk, hanem valóban egy olyan környezetről, ahol valójában igazából meg se lehet a mostani standardek alapján mérni, hogy akkor mekkora mértékű az energiaszegénység, mert azt nem mondhatjuk, hogy 100%, de pedig igen. És hogy látod, hogy ez, mert ezzel viszont kéne kezdeni valamit, legalábbis szerintünk, mert azért jártunk már ott mi is. Ezzel kéne kezdeni valamit, olyan értelemben mondom, hogy nekem volt olyan tapasztalatom, hogy gyakorlatilag még csak nem is szigetelőszalaggal, hanem celluxszal voltak összerekasztva vezetékek a házon belül, ami gyakorlatilag egy kóter, de hogy egy ilyen, de hogy közben meg papír tapétával volt kitapétázva. Szóval igazán életveszélyes állapotok vannak, elég gyakori a tűzeseteknek, elég gyakran van tűz is. És hogy ezt nem lehet annyiban hagyni. Tehát ez most mindegy attól, hogy közigazgatásilag hogy van besorolva, de hogy ezeknek az embereknek az életkörülményei napi szinten életveszélyesek. Tehát itt már nem arról van szó, hogy milyen féle túlélési technikákat használnak, hogy a jövedelmeik legalább fedezzék a kiadásaikat.
2: Hány százalékát költik
1: ide. Igen, vagy hány százalékát költik ide-oda, hanem az, hogy túlélik-e az adott hétvégét mondjuk tűz nélkül, vagy ilyesmi. És ez nem túlzás, tehát hogy nem egy ilyen túlzó megállapítás, hanem valóban nagyon rossz infrastruktúrális körülmények között vannak. Na most nekünk mindig ez a problémánk, hogy készülnek mindenféle uniós standardek, meg policy javaslatok, közpolitikai javaslatok, meg nemzeti szinten is ezen dolgoznak, de hogy ezeket az embereket nem veszik figyelembe ezek az átlagos helyzetre készülő politikai, közpolitikai javaslatok.
2: Hát meg például az, hogy ez nem alkalmas arra, hogy emberek tartósan ott élnek, igen, és jelenleg 4000 ember él ott tartósan életveszélyes körülmények
0: ez között. Úgy szerintem, hogy nem alkalmas, nem tehát alkalmas. Hogy ez a terület, tehát itt most, ha valamit csinálunk, az csak a túlélést segítheti, de inkább ezt azt kéne, hogy hogyan lehet innen mobilizálni, igen, mindenkit, vagy minden, igen, több ember. Lehet, hogy egy kisebb tömeget el tud viselni, de hát ez egy olyan, mondom, bonyolult kis rendszer, tehát nem is tudom, mint
1: hogy. Na de hogy ugye azt mondjuk, hogy pont fordítva történik a dolog, nem az, hogy innen mobilizálják ki, igen, az embereket, hanem hogy egyre többen jönnek, ez egy ilyen szürke zónaként lehet róla beszélni, és hogy gyakorlatilag egy részük szinte menekül, ugye, az elől, ami itt újra megtalálja, hiszen sokan hallottuk, hogy gyerekvédelem elől menekülnek.
2: Hát igen, de nem nagyon lehet a
1: de nem tudják a kondíciókat, persze, megváltoztatni, csak a távolságot tudják növelni attól a helytől, ahonnan elindultak. És hogy közben meg ugye azt látjuk, hogy ilyen állami struktúrán belül gondolnak rájuk, és mindenféle projekteket szerez magának a helyi önkormányzat. Vagy más civil szervezetek, és ezek ilyen még tűzoltásra alkalmas, vagy nem alkalmas projektekről van szó.
2: Nem alkalmas. Igen, az első, ugye, amit mondtál, hogy az életveszélyt elhárítani, arra alkalmas, vagy nem? Alapvetően,
0: tehát amit ott csinálnak. Például, hogyha van egy, tehát nem csinálnak oda egy infraprojektet, de mondjuk egy soft projekt van, egy hasonlóban volt egy ötlet, tehát miért nem lehet olyan elemeket betenni, hogy mondjuk a projekt anyagköltséget finanszíroz, mert arra ad lehetőséget mondjuk egy ESZA projekt is, nem mondjuk 32 darab egyéb tréninget, tanácsadást, stb. Hatalmas milliókért, hanem ezeket a hatalmas milliókat mondjuk anyagköltségre tennék, és az embereket, a célcsoportot, egyébként zárójelben megjegyzem, a soft projekt lehetőséget biztosított célcsoport foglalkoztatásra, tehát magyarul helyiek dolgozzanak benne.
1: Igen, tehát azt ezt mondhatom, mondjuk, ha egy 100
0: milliós... Ezt az önkormányzatok szarnak rá, bocsánat, kifejezéset, csak akkor egy kicsit felpaprikázódom, mert én magam javasoltam, hogy vegyék már fel, ott van, és akkor a tervező csoportba azt mondja, hogy hát nem lehet, hát mondom, és akkor kinyitottam a felhívást, rádöptem a pontra, mivel elég értek a projektekhez, mondom, itt van járulék bér célcsoportnak, anyagköltség meg lehetne venni, stb. És legalább a minimál infrastruktúrát az emberek tehetnének, ott őket tudnánk
1: foglalkoztatni valamit. Tamás, beszéltünk arról, hogy itt is egy ilyen opportunista hozzáállás van, akár az önkormányzat, akár a civilek részéről, és ezzel nem vonom kétségbe a jó szándékot, meg az akaratot, de hogy úgy tűnik, hogy nem az a cél, hogy mobilizálják őket, vagy pedig a helyi infrastruktúrából legalább csökkentsék a veszélyt, vagy valahogy javítsák a életminőségüket.
2: Az ottaniakat, igen, arra, így
1: hogy
2: van.
1: Ki tudjanak onnan, igen, törni, vagy ugye, mert mindig kitörés történhetek, nem tudom, hogy felszáll egy buszra, aztán többet nem néz vissza, mert ezt elképzelni, de hogy mit gondolsz te erről, mert hogy dolgoztál ezekben a projektekben, dolgoztál önkormányzatban is, hogy mi hiányzik, a szaktudás hiányzik, vagy a hozzáállás nem jó, vagy a pályázati kiírások olyanok, amivel nem tudják ezeket a dolgokat csatornázni. Mi hiányzik? Mert ugye én azt is tapasztalom, hogy akik ott vannak is egymással alig beszélnek. Tehát, hogy vannak párhuzamosan futó projektek, és még csak a kooperáció is olyan, hogy nem biztos, hogy foglalkoznak egymás projektjével. Vagy olyan, mint hogyha ez tabu volna, tudod, ez egy ilyen kis, hogy így mindenkinek megvan a kis maga személyi dombja, úgymond, idézőjelben, és akkor itt vannak ezek az emberek alibinek, mert hát valaki kell, akik miatt ezeket a projekteket csináljuk. És majd, bocs, hogy ilyen sarkosan fogalmazok, de az elmúlt 30 évben sokszor láttuk. És voltak igazi szándékok is, ilyen telepfelszámolás, meg ilyen környezetjavító, hogy nem tudom milyen, meg ingatlan állagjavító, mert mindenféle igazi próbálkozások is voltak, ha nem is Jukóban, de máshol jellemző volt, ez is kormányzati akarattal mögötte, de mégis az van, hogy nem megállítjuk, hanem mégis egyre több ilyen lecsúszás történetet látunk, és ez nem családi szinten, hanem egész telepek, utcák, települések szintjén is most már jellemző. Tehát, hogy mert ugye most feljött ez a, bocsánat, hogy most felfogom, akkor ott beszéljünk egy kicsit a Máltáról is, ugye szerintem Máltán szerepel, már nagyon régóta, nem csak a legutóbbi 16 évről van szó, mert nagyon régóta szerepel a Málta és más civil szervezetek is ezekben a teleprehabilitációs programokban. És ez ugye mindig változott a trend, úgymond, de az, hogy itt a romák felé valamit szeretnénk tenni, az nem változik, az, hogy folytatólagosan fennáll. De hogy mi az, ami miatt még mindig itt tartunk, hogy egyre rosszabb a helyzet? Mivel te ezekben sokat dolgoztál, hogy mi csapódott le benned?
0: Nagyon izgalmas a beszélgetésünk, mert eléggé cikcakkozunk.
1: Hát persze, mert hogy kevés az, és mindenről kéne beszélni.
0: Még egy előző téma is volt, amire reflektáltam volna, amikor azt nyugodtan mondjuk, hogy most jó, aztán visszatérünk el az uniós projektes, vagy akármi, hogy az, hogy hogyan kerülnek ki ide az emberek, rengeteg sztereotípia van, hogy egy ilyen szegregátum például, főleg ez a Jukóvölgy, amiről beszélünk, hogy miért kerülnek ide, a gyermekvédelemből menekülnek, meg külföldiek, meg mit tudom én. Tehát összeszednek kb. 15-20 vagy 5-10 jellemzőt, édes mindegy, hogy miért kerülnek ide az emberek, és mindegyik egyfajta, legtöbb ok az egy ilyen, úgymond az itt lakók hibáját, vagy hogy is mondjam, önhibáját erősíti, miközben elfelejtjük például, hogy indult meg ide. Indult a békeszálló lerombolásával, indult a szondi Jukóvölgy leszámolásával, és a legnagyobb buli az volt, amikor ugyebár, ami egyébként is kapcsolódunk, a Máta is asszisztált, és volt szerencsém belelátni, a stadion. Itt van a DVTK stadion, és ahhoz, hogy ennek megfelelő számú előírás szerinti parkolószáma legyen, meghirdette az akkori önkormányzat egy ilyen, azt mondta, hogy telefölszámolási programot hirdet, és tulajdonképpen megszavaztatta valami kamu szavazásról, hogy 15 ezerben, hogy hány ember szavazott, hogy ne legyenek cigánytelepek Miskolcon, és tulajdonképpen azt mondták, hogy ennek keretében akkor számozott utcát elkezdjük ledarálni, és akkor menjen ki, hova akar. És a legviccesebb volt, és idézőjelben viccesebb, és ebből látszik az egész történet, hogy nem a legrosszabb és a legproblémásabb részét kezdték el lebontani, hanem azt a részét, ugye abban közel volt a stadionhoz, benn volt a gáz, benn volt a víz, szép kertek voltak, aszfaltos volt az út, és nem csak, és 50%-ban cigányok laktak, de akik ott is laktak, azok volt gyári munkások, vagy akár még dolgoztak. Hát a vállamon sírtak az emberek, hogy a 11-10 utcát miért bontják, miközben a másik oldalon meg nincs bent a víz, meg putri, meg veszélyes. Tehát, hogy ez is meg volt ideologizálva hatalom által, hogy miért telepítsük ki az embereket, miközben építünk egy frankó stadionnak frankó parkolót, emberéletek helyett parkolót, és ez is növelte a szegregátumot. Na, ezt most csak azért jegyeztem meg, vagy például
2: akkor a szociális dolgok. Hogy mennek a számozott utcákba kitelepített emberek végül is nagy része Jukóvölgyben kötött ki.
0: Igen. Ez még az utolsó, és áprilisban hagyta az utolsó család, ugyebár ott volt tizenvalahány, úgymond védett család a Málta kötelékébe, de akiknek évente hosszabbították a szerződésüket, ezeknek 4 volt, amikor oda kerültem, én ott dolgoztam, és 10-valányra sikerült felvinnem, hogy megakadályoztuk a kilakoltatást, és hát ők egy fél évig írogattak, meg hívtak a családok, hogy segíts már Tamás, mert a Máta egyszer csak felmondta a szerződésünket, és nem tudunk itt maradni, és most már egy ember se lakik ott. Zárom megjegyzem, hogy gondolj bele, hogyha olyan bizonytalansági létben voltak,
2: igen,
0: ezek az emberek, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy hónap elviszik a házát, és semmi garanciát nem vár rá senki, akkor nem biztos, hogy én is fizetném, például meg is tehetem annak a költségét. Tehát, hogyha valaki nem fizet és tartozás halmoz fel, nem biztos, hogy azért meg gonosz, de hanem azért, mert úgy fizessük azért, van, amit hónap elviszik.
2: De hogyha el tudják képzelni, szerintem a hallgatók is, de hogy akkor most ugye tehát döntöttek, hogy felszámolják ezeket a szegregátumot alapvetően, ugye, és ugye elhelyezés nélkül, tehát ugye tényleg az volt, hogy elhelyezés nélkül számolták fel
0: ezeket. Hát ugye bár ennek megvan a törvény alapja, hogy kik kapnak elhelyezést, kik nem. Tehát ennek több verziója van. Ugye bár vannak a jogcím nélküliek, akik elvesztik általában a jogcímüket, hogyha mondjuk lejár a bérleti jogviszonya, vagy nem fizette a bérleti díjakat, vannak ugyebár, akik mondjuk ott laknak 100 éve, de nem is rendelkeztek jogcímmel,
2: Igen.
0: tehát vagy oda keveredtek,
2: Jogszín.
0: átadta valaki nekik a lakást, és akkor ott lakik, ha fizeti is a közüzemi díjakat 100 éve, meg minden, de akkor se kapott jogcímet. Ezekbe is próbáltam én is intézkedni, hogy hát itt van igazolhatóan, itt laknak 15 éve. Zárva megjegyzem, akkor a Szondi régen a megszűnés előtt rengeteg családot tudtam így megmenteni, hogy akkor elfogadták ezt az igazolást egy uniós jogszabályra hivatkozva. Vannak az önkényesek, akik felnyitnak házakat, egyébként ez a legkevesebb mindig, vagyis itt meg nem is Miskolcon. Tehát sokféle verzió volt. Elvileg, aki... tehát ez olyan, hogyha te eljössz hozzám albérletbe, lejár az idő, kifizettél mindent, frankú szevasz, nem vagyok köteles én neked lakást biztosítani, és egy másik albérletet, hogyha lejár a jogviszonyunk, hiába laktál nálam 10 évet.
2: Mert tehát hogy ilyen volt a szerződben, ugye minden önkormányzat szerződése alapvetően más, tehát hogy van, ahol elhelyezés nélkül például nem lehet ugye utcára tenni családokat.
0: Igen, hát hogy régen ugyebár úgy volt, hogy voltak a határozatlan szerződések, amik működtek, ezeket például Miskolcon, így a telepeken ezeket rögtön kiforgatták. Tehát határozottan alakították 5 évesre, az 5 éveseket 1 évesekre, tehát Igen. hogy ezt folyamatosan mozgatták, csökkentették a szociális bérlakás tulajdonokat, eladták őket, ugyebár ebből próbált pénzt lakni, tehát jelenleg van minimális a szociális bérlakás egy ekkora városban, tehát nincs bérlakás. Én azért is mindig azt mondtam, hogy bérlakás programokat kell indítani, és ami most meg van hirdetve a most úgy kormányzat, ne politizáljunk, de hogy szerintem, hogyha ezt viszik, akkor ez egy nagyon jó dolog lenne.
2: Hát főleg úgy, hogy máshol
0: energetikai szempontból is jók lennének.
2: A bérleti jog, ez egy gazdasági erő, tehát hogy külföldön például a bérleti jogot lehet adni, venni, és
0: hát ez így van,
2: hitelezni,
0: ott van Ausztria,
2: banki
0: menjünk
2: hitelezni.
0: Messzire.
2: Így van, tehát hogy ez teljesen más a rendszer külföldön, itt meg igazából, mint hogyha büntetnék azt az embert, aki bér lakásban
1: vagy
2: él.
1: Egy alacsony státusznak.
2: Vagy egy alacsony, így van, hogy a csí lakásban élne. És
0: igen,
2: egyébként olyan is...
0: Kanadában sincsenek lakástulajdonok, mert azt mondják, hogy az még mozgatja a piacot is, meg a gazdaságot, hogy a bérlakásrendszer működik.
2: Igen. Jó, tehát na, ugye, ilyen olyan jogcím nélkül kikerültek Jukóvölgybe.
0: Tessék?
2: Ja. Bocsánat, bocsánat, most az, az unióra mentünk vissza.
1: Bocsizottam, hogy mondjad, mert nagyon nehéz is, hogy nincs szemkontaktus, meg nem vagy itt velünk a stúdióban, hogy mikor harapjuk el a szót, és mikor maradjon nálad.
0: Légy szíves, mondjad. Úgy alakul, majd szívesen bemegyek máskor is, mert igen, van igen. miről beszélgetünk. Na tehát visszatér az uniós pályázatokra, ugyebár azt látjuk, hogy elnézést, azt látható, ugyebár, hogy a telepi programoknak a elnézést, így nem kellett. Telepi programoknak az őse, ugyebár ez az OFA, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Szociális Munkaügyi Minisztériumnál lévő komplex terepprogramoknak az alapja volt, amik egy rugalmasabb konstrukciók voltak, és annak ide a bajnai kormányzás emelte be az uniós finanszírozásba, mert előtte azt mondta mindenki, hiába próbáltuk uniós pályázati forrásba bevinni, mert az nagyobb forrás biztosít, hogy a hogy nem lehet magántulajdon lakáshoz nyúlni, és itt ez a fő probléma. És akkor ez az SMM-es telepes programok voltak, meg OFÁS, ezt általában roma civil szervezetek csináltak. Tehát utána ugye bekerült a uniós pályázati rendszerbe, eleinte még jó, de jelenleg például, és volt egy ilyen kérdésetek talán, tehát jelenleg ez a kiírás és jelenlegi pályázati konstrukció nem is szorgalmazza azt, hogy minden embereket vigyenek ki, miközben az SMM OFA-nál még ez volt az alapcél, hogy csökkentsük a szegregációs indexet a telepen. És akkor még elvileg régen bele se lehetett nyúlni a telepi infrastruktúrájába, amivel én mondjuk nem értettem együtt szegény nyugosztaljuk ilyen, de én ezzel sokat vitáztam vele, hogy mennyire lehet belenyúlni a szegregátumba, vagy nem. Csak bontás témában lehet, ugyebár akkor az volt. Most meg kvázi már, ha ott újítok fel a szociális bérlakást, vagy, plusz, vagy ott alakítok ki bent, akkor meg plusz pont jár az értékelésnél. Tehát egy egészen más.
1: Segítik a szegregáció fennmaradását, de Jukóban erről sem beszélhetünk, hiszen Jukónak pont a közigazgatási besorolása miatt ez is esélytelen, hogy ott egy ilyen dolog elinduljon. Hogyha
0: hely... Jó, de nem esélytelen, mert én azt mondom, hogy én komolyan gondolom, mint városvezető, és most itt mindegy, hogy ki volt hatalmon, Én komolyan gondolom, akkor miért nem tehetem meg, hogy egy részét belterületté nyilvánítom?
1: Állítólag voltak erre próbálkozások, hogy vettek néhány telket, ugye, de hogy így ez annyiban is maradt. De nem is értem
0: tehát
1: egyébként.
0: Ez politikai és vezető irányítói szándék. Tehát én akarom, akkor ezt belterületté teszem, csak onnantól kezdve magának tesz feladatot.
1: Hát egy kötelezettségeket arra, hogy infrastruktúrálisan fejleszt a területet. Hát ez itt ez a rókafogta csuka tulajdonképpen, hogy önmagát nem akarja kötelezni. Most mi gondolkodtunk azon egy páran, akik így a Jukóban próbáltunk ilyen környezeti témában valamit változtatni, és van is egy elképzelésünk arról, hogy csinálunk ott egy energiaszegénység kutatást egy svéd egyetemmel, illetve hát már nagyon a küszöbén vagyunk ennek, illetve építünk ott egy, hát, hogy mondjam, egy ilyen zöld okos oszlopot, ami ilyen napenergiával fog működni, és reflektál arra, hogy ott ugye energiaszegénység van, és a fiatalok folyton az ottani közösségi házba járnak telefont tölteni, meg hasonló dolgok, igen. És akkor ezt mi próbáljuk ebben az oszlopban integrálni, hogy ők ott tudjanak egy ilyen közösségi kis sarok, ami bárkinek elérhető, egy ilyen pihenő padnak is lehet tekinteni, és akkor ezen az oszlopon sok minden lesz, ami akár a levegő minőséget is méri. Szóval itt most nem sorolom, mert nem erről szól a műsor, de hogy próbálunk valami ilyesmit csinálni, és hogy látjuk azt, hogy a humán erő, az ottani emberekkel valamit foglalkoznak, meg a fiatalokkal is, de hogy így tényleg a körülmények változtatásában semmit nem tudnak csinálni.
2: És hát azért még, bocsánat, de hogy így nagyon kerülgetjük a forrókását, de hogy ugye a designer drogok bentléte, az még egy ilyen plusz, és itt pont azért, mert a fiatalokra reflektálva, hogy azért ott legalább két generáció jelenleg el van veszve.
0: Hát igen, és ez egyre súlyosan ez a történet ebből. Egyébként valahogy Miskolcon egy kicsit visszafogottabb lett az UPS-ek, tehát ez az új sziatikus szerek, mert így szokták őket már. De rán én magam is az avasan kutattam egyébként, és megjelent egy kis könyvünk is erről, hogy de ez egyébként nagyon ott van, tehát ez nagyon ott van ezeknek a szereknek a jelenléte. Én úgy gondolom, hogy és most nem tudom, hogy kanyarodtunk ide.
1: Hát meg egyébként én félbehagytam egy gondolatot, hogy lehetne megváltoztatni az önkormányzat által ezt a szituációt. Ezt hagytam félbe, de visszatérünk majd erre, mert ez nagyon fontos dolog a fiatalokkal való foglalkozás, és hogy ugye ez hát, egy másik akut dolog. Tehát ez a részönkormányzatra gondolok, hogy ugye ebben nem tudom, hogy gondolkodtak-e, mert a mi csapatunk ezt kezdte el keresni, hogy mi lehet ilyen félmegoldás, ha még közigazgatásilag nem is változtatják meg, de hogy legalább a beleszólási lehetőségük a városvezetéssel kapcsolatos döntések, döntésekkel kapcsolatban bele tudjanak szólni, mert ugye a képviselő is olyan, aki egy másik területnek a képviselő is, by the way, hozzá van csapva még Jukó is, tehát hogy nem
2: is ismerik a
1: saját képviselőket. Sokan nem is ismerik a képviselőket, és hogy részönkormányzat létrehozása valaha előfordult-e, mert az azt jelenti, hogy gyakorlatilag rögtön 4 ember bekerül a testületbe, és kötelező ott az önkormányzatnak egy kihelyezett irodát működtetni. És ez ugye merőben megváltoztatná a
0: státuszokat. Ilyen, ott ugye a társadalmi öntudat ilyen szinten szerveződés nem nagyon van, tehát a próbálkozások, meg azért a Málta is elkezdett ott ilyen kis közösségépítés, tehát azok, akik kollégák ott dolgoznak, szerintem eléggé elhivatottak, meg ott dolgoznak. Az, hogy milyen térben és milyen háttér, az egy másik történet.
1: Hát igen, ők is kicsit mostoha gyerekei a Máltának, mert hogy akármilyen nagy volumenű program indult, ő nekik valahogy nem jutott lehetőség arra, hogy bekerüljenek, illetve hát kaptak ilyen együttműködések mentén dolgokat, de ők ilyen napi tűzoltásban vannak, tehát azzal foglalkoznak, hogy élelmiszer biztosítsanak, hogy nem tudom, mindenféle tanácsadásokat és gyerekeknek programokat azt vettem észre, és ugye mi is ezzel a zöld oszloppal őket kerestük meg, és ők azok, akik ezt be tudják fogadni, de hogy azt látjuk, hogy a Nagymáltán belül ők kb. Ugyanúgy vannak kezelve, mint mondjuk a célcsoport, hogy így nagyjából el vannak hanyagolva. És akkor, ha már itt tartunk, hogy mi kerül oda be, most nem csak a drogokról van szó, hanem ez a segítés, mint olyan, azt arról beszélgettünk legutóbb, hogy ez a mechanizmus, amit ilyen jótékonykodásnak nevezünk, hogy sokszor náluk gyakorlatilag ártalmakat okoz, hiszen, és nem csak náluk, más telepeken is tapasztaltuk, hogy romlott élelmiszert kapnak, folyóhúsokat kapnak, használhatatlan ruhát kapnak, lejárt élelmiszereket kapnak, nem csak ilyen napi fogyasztás után, hanem egyébként is, és hogy sokszor nekik ez gondot okoz, miközben mondjuk látják, hogy kitüntetik a jótékonykodó, nem tudom milyen cégeket, évente a év jótékonykodóivá válnak, miközben a helyi szervezet, aki ott éppen most a Málta, azzal küzd, hogy hol helyezzel a szemetet. És ugye amikor például ruhaneműt kapnak használhatatlan, sokszor tüzelőanyagként végzi. Tehát, hogy sok olyan dolog van terepen, ami teljesen másként látszódik, hogyha mondjuk a Máltának a működését akarjuk kritizálni. Akkor kritizálnunk el a társadalomnak egy, tehát hogy kritizálnunk el ezeknek a folyamatoknak egy globálisabb mechanizmusait is. Tehát nem tudom, hogy így érződik-e, hogy nem lehet azt mondani, hogy a romákkal kapcsolatos, meg a szegényekkel kapcsolatos közgondolkodás az abból áll, hogy akarunk-e segíteni, vagy nem, mert amikor segítünk, akkor sem rajtuk segítünk, hanem mondjuk a szemetünket rájuk, testáljuk. És hogy ez ugye milyen motiváció, ezt nem akarjuk ezt most kifejteni, mert nem erről szól dolog. Vagy amikor városrehabilitációról beszélünk, akkor nem biztos, hogy ugye a városrehabilitáció az, ami központ, vagy a városrehabilitáció nem biztos, hogy a városi lakosságnak fog használni, lehet, hogy egy befektetőnek fog használni. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogy ezeknek sokszor pont a legszegényebb és a legkiszolgáltatottabb réteg az áldozatai. De hogy amit mondtál, hogy itt ilyenfajta tudatos érdekképviselet, hogy nem alakul ki még akkor sem, hogyha terepen ott dolgoznak mellettük olyanok, akik tudják, hogy milyen lehetne az érdekképviselet.
0: Ennek azért nagy rákfenéje, ami mindig előre jön, hogy azért az ilyen fejlesztési történetekben az ott lakosokat nem vonják be, jó? Hogy azok közül biztos ilyenek meg olyanak, akkor kimennek a 25. kérdőjével, háztartási felméréssel, amivel jó pénzt le lehet szakítani, de igazából az nincsen. Miért nem vonhatunk be ugyanúgy egy kőművest a szakmai tímbe, vagy bárkit, aki ott lakik, bármilyen végzettséggel, vagy nem végzettséggel, mert attól függetlenül ő tudja. Én, amikor csináltam telepes programot, az én stábomnál megmondtam, hogy én úgy építem föl, hogy legalább a fele a telepi embernek kell lenni a stábban. És a 10-valahány főből telepi ember volt a stábban. Mert hogy...
1: Na, de jöhetek... mi volt a feladat? Ez sem mindegy azért, mert
0: hát nem mindig, de most hogy mondjam, közösségszervezéstől kezdve a problémák fogalmazáson egyáltalán mit csináljunk, most hogy zajlódjon egy adományozás, aminek nem vagyok mindig én a híve, de egyáltalán, hogy tényleg ne a 72-es téli kabátot vigyük ki nyáron, ahol 10 gyerek van, mert akkor annak nem lesz értelme, vagy ne romlott élelmiszer érkezzen, ezeket át lehet gondolni, hogy legyenek, célba találjanak, és ne a szegénységet, meg a megaláztatást növeljék tulajdonképpen. Olyan kis apró dolgokkal lehet ezt csinálni. Most azt mondok egy példát, van egy kút, és mi a 25. tanácsadó szolgáltatást veszük igénybe, miközben az kéne az embereknek, hogy lehet, hogy azt a kutat meg kéne csinálni, hogy ne dőljön ki hónap után, vagy ne folyjon az orrán száján a víz, és akkor kell a mi víz, vagy a vízszolgáltató engedély, de hogy kell, fogok egy kis betont, meg stb.
1: Nem, ott van a két ember. Tudod, mindenek megvan a maga legális folyamata, és azért még ilyen helyeken is érdemes szerintem ezeket betartani, hiszen ezzel nem csak...
0: Ez így van, de én már nyújtam. Csak amikor bejött 25 kérelmet, hogy javítsák ki a kutat, meg nincs benne víz, és azt mondom, hogy két nap alatt, vagy egy délután alatt megcsináljuk az ember, akkor megmondom őszintén, én megcsinálom az emberek, és senki nem fog azért megbüntetni, hogy ott újra víz legyen, mert a mi víz se a büdös életben, vagy a vízszolgáltató se a büdös életben nem fogod kijönni, vagy ki
1: segítőnek nem az volna az egyik feladat. Most nem kritizálni akarom azt, hogy azonnali megoldást kínálsz, hiszen ez a legfontosabb, hogy tényleg amire szükség van, az meglegyen. Hiszen következményei vannak akkor is, hogyha, tehát hogy lehet, hogy súlyosabb következményei vannak, ha elmarad ez az önkényes beavatkozás, vagy nem tudom, hogy nevezem most ezt. De hogy közben meg ugye edukálni kéne ezt, mert hogy ott a helyi emberek, a helyi asszonyok főleg elmondták nekem, hogy minden évben meghallgatja őket, például a vízügy, elmondják a bajokat, és minden ugyanúgy megy tovább, mint hogy addig volt. Tehát a meghallgatást kipipálták.
0: Kríziskezelés, amikor demonstrálunk valamit, vagy megcsinálunk magunk, és akkor azt mondjuk, hogy ne talán ennyit kellett volna csinálnotok, nem kellett volna 25 feljegyzés az intézményben. Ezért. Tehát, hogy persze ezzel az ember egy kicsit átlép határokat, amit én mondok, de én ezt csináltam, és én azt tudom mondani, hogy ez működött, és utána könnyebb volt megmozgatni azt, hogy a csőtörésre is már nem kellett várni, hogy egy hetet kijöjjön, kijöttek utána 2 nap után. Tehát, hogy szerintem ennek van hatása, mert
1: tehát
0: persze
1: van
0: egy csőtöréshez
1: következménye,
0: nincs
1: hogyha elvégzett
0: fokozza
1: helyettük kvázi a munkát, akkor utána már nem akarják, hogy ez ilyen gyakorlattá váljon.
0: Szerintem be kell vonni a jelenlévőket, és nem csak a nem tudom, tehát hogy ők maguk is döntsenek és vegyenek részt a folyamatokba, de ezt se paternalisztikus szinten, mert sajnos például Mátát már felhoztuk, ott mindig azt láttam, hogy egy ilyen szegény gondozás és paternalisztikus szinten működik. Persze az, hogy a Máta felszívta a meghalt civil szervezetek hatalmas jó embereit, meg közösségeit, ott ők egy kicsit másot csinálták mindenhol, de azért azok a munkavállalói tömegek, akinek nem volt erre rálátása, vagy érzéke, azok nem tudják ezt csinálni, nem tudták ezt csinálni, mert például Máta sorolta ez módszertant.
1: Hát gyakorlatilag, akinek nem volt már a Mátás kor időszaka előtt egyfajta tapasztalat a terepmunkában, az nem is tudott megragadni ezeken a helyeken, ezt mondod tulajdonképpen.
0: De ragadtak meg azért emberek, nem azt mondom, de nagyon sok olyan ember is oda került, aki mondjuk az attitűdjei nem biztos, hogy arra való, hogy emberekkel foglalkoznak, ráadásul szegényekkel, ráadásul cigányokkal. Tehát azért maradtak meg, nem azt mondom, tehát ez nem lenne igazságos. De hogy ez mint tudjuk, a segítő szakma egy emberfüggő történet, na most, de az is tudjuk, hogyha most ránk szakad minden, azért ahhoz megkerülő embereket kell találni, hogy ezt végre lehessen hajtani.
1: Akkor azt mondod, hogy sokszor ez hiányzik a humán erőforrás ahhoz, hogy ott ezek a felmerülő problémák megoldódjanak? Mert
0: több minden mondom. Tehát én legalább azt mondom, hogy az életnek egy hármasságát képviselem mindig, hogy legalább 3 fő oka van mindennek, vagy 3 irányvonala. És mondtam a részvételiséget, tehát hogy egyáltalán partnerként tekintsék azokat az embereket. Most abból indultunk ki, hogy van-e ruhaosztás, vagy alapvető dolgok hozzáférhetnek. Hogy férjenek hozzá? Tehát, hogy ezt őket meg kell kérdezni, hogy mit osz. Tehát van egy ilyen dolog. De ugyanígy, hogyha egy program indul, egy fejlesztési történet, nagyon jó, hogy megírják valahol ezt a pályázatot, meg kitalálják, meg lekérdőjelezik az embereket, de ez még mindig egy inaktív részvételük nekik. Nem az, hogy ők is részt vesznek a tervezői
1: folyamatban.
0: De hogyha
1: van következménye, mondjuk, igen, tehát van egy következménye, hát én is ennek a hívja vagyok, ez a részvételi dolog, és mindig is csináljuk a dolgokat, hogy ugye az, hogy mielőtt, amiről beszéltem az előbb, hogy mielőtt elindul energiaszegénység mérés, helyi asszonyokkal csináltunk egy ilyen részvételi kutatást gyakorlatilag. Ők mondták el, mik az alapproblémák, mire kéne figyelni majd, amikor a kérdőívet összeállítjuk. Tehát tulajdonképpen nem kívülről, hanem belülről ők maguk megfogalmazták, közel 15-en ültünk össze, helyi asszonyok főleg, akik ugye elmondták, hogy mik az alapvető problémáik a napi gyakorlatban, hogy mit tudom én, hogy milyen rosszak az utak, a víz, és mit tudom én, ezek az alapdolgok, de közben el is mondták a túlélési technikáikat is, vagy az egymásra utaltságot. Egy csomó mindenről beszéltek, ami tulajdonképpen kívülről, aki nem él ott, annak ez nem jutna eszébe. És ugye igen, ezért igazolom, hogy ebben nagyon is igazad van. És ugye én amiket eddig olvastam például Jukóról ilyen anyagokat, olyan, mint hogyha csak, tehát hogy valaki így a, nem tudom, pályázathoz megírnák ezeket a megvalósíthatósági tanulmányok miatt, ezeket a kötelező sablonokat, ugye ilyen élnek ott ezen az, és nem tudtam meg róluk semmit gyakorlatilag azokon a számokon kívül, amit amúgy lehet, hogy így igazából a fejlesztéshez nem is annyira szükségesek, vagy érted, amit mondok, és hogy nem született olyan leírás erről a helyről, ami mondjuk legalább a történeteiket is megmutatná. És te most arról beszélsz, hogy te már csináltál ilyeneket, és akkor miért nem érjük el ezeket? Hol vannak, Tamás? Hol vannak a...
0: Nem tudom, hát én 20 éve leírtam, hogy ide nem óvodát, egy iskolát kell tervezni majd, aztán rá 10 évre megtervezték, hogy még óvoda is legyen Jukóba.
1: Mai napig nincs.
0: Amikor láttam, hogy szegregáció lesz, mondtam, hogy ide óvoda iskola busz kell, és úgy elvinni a gyerekeket megfelelő köznevelési intézményben. Egyébként itt lakom nem lesz a Jukó bejáratától, tehát a volt számozott utca az közel, meg stb. És nagyon sok ismerősöm ugyanígy, itt van a szegregált iskola mellettem, egy 5 méterre, és sok családdal találkozok, már ismerem őket, és tehát akár egy ilyen dinamizmus, hogy hogyan jönnek reggel, hogyan kísérik a gyerekeiket az iskolába, hányan, hogyan fogunk össze, tehát ebben is látszanak dolgok, ja, és elhozzák ebből a furcsa szegregált iskolában ezeket a tündéreket, mert nagyon sokat beszélgetek a gyerkőcökkel. Na mindegy, nem is tudom, honnan kanyarodtam el, de hogy...
1: Hát, hogy hol vannak az anyagok, amiket te megírtál, hogy nekem az a bajom, hogy én nem találtam semmit Jukóról, ami azt mondaná, hogy valaki olyan írta, aki ismeri is a helyet.
0: Ezeket például én nem csak Jukóra, hanem mondjuk a többi, legutóbb a többi városi szegregátum esetében is, egy civil szervezet, amiben önkénteskedtem, annak keretében tettem a városi szociálbukhoz javaslatokat, például, hogy legyen elfa része, vagy hogy célcsoport foglalkoztatás, stb. Tehát ahhoz írtam le, de amit mondom, ez a 20-valány éves történt, akkor meg az önkormányzaton belül csináltam ilyen dokumentumokat, feljegyzéseket, hogy mi is kéne csinálni. Akkor az volt. Vagy projektjavaslataim voltak. Uh-huh. Akár.
1: Ugye mi nagyon koncentráltuk el az energiaszegénységre, és az energiaszegénység kapcsán ugye volt már ott egy kutatás, amit a Miskolci Egyetem csinált, és azt hiszem, hogy éppen most frissen kinevezett államtitkárasszony, bocsánat, ha Ildikó?
0: Kinga,
1: bocsánat, hogy, tehát, hogy ő végzett el, azt nem tudom, önálló kutatás volt, hogy valakikkel. De hogy például én azt a kutatásanyagot se találom az eredményét, tehát hogy hol van ez is tulajdonképpen, és az viszont abban biztos vagyok, hogy ez egy standard meghatározás, egy standard energiaszegénység meghatározás alapján történt, hiszen pont az alapvetően ez a baj, hogy vagy nincs meghatározva, mi a definíciója valójában az energiaszegénységnek, vagy valamilyen standardet használnak, ami ilyen közegre nem is alkalmas. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az anyag az például mit tartalmaz, hogy mit tudott mondani, mert most nekem egy ideje az volt a feladatom, hogy megtaláljam erre a speciális helyre azt a fajta indikátort, meg azokat a módszertani megközelítéseket, amivel valid értékeket fogunk tudni mutatni, amivel tényleg lehet majd ezeknek a úgymond háztartásoknak az energiaszegénységét jellemezni, és akkor a megfelelő segítséget biztosítani nekik. Mert például nemrég voltam egy konferencián, ahol az volt a címe, hogy a szegénység női arca, és ott is több előadó beszélt ilyen kutatásokról, és nekik is az volt, hogy ezekre a telepekre, ezekre a helyekre nem találnak hiteles módszertan. Na de ugye fordítva van, nem? Tehát, hogy kimegyek, megismerem, és akkor meg tudom mondani, hogy itt hogyan lehetne dolgokat
2: egységes
1: megmérni.
2: Egységes módszertan nem is
1: létezik. És egységes módszertan kizárt, hogy érted, és hogy kimaradnak ezért mindenből, ami standard.
0: Részt vettem ilyen városkutatásokban, nagyobbakból, vagy ilyesmi. Nem tudom, hogy ez hogy zajlott, de ugyebár itt egy intézet van, tehát nem egy ember csinálta ezt a kutatást.
1: Igen, ezt nem tudom, nem találom, tehát nem tudom.
0: Biztos elérhető most.
1: Majd megkeresem.
0: Szociális intézetet, de szerintem biztos megkapjátok, ezek nyilvánosak. De minden esetre nem tudom, hogy tudja-e kezelni, vagy kezelte az mondjuk a fáskamra közötti különbség, amikor egy kéznyi lyuk van, és az le van takarva egy rongyal, vagy mondjuk mondom, a klasszikus, ami egy trauma volt nekem, és egy alapba voltak az emberek, a család. Hogy láttam, hogy ott egy alap benőtt gazzal, és a héten jönnek ki emberek, és akkor bementem hozzájuk. Tehát, hogy egy ilyen hihetetlen. Tehát, hogy ezeket a különbséget hogy lehet kezelni ott, és mondjuk ez bekötni, hogy egyáltalán maga a fűtőanyagot hogyan szállítod el oda. Tehát még az is egy érdekes dolog, mert
1: igen,
0: a gimbes-dombos utakon, ne talántán, hogyha téli idő is van ott, fölvinni a fát, az úgy gondolom, hogy egy Rocky filmbe beillő teljesítmény lenne, hogy ott megemelni olyan dolgokat. Tehát, hogy ezeket hogyan lehet mérni, én nem értek hozzá, megmondom őszintén, de...
1: De akkor de majd megmutatjuk neked, hogy éppen hol tartunk
0: ebben is. Mert azért mondom, tehát, hogy akkora különbségek vannak, hogy egy biztos,
1: abszolút,
0: hogy
1: igen.
0: És ráadásul még egy, ha azt mondom, hogy meg akarok mérni, most mondok egy más példát, egy miskolci úgymond klasszikus szegregátumot, ott is biztos egészen máshogy kell mérni, mert ott épületek igen. vannak. Itt meg nem nevezhető.
1: Igen, erről beszélek, hogy ilyen jellegű mérések készülnek, ami persze, hogy nem biztos, hogy ad valid értéket, és el lehet mondani a véleményünket, de nem biztos, hogy én tudom, tehát vagy valid a mögötte lévő számok, vagy bármilyen téren érted. De szerintem ezt hagyjuk is, mert ez már nagyon ilyen Szóval más jellegű az a probléma, amiről kellene itt beszélnünk, illetve már alig van 5 percünk. De hogy akkor azt mondod, hogy azok az utak, amiket kívülről látnak, hogy az oda kerülésnek a narratívái, az többnyire őket hibáztatja az oda kerülésért, és hogy nincs eléggé kibeszélve az, ahogyan valójában oda kerültek, és hogy masszív hát ilyen rendszerszintű hibáknak a következményei. Hogy ennyi hát ember persze, oda került az elmúlt 10 évben. Hogy
0: koncentrálódik valahol a probléma és a baj, azért az kettőn múlik legalább a válság. Tehát Miskolcon azért elég erős az előjétel, a rasszizmus, most, hogy Pesten is lakom egy ideje, azért egészen más, hogy működnek a történetek, vagy akár kis településen is. Tehát itt, amikor megjelenik valamilyen hír egy miskolci közösségi platform, akkor rögtön 1000 hozzászólás negatív van. Most ha mondtunk egy például, hogy kigulladott egy lakás, igen, egy szegény családnak, a családnak a lakása, ahhoz is olyanok érkeznek, hogy egyszerűen kifordulok magamból. Tehát úgy gondolom, igen, hogy nagyon önhibáztatnak, miközben azt nem fejek fel az emberek, hogy azért itt ez nem piros és fekete, vagy fehér és fekete, hanem rengeteg árnyalata van, ezt oda kerültek. De hát ugyebár én azt szoktam meg

0: egy olyan sztereotípiák
1: Hát
0: is,
1: mindenhol meg lehet találni az
0: ami...
1: együttműködő, így van, embereket.
0: Igen, és itt több az együttműködő,
1: Így
0: én
1: van.
0: mindig azt látom, csak azt is látni kell, hogy akit folyamatosan rúgnak, az nem biztos, hogy puszilni fog rögtön téged megölelgetni. Ugyanaz, hogyha például én szoktam ezzel játszani, hogy idézőjelben, hogy ha így az utcán sétálok, és dühös nénik, vagy bácsik, vagy akárkik valamire reagálnak, akkor nagyon emberségesen próbálok, és teljesen egy ilyen megváltozik a történet attitűd. Tehát, hogy ezt kéne ebben a munkában is alkalmazni, hogy nem biztos, hogy a megszólítás megfelelő. Tehát, hogy nem mindenkinek jó a paternalisztikus és a parancsuralmi rendszer, hanem a partnerségnek kell tekinteni ezeket az embereket is, mert egyébként, és ezek a kilakoltatások is nem a partnerségre épültek, hanem az, hogy minél jobban üssünk rajtuk még egyet. Tehát ezek után, ha netáltán társadalmi konfliktusokat gerenál ez, akkor ez persze, hát hogyha engem megrúgnak, akkor nem biztos, hogy mindig vissza tudok
1: Igen, én azt
0: mosolyogni.
1: látom, hogy
0: Tehát...
1: igazából ez hiányzik. Egyrészt a partnerség, másrészt ugye ez az emberség, ami hiányzik olyan nagyon sok
0: És
1: tekintetből,
0: egy
1: ugye a
0: normális akarat. Tehát itt
1: városvezetésből.
0: visszakanyarodunk a uniós pályázatokhoz, tehát ez, ami most a megyei jogú városoknál több helyen látok, de Miskolcnál is, és láttam pozitív példát is egyébként most, hogy jártam az országot, de hogy az, hogy a és Jukó volt, túllépünk itt, azért van még néhány szegregátum, amire szintén top plusz forrás nyertek, de hogy nem akartak infrapályázatot, se a ez a városvezetés, se a másik oldalú városvezetés, tehát hogy valamiért nem akartak, miközben nem nagy pénz, de legalább egy rohadt vízelvezető várok legyen már, hogy az embereknek a kertjében ne folyjon be a víz, és tehát meg tudjunk tenni ott egy
1: Tehát
0: paradicsomot,
1: gyakorlatilag a
0: hogy el
1: politikai
0: tudnánk
1: akarat
0: menni.
1: is hiányzik
0: Hát
1: ahhoz, hogy itt
0: igen, ezt
1: változás
0: sajnos
1: történjen.
0: ezt akartam
1: És
0: mondani.
1: az, ami kicsit ilyen átláthatatlanabbul elkölthető pénzek, bocs, hogy ezt így mondom, azokat szívesebben fogadják, úgy látjuk, nem? Ami ilyen
0: Ami
1: programok és
0: egyszerű.
1: nem fizikai létesítmények a következménye, hanem mondjuk
0: Tanácsadás.
1: tanácsadások hasonló, igen. És a
0: Mert ez a
1: saját
0: pénz,
1: emberi
0: ezt meg lehet
1: erő, és a
0: számlázni,
1: saját
0: ezt meg
1: emberi
0: lehet csinálni.
1: erőforrásokat tudják
0: Itt
1: veled támogatni, és nem
0: hozzák
1: pedig,
0: a
1: igen.
0: kilóra az indikátor számot,
1: Így van.
0: igazából mindegy, valahogy majd lesz, ezt mondják, majd lesz, valahogy lepapírozzuk minden, miközben lehet, hogy fele annyi pénzből sokkal nagyobb eredményeket, vagy előremutató dolgokat lehetne csinálni.
1: És hadd kérdezem meg, ha már itt tartunk, mert most már vége az adásidőnknek, de nagyon fontos, és lehet, hogy nagyon gyorsan, röviden, aztán úgy tudsz rá válaszolni, hogy érdemes majd később kifejteni, de hogy ugye azt hallod, hogy most a Tisza kormány úgy gondolja, hogy a szimbab politikát kell előtérbe helyezni, hogy neked erről mi a véleményed?
0: Hát nekem ez egy nagyon jó dolog, mert mi vidéken, ugyebár már nagyon sokan, sokszor gondolkoztunk, a saját teleprogramunkban is a alternatív dolgokat be akartuk vinni, és akár termelni, ez akár egyszerűsített napelemet építeni az
1: De várjál, de a
0: emberekkel, vagy
1: szimbak
0: itt több
1: politika,
0: mindenben
1: ez
0: gondolkoztunk,
1: hogy jön ez akkor
0: de
1: a szimbak politikához?
0: hát nekem úgy, hogy az a környezetet szerintem
1: Hát a szimbak
0: kicsit
1: politikával azt
0: kimondjuk.
1: akarjuk mi mondani, azt kérdőjelezzük meg, hogy nincsen külön roma ügy, nincsenek külön roma programok, hanem hogy így általában bármi, és akkor mindenütt kell egy kicsit, tehát amit, hogyha egy ilyen horizontális elfként jelenne meg, és ilyen nevesítettem meg nem jelennének meg a romákkal kapcsolatos programok. De most, ha azok az emberek, akik eddig ebben úgy dolgoztak, hogy kifejezetten nem szimbak politikát folytattak, hiszen akkor milyen alapon kéregették roma ügyre a pénzeket, úgymond, vagy költötték el akár, és azok állítják, hogy szimbak politika kell, akkor a saját politikájukat gyakorlatilag lenullázzák, és azt mondják, hogy eddig hiteltelenek voltunk, és eddig ezt nem is kellett volna így csinálni, nem kellett volna ennyi pénzt kéregetni romák nevében, és el is költeni, hanem úgy általában, és akkor a romákat is bevonni. És most ugye erről van szó, tehát akkor ugyanazok az emberek teljesen homlokegyenes mást mondanak a saját eddigi politikájukról és programjaikról. Vagy akkor lehet, hogy nem tudom, nem ugyanarra a fogalomrendszerre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy szimbak politika.
0: Hát igen, mert ugyebár volt ez, hogy legyen színpolitika, most én úgy értelmeztem, hogy most az lenne, hogy mindenhol jelenlévő, ahol mindenhol megvan a képviselet és prioritás. De ennek még a jeleit nem látni, sajnos.
1: Viszont azt látom, hogy én már látom a következő műsort mögöttünk, és kicsit túlhaladtunk, úgyhogy gyorsan bekapcsolok egy ilyen áthidaló zenét, hogy így mondjam, és el kell köszönjünk, Tamás, viszont akkor nagyon
0: Rendben, köszönjük.
1: számítanánk rád, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szia,
0: Én is
1: sziasztok!
0: köszönöm, sziasztok!

0: Szerbusztok, drága hallgatók, én Tóth Szabi vagyok a pult felől.
1: Lilla vagyok, sziasztok.
2: Én pedig Bela Szabi.
0: És a vendégünk dr. Bálint Eunika, aki 2025-ben nemzetközi minősítésű életmódorvos lett, de már 2017-ben neurológiai szakvizsgát tett, és 2011-ben szerzett, illetve honosította a diplomáját a Semmelweis Egyetemen. A 2010-es általános orvostudományi diplomáról van szó, amit Marosvásárhelyen az Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett, és jelenleg a Szent Borbála Kórházban, Tatabányán főorvos, adjunktus, szakorvos. Hogy hogyan tudnád bemutatni magadat egy ilyen komplex képzési rendszer, meg ilyen komplex élet mellett?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Bálint Eunika vagyok. Elsősorban neurológus, ez a főszakmám, de a második ez most már életmódorvos, amit így nagy orvosi örömmel és büszkeséggel viselek, hiszen ez egy szemlélet és egy életforma az én életemben is, és hozzáad ahhoz, hogy a betegeimnek tudjak segíteni.
0: És van átfedés egyébként a neurológiai munkád, vagy neurológusi munkád és az életmódorvosi munkád között?
1: Igazából a kettő igen átfedi egymást, de olyan vonatkozásban, hogy hiába, hogy a neurológus az emberi aggyal foglalkozik, de a holisztikus szemlélet az, ahogy egy beteget megközelítünk, azt kellene képviselje, hogy magával az egész beteggel foglalkozunk, és annak a betegnek nem csak agya van, hanem mindenféle szervei, teste, lelke, van egy pszichoszociális élethelyzete, és az életmódorvoslás ehhez, tehát ezzel segít nekünk rálátni a betegek életére, és így próbálunk a betegeken segíteni.
0: A három végzettséget közül az egyiket Erdélyben szerezted, a másikat Magyarországon honosítottad, illetve itt tettél szakvizsgát, és aztán az életmódorvosi, az pedig az Egyesült Államokhoz kötődik. Hogy valahogy el tudnád mondani nekünk, hogy mi a különbség a képzési rendszer, a képzési formák között ezekben az országokban?
1: Igen, az egyik az az alap 6 éves orvosképzés, amit miután elvégeztünk, mindenkinek kell választania egy szakvizsgát, vagy legalábbis egy specializálódást, és én akkor úgy döntöttem, hogy nem csak szakot választok, hanem más országot is, eredetileg nem Magyarország lett volna a célpont, de élethelyzeti okokból végül Magyarországra jöttem, és amiután honosítottam a diplomámat, a számomra nagyon vonzó neurológia szakterületet választott, viszont minden orvos egy idő után szembe kerül azzal, hogy a klasszikus gyógyszeres gyógyítás mellett úgy érzi, hogy valami nem elég, még kellene mellé. Főként az eszköz vagy felelősség, amivel a beteg kezébe adhatjuk a saját életének az irányítását egy jobb egészség megőrzési és életminőségi úton. És ebben a keresésben találtam meg az életmódorvoslást, ami kezdetben nem volt Magyarországon még életmódorvos és prevenció licencvizsga, úgyhogy kénytelen voltam külföldi berkekben szerezni diplomát, viszont ahogy novemberben sikerült ezt a vizsgát letennem, kiderült az, hogy Magyarországon is bevezették először a világon az életmódorvostant, mint disziplinát a képzésbe, és így sikerült márciusban ebből egy licencvizsgát tennem, és 100 magammal, most jelenleg 100 vagyunk Magyarországon, akik rendelkezünk ezzel a vizsgával és szemlélettel.
3: És hogyan jött az indítatás, hogy az orvosi hivatást választ?
1: Ez nagyon a kezdetekhez megy vissza. Én nincsenek emlékeim arról, hogy más szerettem volna. Egész kisgyerekként egy ilyen hivatás tudattal jöttem a világra, hogy majd orvos leszek. Akkor még nem tudtam, hogy ez mivel jár, hogy legalább annyi öröm, mint nehézség. Szóval nagyon nehéz az orvosi szakma, a sok ügyeleti terheléssel, a vesztességérzéssel, hogyha így lelkiismeretesen végezzük a munkánkat, akkor egy picit mindig a beteggel együtt betegszünk, meg úgy mondom, hogy halunk meg az úton. Hiába próbáljuk magunktól távol tartani a problémákat, de vannak esetek, melyek megérintenek. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez a szakma rám lett nérve, és viselem ennek az örömét és a terhét.
0: Mik a 21. században a kihívásai a neurológiai szakmának?
1: Nagyon-nagyon forra neurológia, mert nem akarok így túlzásokba esni, de még a múlt században nem sok mindent tudtunk tenni az agy hosszú távú és pillanatnyi egészségének megőrzésért. Itt a pillanatnyinál úgy mondom, hogy ha van egy akut, egy hirtelen kialakult egészségváltozás az ember agyában, mondjuk egy keringészavar következtében, akkor az aszpirin, mint vérlemezkegátló szeren kívül nem sok lehetőségünk volt. Úgyhogy az egyik ez a stroke gyógyításnak a nagyon forrongó területe, ahol a trombektómia, vagyis a mechanikus vérök kivétel az erekből a betegek életkilátásait javította. A másik a neurológián belül nekem a kiemelt területem a neuroimmunológia, ez így a köznyelv számára a szklerózis multiplexes betegeket gondozok, és ez így összekötve az életmódorvoslással azért érdekes, mert pont kifejezi ennek a kettőnek a neurológiának és az életmódorvoslásnak az együttállását, hogy én abszolút a modern medicina pártján vagyok, mert aki nagyon beteg, például egy fiatal, aki rokkant lenne egy immunológiai, biológiai terápia nélkül, meg tudjuk adni most a 21. században azt a lehetőséget a betegeknek, hogy kezeljük őket, és teljes értékű életet éljenek, de ugyanakkor azt is éreztem, hogy a nagy kezelések mellett, a nagy értékű meg hatású kezelések mellett valami még kellene a betegek életébe, hiszen nem tudjuk a beteget az életmódjától külön választani, és nem is szabad.
0: Hát azért érdekes ez a maga az életpályád is, meg azért érdekes ez a két különböző irány, mert az egyik az a klasszikus hagyományos orvosláshoz kapcsolódik, a másikról meg ugye az a legenda jutott eszembe, hogy ugye Kínáról tartották azt, hogy ott korábban az orvosok akkor kaptak pénzt, vagy akkor fizettek az emberek az orvosoknak, hogyha egészségesek voltak, és amint betegek voltak, akkor vissza kellett fizetni az orvosnak ezt a pénzt. Sajnos ez nem igaz, pedig egyébként elég vicces rendszer lenne, de hogy mindig problémám volt nekem, hogy miért nem az egészséggel foglalkozunk, és miért csak az egészség visszaszerzésével. És ezért is izgalmas ez az új életmódorvoslás irány, aminek volt előélete az orvostudományban, az általunk ismert orvostudományban klasszikusan?
1: Mint szervezeti szinten, tehát a szervezeti egységekbe történő tömörülés, az úgy a 90-es években történt meg Magyarországon a két társaság van, az egyik a Magyar Életmód Orvostani Társaság, az 2014-ben jött létre, a másik a Magyar Egészségmegőrzési és Életmód Orvostani Egyesület, én annak vagyok a tagja, az egy fiatalabb egyesület, és ezeknek a szerveződéseknek a megelőző ilyen bizonyítékon alapuló történései már a múlt században, az 1940-es években kezdődtek, a különböző nagy esetszámú evidencia bizonyítékokon alapuló ilyen orvoslásos vizsgálat, tehát a hagyományos orvosláshoz kötött vizsgálatokkal, ahol a krónikus betegségeket okozó rizikófaktorokat kezdték azonosítani, és ezt követően megpróbáltak ezek ismeretében életmódorvosi beavatkozásokkal, mint testmozgás, étkezés hatni a krónikus betegségekre, és rendkívül sok tanulmány bizonyította azt, ami számunkra meglepő volt, hogy életmóddal vissza lehet fordítani egy érelmeszesedést, vagy egy cukorbetegséget, vagy a rákos betegségekben lehet nagyon jó megelőzési eredményeket elérni, vagy mondjuk egy kemoterápiát támogatni.
0: Mi volt akkoriban egyébként a standard? Azért kérdezem, mert én emlékszem még olyan fényképre, amikor a Tour de France-on induló versenyzők, kerékpárversenyzők egymásnak adnak tüzet a cigarettához, mert az volt az elf, hogy az itt tágítja a tüdőt, meg a légzést itt segíti. Tehát, hogy változott az, hogy hogyan gondolkozunk az egészségről, meg az étkezésről, hogy te tudod, hogy a 40-es évektől kezdve mik voltak az ilyen kiemelkedő csavarok?
1: Igen, amikor így a dohányzásnak a történetére visszagondolok, akkor mindig egy ilyen szekundér szégyen érzet tölt el, hogy igen, az én elődeim ezt képviselték. Nem tudom, nem nehéz ezt így megállapítani, ha akkor éltem volna, mennyire tudtam volna a paraszti logikáimat bedobni, hogy talán a tiszta levegőt ezt jobb tüdőre venni, mint valami egészen mást. Meg aki sportol, igen, aki aktívan sportol, nem hiszem, hogy általában nem dohányzik, de ha netán elszívna egy szál cigarettát, itt látom a csóváró fejeket, hogy talán vannak olyanok, akik sportolnak és dohányoznak, és akkor nekik tudom üzenni, hogy igen, a cigarettában ott van, a sok minden ott van, 7000 vegyület, meg 250 belőle biztosan karcinogén, meg sok minden, de nem beszélünk a szénmonoxidról. Tehát egy jó szorosra sodolt cigarettában a szénmonoxid is életre kell, és hogyha azt elszívjuk, akkor igen, csak egy ilyen hipoxiás, alacsony oxigén koncentrációjú környezetben tartja a kis szerveink, és ennek a hatása, hogyha több cigarettát nem szívunk, egy olyan 12 óra után kimegy. Szóval ezzel azt akartam mondani, hogy aki mondjuk a dohányzás mellett volt, de aktívan mozgott, az azért észrevehette azt, hogy az a szál cigaretta az nem hozzáad az aktivitáshoz, hanem visszavesz. És lehet akkor nem voltak okos órák, de csak volt valamilyen mérőeszközük, hogy megnézzék, hogy egységnyi távolságon mennyit tudnak futni, vagy gyalogolni, vagy hasonló. Csak talán az üzleti érdek itt elvitte a józanészt és az egészség megőrzés fele irányuló érdekeket.
2: Én egyébként, én mondta Szabi ezt, hogy régen a orvosok is cigiztek, és ezt ajánlották, hogy én láttam olyan reklámot ilyen 50-es évekből, ilyen amerikai reklám, hogy egy orvos volt a képen, és épp egy cigit szívott, és oda volt írva, hogy a nem tudom, hány orvosból hány ezt a márkát ajánlja, meg ő is ezt szívja. Tehát konkrétan egy orvos reklámozta a cigarettát. És hát nyilván egy ilyen közegben, ahol ezt látták az emberek, hogy mindenhonnan ez jött, szerintem eszükbe sem jutott, hogy ez nem egészséges, vagy nem jó. Tehát nem is gondolkoztak ezen szerintem, hogy még egy, aki mondjuk sportolt, az se. Tehát annyira benne volt így a mindennapokban, mert hát akkor mindenki dohányzott tényleg, hát ott nem volt ilyen, hogy dohánymentes. Hát
0: nekem a gyerekorvosom dohányzott, tehát hogy én úgy mentem be hozzá, hogy ő cigizett közben.
2: Ja, ilyen voltam.
0: És most már ilyen nagyon fura ez a mondat.
2: Hát én
0: és
2: voltam, voltam körzeti orvosnál, ez ilyen 20 évvel ezelőtt, hogy bementem, és bent cigizett, és ott égett a cigi a rendelőben, szóval ez még nem is olyan régen volt. Tehát nyilván most már azért rengeteg helyen, ugye most már ki van tiltva a dohányzás, meg szerencsére a szórakozó helyekről is, meg mindenhonnan, tehát most már azért mindenki tudatosabb, de régen hát annyira benne volt ez így a mindennapokban, hogy ezért nem figyeltek szerintem rá az emberek.
0: Volt ez a, tehát a dohányzás az mindenképpen egy ilyen, amitől neked szégyenérzeted van, nekem is. Van még ilyen, ami esetleg ilyen nagyon különleges szemléletváltás, amiről korábban azt gondolták, jó, nem jó, és megfordult?
1: Nagyon sok ilyen van, de belemegyek egy olyan ellentmondásba, ami így az orvosokkal kapcsolatosan teljesen jogosan él az emberekben. Mégpedig az, hogy kezdem úgy, hogy az életmód orvoslásnál megfigyelték azt, erre vannak ilyen vizsgálatok, hogy az az orvos, aki egészségtelenül él, az nem szeret az egészséget befolyásoló, módosítható életmód tényezőkről beszélni. Tehát így kezdődik, hogy aki dohányzik, az nem szereti ezt mondani a betegének, hogy milyen jó lenne, hogyha megfontolná és találna egy motivációt a leszokásra, hogyha az orvos túlsúllyal él, akkor szintén hanyagolja ezt a témát, ha nem aktív, akkor kevésbé javasolja a sportot a betegeinek, és akkor így érkezünk vissza a kérdéshez, mármint ahhoz a felvetésemhez, hogy mi ez a diszonancia az orvosi lét és az egészségtelenség közt, mert hogy az orvosok elég korán halnak meg, sajnos, hogy általában, ha ránézünk, akkor nem az egészséget sugározzák az életmódukkal, meg így a fizikális megjelenésükkel, és hogy igen, sajnos azt kell mondanom, hogy minket is beterített az a stressz, meg az ügyeleteknek a terhe, meg az a lelki teher, amivel nem nézünk szembe, hogy mivel jár a modern betegellátás.
0: Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy a statisztikailag az orvosok 10 évvel kevesebb ideig élnek, ami nagyon súlyos, ez egy nagyon nagy szám. és még akkor is, hogyha tudatosan élnek, étkeznek, pihennek, sportolnak, stb. A stressz miatt akkor is megvan ez, és megvan ez amiatt is, mert az orvosi, Magyarországon az orvosi időbeosztás az nagyon nonsens néha. Tehát volt olyan orvos barátom, aki 24/24-ben, 24/48-ban dolgozott, vagy 8 órákban, de folyamatosan eltolva, és akkor nem alakulhatott ki egy rendes, például pihenési ciklusa az életében. Hogy ezt mindennyikünknek a nem orvostársadalmi résznek és az orvostársadalmi részének is jó lenne, hogyha ez rendbe lenne rakva. Hogy ez miért alakult ki így vajon?
1: Igen, itt rá tudok csatlakozni gyorsan az életmód orvostannak a 6 pillérjére. Ez a 6 pillér tartja a mi kis egészségünket a mindennapokban. Az egyik a fizikai aktivitás, a második a táplálkozás, akkor a harmadik a toxikus anyagok kivezetése, itt gondolok a dohányzás alkoholra, akkor a negyedik az alvás, az ötödik a mentális egészség, és a hatodik a szociális kapcsolataink. És ezek nem csak ilyen szinergizmusban működnek, hanem ha az egyik pillér nem működik, akkor a többi pillérrel is elkezdünk hadilában állni, mert rossz döntéseket hozunk az életben, és az orvosi munka általában, kevés az az orvos, akinek nincs ügyeleti terhelés, ez az aktív életkorunkban, így amikor már szakorvosok vagyunk, hát a legtöbb helyen 4-5, legalább 4-5 ügyelet, ez képzeljünk el 8 órás munkákat, és akkor ezt megfejelve hétköznapi vagy hétvégi ügyeletekkel, mondjuk egy hétköznapi 16 óra, a 8 óra után, a hétvégi 24, és akkor, ha mondjuk ügyelek kedden meg vasárnap, rögtön ledolgoztam még 40 órát, amit ha gyorsan megfuttatunk, akkor az egy munka hét, és milyen vagyok másnap fáradtan. Az egyik az, hogy valószínű, hogy nem fogok sportolni, mert fáradt vagyok, akkor ilyenkor hajlamos vagyok arra, hogy egészségtelenebb ételekhez nyúljak, tehát ez az ultrafeldolgozott mostani modern dolgok, amiket száz helyen is reklámoznak, és vizuálisan felénk nyomnak, ez kiváló, mert úgy van pont beállítva az ízlelő bimboinknak tervezve, hogy ezt megkívánjuk, ennek nagyon nehéz ellenállni fáradtan. Ez ügyeletben is érvényes, minél nehezebb lesz az ügyelet, akkor már biztosan valami nasi megrendelt étel az embereknek be fog csúszni, és ez nem csak nappal, hanem éjszaka is. És akkor, ha nem alszunk, akkor megemelkedik a kortizol szintünk, rosszabb lesz az inzulin válaszunk, a cukor, a szénhidrátanyag cserénk, endokrin rendszerünk elkezd problémásan működni, és itt most nem egy napról van szó, hanem ez egy évek-évtizedek terhelése, és akkor a sok orvos a stressz levezetésnek a dohányzást használja, ami nem csak dohányzás, mint nikotin és az idegrendszeri hatásaival, hanem képzeljünk el egy jó relaxációs folyamatot, ahol mélyen be és hosszan kifújhatunk valamit, ami valójában egy és relaxációnak is megfelel, és ezt jó társaságban tesszük, mert hogy ez ilyen kiváló ilyen rövid munkaszünetnek számít, és egyet tudunk közben relaxálni, megbeszélgetni, aztán aki a stresszt nehezebben tudja kezelni, akkor még egy pici alkohol is becsúszik elég rendszeresen, ami szintén relaxáló hatású. És akkor ezt így lehet továbbfűzni, hogyha sokat dolgozunk, akkor nincs időnk a szociális kapcsolatainkra, nem tud ez protektív lenni az életünkben.
0: Igen, a 6-os pont.
1: Igen.
0: A 6-os pont, a 4-es pont a stresszkezelés, tehát szinte minden. Az egészséges táplálkozás, ugye amiatt, hogy energiahiányos lesz a szervezet egy ilyen megterhelésnél, akkor jön ez az éjség, mindent be akarok darálni. Rendszeres fizikai aktivitás, megint mondtad, hogy ez nem lehetséges egy ilyen túlterhelésnél, mindig pihentető alvás, megint, hogy ilyen stressz helyzeteknél, hát azért nagyon, nagyon különleges esetekkel találkoznak orvosbarátaim. Én egyet nem tudnék elviselni belőle, mint amikről ők mesélnek, hogy rendszeresen milyen problémákat oldanak meg. Stresszkezelés, káros szenvedélyek, támogató társas kapcsolatok, hát felsorolod az összes a hat alappillért. Hogy hát azt...
3: tulajdonképpen ez mindenkinél így működik.
0: Tehát persze, nem... persze. Igen, csak hogy azt gondolom, hogy az orvosoknál úgy kell, olyan rendszert kell kialakítani, értem, hogy támogatjuk az orvosokat, akik segítenek nekünk egy ilyen rendszert üzemeltetni, hogy ők egy nagyon jó példák legyenek. Tehát, hogyha én bemegyek az orvoshoz, akkor azt gondolnám, hogy így el kéne, le kéne, hogy essen az állam, hogy úgy, de jól néz ki ez a doki.
3: Hát lehet, hogy van azért olyan doki, aki jól néz ki most, attól függetlenül, hogy cigizik, de viccet félretéve, hogy hát emberek vagyunk, igen, tehát igazából itt jön be az emberi tényezés, ezen gondolkodtam, hogy neked mi a legnagyobb kihívás életmód orvosként, hogy rávenni azokat, akik hozzád fordulnak, hogy változtassanak, vagy a te saját környezetedet rávenni, tehát milyen kihívásokkal szembesülsz így munkád során?
1: Az első az a saját egészségmegőrzésemre fordított energia. Tehát én is azzal küzdök, hogy hogyan tudnám magam az egyensúlyban és úgymond ebben a hatfilléres rendszerben tartani. Nagyon nehéz. Az ember az olyan természetű, hogy mindig vissza tud esni bizonyos pontokról, és erről szól a viselkedés változásunk. A családdal nehezebb, mert ott vannak emberek, akik önmaguktól változnak, másoknál sokszor a belső proféta az nem működik. Kis dolgokban igen, de nagyobb eredményeket nem mindig célszerű elvárni, mert konfliktus forráshoz vezethet. A betegekkel, a fiatalabb generációval sokkal egyszerűbb. Itt fiatalnak nevezem a 40-es, 50 évesig kategóriát, akik már így az internetes világban különböző információkhoz jutnak kíváncsiak, és szeretnének az egészségük érdekében sok jót megtenni. Ott azt látom, hogy ők motiváltak, és hajlandóak a viselkedés változása, ezt a folyamatot így nevezzük, mert ez nem csak egy napi döntésről szól, hanem a motiváció felkeltéséről, hogy az életük milyen területén változtassanak, és vannak visszajáró betegeim, akiket gondozok, ők inkább szklerózis multiplexes betegek, és azt látom, hogy mindig próbálkoznak úgy a fizikai aktivitás, mint táplálkozás területén változtatni. Hogyha így magyar példákat hozok, akkor az átlag magyar, tehát így most az átlag népességnek a példáját, a magyarok 60%-a sem ennyit nem mozog, tehát körülbelül 2000 lépést tesz meg egy nap, és 60%-a él túlsúllyal, vagy obezen, tehát ez a testtömegindex, amit nézünk. Így a két számot egymás mellé téve azt gondolom, hogy aki nem mozog, valószínű, hogy elhízott is már. A magyarok 13%-a eszik minden nap zöldséget és gyümölcsöt, és körülbelül 40%-a alvászavaros, a férfiak 35%-a, a nők 25%-a dohányzik, évi 12 liter alkoholt iszunk meg, tehát így csak ezek a felsorolások, és akkor ezzel szemben próbáltam a betegeimnek készíteni egy kérdőívet, egy ilyen életmódra vonatkozó kérdőívet, és vártam azt, hogy majd az eredményekben miket fogok találni. És nagyon érdekes volt, hogy ott szembesültem azzal, hogy jó volt a fizikai aktivitásra vonatkozó életritmusuk. Például itt megint egy kitérő, hogy a magyarok 4%-a végzi el az ajánlott fizikai aktivitást, ami annyit jelent, hogy 150 perc közepes aktivitású. 4%. Ez így, 4%. Tehát ez 150 perc közepes aktivitású bármilyen mozgás egy héten. A közepes aktivitású az azt jelenti, egy ilyen beszédteszttel lehet mérni, hogy közben tudunk még beszélni, már szakadozik a mondat, de énekelni már nem tudunk, tehát hogy ez lenne a 150 perc. Viszont mellette megjelen a kettő izomerősítő ilyen rezisztencia edzés, na és a legtöbb ember itt bukik el, hogy az általában a konditermek sötét világát idézi, és akkor ott nem akarnak olyat végezni, holott az izom az kell. És a betegeimnél érdekes volt, mert egy nagyon kis minta volt, amit néztem, egy körülbelül 20-25 beteg, és aktívnak tűntek legalább 4 belőlük a fizikai aktivitásos tényezőket, azt jól, tehát kipipálhattuk náluk, de még az étkezés is jó volt, viszont ami meglepődtem, az, hogy átlagosan egy ilyen vizuál analóg skálán 6-osnak vallották a stressz érzetüket. És az alvászavar az szinte mindegyikőjükre jellemző volt. Alvászavarnak nevezzük azt, hogyha valaki nem tud elaludni, vagy többször felébred, azt, hogyha nem tudna ébresztő óra nélkül felkelni. Tehát ez a kómásan ébredünk, ez nagyon sok emberre jellemző. Nappal fáradtak vagyunk, vagy ha nem alszunk eleget, itt az eleget a 7 óra alatti alvás. És azzal kellett szembesüljek, hogy a kis mikropopulációm, amit így gondoztam, az próbált, ügyeskedett, jól szerepelt, de a stresszkontroll meg az alvásuk az nincs rendbetéve, és sajnos, hogy időnként még különböző anyagokhoz is nyúlnak, ami szintén gondolatokat vet fel. Úgyhogy ilyen tanulságos információkhoz jutok gyakran.
0: És mennyire befolyásolja ez a mostani modern életmód például az idegrendszer egészségét?
1: Nagyon. Úgy kezdeném, hogy az ember ez nem erre lett teremtve, ahogy most élünk, hanem mi olyan kis csapatban élő, szociális, egymás segítő, nem izolálódó élőlények voltunk, akik nem folyamatosan fókuszált üzemmódban ruminálva, aggódva, szorongva a múlton és a jövőn léteztünk, hanem inkább a jelenben éltünk, sokszor bambultunk időnként, ugye a vadászandó prédákat figyeltük meg, hajolgattunk, gyűjtögettünk egész nap, vagy a kiskertünket gondoztuk, vagy épp állatokat etettünk, tehát ez az ilyen alacsony aktivitású mozgás nem volt az életünkben, egy 10-14 órában változatos volt, és ülni azt kevesebbet ültünk. Igen, futottunk elől.
3: Mamut után,
1: vagy elől, vagy elől. Igen, úgyhogy...
3: Csak hogy népszerűsítsük a futást.
1: Igen, és akkor általában nem jutottunk elég élelmiszerhez. Ez a Földön az első olyan időszak legalábbis, amiről tudunk, hogy tudom, hogy tehát most is sokan éheznek, de mégis a Föld lakosságának jelentős része az a bőséggel küzd, és túlesztük magunkat, mert evolucionálisan egyszerűen nincsenek bennünk olyan kódok, hogyha ételt látunk, akkor megálljunk, hanem mindig az van, hogy együnk most, mert most van étel. Ezért nagy zsírpárnákat cipelünk a szerveink közt és a bőrünk alatt magunkkal, és sajnos most már annyira inaktívakká váltunk, hogy az életünk nagy részét, ugye azt gondoljuk, hogy szerencsés, aki irodában dolgozik, és nem gyárakban, az irodában dolgozó emberek a multiknál napi 8-9 órát ülnek egy képernyő előtt, amivel olyan szinten terhelik a gerincüket és idegrendszerüket, meg mindenféle kardiovaszkuláris rendszerüket, az egész szervezetüket valójában, ami hosszú távon még nem annyira ismert hatású lesz az össznépességre nézve, de hogy nagyon rossz irányba mutatnak az adatok, hogy krónikus betegségekhez fog vezetni, és akkor így még az idegrendszerre visszatérve az okos eszközök, meg az internetnek a terjedése az a gyerekek idegrendszerére olyan fejlődési anomáliákat, meg személyiségfejlődést, meg pszichiátriai betegségeket fog mérni, amit már most észlelnek a gyerekorvosok, de hogy elképzelni sem tudjuk még azt, mert nem volt ilyen az emberiség történetében, hogy mi fog történni 15-20 év múlva ezzel a generációval. Szóval ilyen tekintetben nem állunk jól, de a jó hír, hogy rendelkezünk azokkal az információkkal, hogy hogyan tudnánk ezt másként csinálni.
3: És ezt a hogyan tudnánk másként csinálni, ezt hogyan lehetne másként csinálni, tehát hogy akár iskolába oktatni, bevezetni, mennyit foglalkoznak ezzel a pedagógusok szerintem, nem, nincs ilyen tantárgy, hogy életmód tantárgy, vagy nem tudom, hogy beszélnek-e ilyesmikről a pedagógusok, bízom benne, hogy igen, de hogy hogyan lehetne ezt így jobban, mert nekem az a tapasztalatom, hogy pont az a korosztály, amit mondta, hogy ez a 40-es, 50-es, hogy sokszor akkor kezd el ugye változtatni például, amikor mondjuk már kialakult egy betegsége, lett egy műtétje, de hogy ezt nem kell feltétlenül megvárni, hogy van erre valami elképzelés akár így az orvos társadalomban, hogy hogyan lehetne edukálni az embereket, vagy jobban rávilágítani ezekre.
1: A magyar viszonyokat azért nem ismerem, mert Magyarországon tűzoltás zajlik, a megelőzésre nagyon nem igazán tudunk koncentrálni. Tényleg az van, hogy az elmúlt években az egészségügyben a túlélés és a tűzoltás volt. Azt tudom, hogy volt egy jó, sokkoló volt az elején, de jó kormányzati intézkedés volt az, hogy a telefonokat kivonták az osztálytermekből. Ez gondolom, hogy javítja már a gyerekeknek a figyelmét és a szociális készségeiket, hiszen kénytelenek az osztálytársakkal személyesen érintkezni, és nem irogatni, ugyanakkor nem a telefonra koncentrál, és nem osztja a figyelmét az elhangzottak, meg a vajon mi történik a Tinderen, nem tudom milyen felületeken vannak ők, de nem a Facebookon. Azt tudom a skandináv modellekről, hogy ők voltak az elsők, akik bevezették a digitalizált oktatást, meg talán hanyagolták is a gyerekek kézzelírási készségeinek a tanítását, és most már mindenképpen vannak arról információink, hogy az idegrendszer az negatív irányban fejlődik, tehát nem tud olyan sokrétűen idegrendszeri kapcsolatokat kialakítani a fejlődésben, mint nálunk, és sajnos, hogy azok az ösvények az agyunkban, amiket nem használunk, az egy olyan 12 év körül visszafejlődik, úgyhogy ahogy tudom, az északi államokban igyekeznek a digitalizált oktatásból visszavenni és visszatérni a klasszikus alapokhoz. Magyarországon is podcasteket és így hírnevesebb embereket hallottam így erről a témáról nyilatkozni, és a pedagógusok azok már felfigyeltek, meg a tudatos szülők is ennek így a veszélyeire, és vannak olyan közösségek, osztályok, ahol igyekeznek arra koncentrálni, hogy igen, a gyerek a sportoljon, amúgy a gyerekeknél a napi kötelező WHO ajánlás az 60 perc, a fizikai aktivitásban, és próbálják a szülők ez irányba terelni a gyerekeket, hogy ne telefonozzanak, és visszatérjenek a személyes találkozásokhoz, meg aktívak legyenek.
0: Amikor nekem általános iskolai gyerekek, akikkel foglalkoztam, ezek HH-s gyerekek voltak, tehát hogy már olyan családi problémákkal érkeztek az általános iskolába, ami nehezen fölfogható annak, akinek nincsenek ilyen gondjai. Náluk volt egy munkamemória felmérés, és ott azt mérték, hogy olyan 6-7 másodperc volt a munkamemóriájuk, ami hát megdöbbentően kevés, tehát egészen megdöbbentő, és azért a konszenzus az azt mondta, hogy valószínűleg az életmód és ezek az eszközök okozzák ezt a nagyon rövid távú memóriát.
1: Igen, mert van egy ilyen fogalom, hogy brain rotten a neve. Ez ilyen kis agyrohasztó folyamat, ahogy a telefonunkat görgetve próbálunk új információkhoz jutni, meg ahogy nézzük, ezek a részvideók már úgy vannak összerakva, hogy nagyon rövidek legyenek, és így tematikában változó módon a világ összes vizuális információját ránk ömlesztve. Tehát egész nap ezzel találkoznak a gyerekek, és ez szokja meg az idegrendszerük. Ők arra vannak renálva, hogy nekik nincs szükségük hosszabb figyelemre, hanem ezekre a rövid megtartású információszerzésekre. A másik dolog, ami még az ők idegrendszeri anomáliájukhoz, tehát ilyen rosszabb működéséhez vezethet, az, hogy ismerjük az ultrafeldolgozott ételekből, itt próbálom ezt meghatározni kicsit beteg nyelven, az ultrafeldolgozott lesz az az élelmiszer, ami most gondolok itt egy búzaszámra, vegyünk egy példát, hogy búzaszám, és akkor a búzaszám az önmagában is ehető nyilván meghatározott hőkezeléssel. Aztán, hogyha ezt a búzaszemet megpróbáljuk darálni, régen a szemcsés darálása volt lehetőségük, meg rajta a búza héjával, akkor abból lesz megint egy ilyen Nova Food klasszifikáció szerint egy feldolgozott, de még nem annyira feldolgozott étel. Akkor ezt összegyúrjuk kenyérré, ha szerencsénk van, akkor abban kovásó és búzaliszt van. Aztán jönnek az ultrafeldolgozott, a negyedik csoportba tartozók, tehát van a búzaszám, a darált forma, a kenyér, aztán lesz az, ami már felismerhetetlen a búzából.
0: Talán nekem a héj állományjavító az egyik ilyen kedvencem, ami kerülhet a kenyérbe.
1: Igen, igen. Na, és lesznek ezek a felismerhetetlen dolgok, amik édesek, finomak, emulgálószer, tartósító színező anyag van benne, de a gyerekeknek, akik ilyen étkeket, ők ebbe a világba születtek bele, nekik nincs más tapasztalatuk, tehát nekik ez finom, és minden, ami ettől eltér, az íztelen, és nem kívánatos, tehát ők már nem tudják ezt jó szívvel enni. És a másik, az ultrafeldolgozott táplálékból a szénhidrát, az, ahogy a beleinkbe ér, ez viszonylag gyorsan kioldódik, tehát nagyon gyors és olcsó módon jutnak úgymond cukorhoz. És ez az agyban ilyen dopamin kiáramlásokhoz vezet, tehát ezek ilyen kis jutalomfalatok, mint a kutyusoknál. És abban most nem térek bele, hogy hosszú távon ez mit okoz az inzulin meg a cukorháztartása, hanem az idegrendszert tekintve, tehát folyamatosan szeretnénk ételekkel jutalmazni magunkat. Ezekben az étkekben benne lesznek az ilyen telített zsírok, meg ha sütik, akkor a transzsírok is, és ezek ilyen alacsony gyulladást keltenek a szervezetben, úgy az idegrendszerben is, és ott elindulnak olyan folyamatok, amik szerintem csak így részlegesen ismertek a mai tudomány számára, hogy hosszú távon milyen hatással lesznek a gyerekekre, de nem lepődnék meg azon, hogyha mondjuk a demenciáról beszélhetünk majd a korosztályokban 40-50 évesen, tehát hogy kíváncsi leszek, majd 40 év múlva egy új rádióműsorba jövök hozzátok.
0: Ha ide találsz.
1: Igen, igen, igen. Remélem, hogy igen.
3: Meg a mi is.
0: Meg a mi is.
2: Jól tudom, hogy azért az életmódorvosok azért nagyjából a teljes értékű növényi táplálkozást ajánlják így a betegeknek. Mert ugye van nekem két ilyen vegán életmódorvos ismerősöm is, akik ezzel foglalkoznak, mert benne vannak ebben a társaságban.
1: Igen, jól tudod, nem ismerem sokszor kimondani, mert a betegek így megijednek ettől.
0: A vegán szónak van egy ilyen negatív konnotációja.
1: A vegánt mi ebben a formában nem használjuk, teljes értékű növényi étrendek használjuk, azért, mert a vegán szó mögött van egy etikai megfontolás, tehát ott nem csak az van, hogy mit teszünk, hanem miért gondoljuk, hogy azt kell ennünk, ami teljesen pozitív, tehát nincs azzal gond, hogy ez egy fenntarthatóság, figyeljünk az állatokra, csak hogy a vegán szó mögé most már felsorakozott az ipar, és ez mindig lesben áll, és figyeli, hogy mit fogyasztunk, és próbálnak abból sokat gyártani, hogy vegyük. És a vegán vésli, meg a vegán kolbász, meg az ehhez hasonló termékek, azok ugyanolyan ártalmasak tudnak lenni, mint a húsból készült feldolgozott élelmiszerek, úgyhogy én ezért kerülöm a vegán szót. Valójában igen, tényleg a teljes értékű növényi étrend, vagy aki mondjuk állati eredetű ételeket fogyaszt, abból a kevés hús az hosszú távon egy pozitív hatású az emberi testre. És a húsoknál itt kitérek arra, hogy az elődeink nem tudtak minden nap húst tenni, és akkor a mennyiségben, mint mi. Nem tudom valakinek így, akinek még van olyan nagyszülőről emléke, akik állattartók voltak, azok tudják, hogy a sok gyerekes családban hétvégén levágták a csirkét, és mindenki abból a csirkéből kapott. Aztán hétközben voltak a vallási bőtnapok, meg amúgy a levesben mutatóban ott volt egy pici hús az ízéért, és ha esetleg szalonnát, meg néhány kis szelet kolbászkát ettek, akkor az már jó volt a hétköznapokban. Tehát a húsevés az mindig viszonylagos, hogy rendben, hogy húst teszünk, a kérdés, hogy milyen a minősége, és mennyit teszünk belőle. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, leginkább a növényi táplálkozásban gazdag táplálkozási irány a legjobb, de ha az elődeinket követjük, és valaki úgy dönt, hogy szeretne enni jó forrásból származó húst, és a többi pillér az tökéletesen megfelel, tehát alszik eleget, nem fogyaszt alkoholt, nem dohányzik, mozog fizikailag aktív, akkor azt gondolom, hogy nem biztos, hogy azon az egy kisikláson fog elcsúszni, hogy két csirkecombot megevett a hétvégén, csak itt sokkal több dologról van szó egy modern ember életében.
0: Amikor a gyerekek neurológiai problémájáról beszéltünk, annak kapcsán, hogy milyen okos eszköz vagy alkalmazás használat gyakoriság van az életükben, ez mennyire igaz az idősebbekre? Tehát mondjuk egy kialakult idegrendszerre, legalább mondjuk 25 év fölöttiekre, mennyire igaz ez a függőség kialakulása és a problematikus gyakorlat beépülése?
1: A függőség kialakulás az teljesen igaz, mert hogy a Facebookon vagy bármilyen felületen, amit szeretünk, a szörfözés, vagy ha épp játszunk, azok úgy vannak összerakva, hogy mindig egy jutalmazásként éljük meg ezeknek a programoknak a használatát, és az agyunkban ez ugyanúgy a dopamin rendszeren fut le, amit sokszor a különböző kábítószerek vagy egyéb tevékenységek is tudnak aktiválni, tehát nyilván nem olyan nagy a megélt öröm, de ez mindig egy ilyen kis jutalmazó mechanizmussal tudja beinni magát az életünkbe, a telefon vagy az okos eszköz használat, és megálltul attól is minket, hogy a normál ritmusunkat éljük, azaz, hogy ne üljünk, vagy épp találkozzunk emberekkel személyesen is. Viszont nekünk annyiban van szerencsénk a gyerekekkel szemben, hogy ahogy mondtam, a körülbelül a 12 éves életkorunkig ott nagyon intenzíven szövetkeznek úgymond egymással az idegsejtjeink, hogy milyen kis új szinaptikus kapcsolatokat alakítsanak ki, meg milyen kis körökbe szerveződjenek. Nálunk ezek már megtörténtek, és nekünk az egyetfejlődésünkben nem az volt a jellemző, hogy ilyen eszközök közt éltünk, hanem mi leginkább az utcán, meg a fákhegyén, meg a patakmedrekben a többi szúrtos 9 gyerekkel szaladgáltunk, úgyhogy nekünk teljesen más volt a fejlődésünk, és például az időseknek az okos eszközök használata akár az új dolgok megtanulásával kognitív védő hatású is lehet, mert egy idős embernek ez egy új típusú kihívása az idegrendszerére nézve. Tehát például egy idős ember, hogyha megtanulja használni az internetet, és ezt hasznos dolgokra használja, és ezt tudja kontrollálni, hogy nem veszel ebben a világban, és nem napi 6-8 órát nyomkodja, akkor ez jó lehet, főleg úgy, hogy az unokákkal, meg másokkal is tud kapcsolatot tartani még.
0: Ez megnyugtató, viszont kiemelted azt, hogy a 40-50 évnél fiatalabbak, hogy milyen életmód tanácsokat adnál a 40-50 évnél idősebbeknek, hiszen ismerek egy pár ilyet.
1: Ugyanezt adnám, mint a fiataloknak. Annyi különbséggel, hogy tehát kiemelem azt, hogy a krónikus betegségek, amikkel élnek, itt most egy magas vérnyomás, egy szívérrendszeri betegség, egy cukorbetegség, egy zsíranyagcserezavar, ezek mind megelőzhetőek, vagy visszafordíthatóak, vagy az életmóddal annyira uralhatóak, hogy akár gyógyszerterápiákat lehet majd csökkenteni a dózist, vagy gyógyszerekből el lehet hagyni, nyilván nem egyedül, hanem az orvossal. Úgyhogy mindenkinek azt tudom mondani, hogy soha nem késő változtatni, tehát ugyanaz az előnye az idősebbeknek is, mint a fiataloknak. Egyedül a sportoknál emelném azt ki, hogy gyalogolni azt szabad, tehát senki nem fog belehalni, de ha valaki most szeretne elkezdeni, most pont így köztetek ülök, és a hosszú tájfutás, meg nem is tudom, még miket csináltuk, ami számomra nagyon extrém és becsülendő, szóval, hogyha valaki most szeretne ebben az életkorban ebbe belekezdeni, akkor érdemes ott egy-két szakorvosi vizsgálatot megcsináltatni. Tehát itt gondolok ilyenre, hogy kardiológus, hogy biztosan terhelhető-e, akkor van, aki, ha vesebeteg, akkor azt kell meglátogatni, a cukorbetegeknél figyelni, ha inzulint használ, de az is, aki ilyen szívritmus szabályzott béta blokkolót, mert nem úgy gyorsul a szíve, ahogy másoknak. Tehát rengeteg ilyen kis felkiáltójel van, amire a kezdésnél kell figyelni, meg kell egy kis orvosi előzetes vizit, viszont mindenkinek minden, igazából minden korosztályban ugyanaz az ajánlás.
0: Nem akarok nagyon szakmázni, de azt gondolom, hogy ez egy edzői feladat. Tehát az, hogy kell, hogy legyen egy olyan típusú alapsztenderd, ami segít ennek a felmérésében, hogy ne történjen olyan, hogy valaki a valamelyik edzésen mondjuk infarktust kap.
3: És te dolgozol együtt társ szakmákkal, tehát van ilyen közösségetek, hogy mondjuk te ismersz valakit, és mondjuk a te olyan orvost, és a te kompetenciádon túlmutat egy betegnek az állapot, és akkor tovább ajánlod, vagy akár vannak ilyen csoportos megbeszélések egyes betegekről.
1: Egyrészt a kórház az egy közeg, ahol ha az ember nem csak kötelező szakmai kapcsolatokat épít, hanem olyanokat is, ami már szimpátián alapul. Tehát, hogyha egy beteggel gondom van, akkor tudom azt, hogy milyen szakterület és melyik személyfele érdemes irányítanom. Főleg, hogyha ismerem a szemléletét is, hogy ő is már figyel arra, hogyha a beteg értékein kívül a beteget magát is lássa, ne csak a leleteket. Úgyhogy ez az egyik, a másik meg a MOTE közösségén belül is most már ezért lehetőségünk van szakember keresésre. A harmadik, ami...
0: Várjunk, ott mi az a MOTE?
1: A Magyar Egészségmegőrzés és Életmódorvostani Társaság, tehát amelynek tagja vagyok, és oda tömörültek a részint van még egy másik társaság is, de itt inkább a fiatalabb kollégák tömörültek. Tehát itt próbáljuk azért ezt a tudást kollektíven jól kezelni, úgy, hogy mindenki másnak a segítségére legyen. De például Amerikában az életmód orvos praxisukban ott együtt dolgoznak a dietetikus, gyógytornász, edzők, tehát egyéb más szakemberek, pszichológusok, így, mert hogy a mentális egészség fontossága. És Magyarországon is azért mindig már ismerünk egy kollégát, akiben bízhatunk ilyen esetekben, és el tudjuk ilyen helyekre irányítani. Annyi, hogy egyelőre a közösségekbe szerveződés az még nem olyan jó, mert tehát mondjuk egy házi orvosi praxisban, hát nem tudom, hogy van-e olyan praxis, ahol egy praxis közösségben a felsorolt szakemberek mind megtalálhatóak. Ha lenne, akkor nem tudok én erről, de ha lenne, akkor nagy örömmel fogadnám, és örülnék, hogy itt is elindult valami. De mindenképpen próbáljuk ezt az irányt így képviselni, hogy létrejöjjenek ilyen szakmai kapcsolatok.
0: Egészen elképesztő divat lett az idegrendszerrel foglalkozni, és hogyha bemegyek egy erre szakosodott, vagy erre nem szakosodott boltba, akkor végtelen mennyiségű terméket ajánlanak, hogy ugye az egészség és az egészségre törekvés az gigantikus piac lett. Hatalmas piac lett. Tudsz mondani olyan terméket, ami orvosilag megbízható és segíti az idegrendszer fejlődését, működését, esetleg regenerációját vagy rehabilitációját?
1: Nagyon alapokhoz mennék vissza, és az idegrendszer működését az alvás segíti a legjobban. Aztán jönnek a táplálkozásból, de amit tudunk, azt vigyük be táplálkozásból. Mit jelent ez? A növényeknél legyen színes, legyenek benne antioxidánsok, polifenolok, ne csak a kalória mögött legyen ott a tápanyag sűrűség, mert ha mondjuk veszek egy példát, hogy bemegyek a McDonald'sba, ugye, veszek egy sült krumplit és sajtburgert, abban zömében terített zsírokat fogok találni, és natúran gyorsan felszívódó szénhidrátokat, és még egy-két nagyon-nagyon kevés tápláló dolgot, de ha egy komplex ilyen cékla, édesburgonya, olivabogyó, most még jutnak eszembe, mondjuk uborka, retek, és még egy kis humusz, és egy teljes kiölésű kenyér, és ezt így elfogyasztom, még valami növényi legyen, egy kis tofu, vagy ki, amit szeret. Hogyha egy ilyet elfogyasztok, akkor ott már a mikrotápanyagoknak a sűrűsége magas lesz, tehát lesz benne kálium, ha még magvakat is teszek, akkor magnézium, kálcium is lesz benne, akkor omega 3 zsírsav, tehát
2: rengeteg rost.
1: Ja, igen, a rost az nem, úgy nem számít mikrotápanyagnak, de igen, tehát a rostbevitel az hangsúlyosan fontos, hogy legalább 35 gram legyen egy nap, ez a növényekből összejön, és akkor ezzel az idegrendszernek a működését tudjuk egy optimális táplálkozással segíteni, de mi az, amit vinnék magamra egy lakatlan szigetre? Igen, vannak olyan anyagok, amit így Közép-Európában vagy Magyarországon nem tudunk bevinni, és ez a D-vitamin az egyik. A lakosság 90%-a D-vitamin hiányos nyáron és télen is. Még azok az emberek is, akik kint vannak és mozognak, és nem tudják magukról, hogy D-vitamin hiányosak. Ez egyszerű, meg kell nézni laborban. Van erre egy ajánlás, hogy körülbelül mennyit kell szedni. Én azt gondolom, hogy alábecsült, 2000 nemzetközi egységet mondanak, van, aki 3000-et is, de egyéni érzékenységek vannak arra, hogy a napfényből a bőrön keresztül hogy tudjuk szintetizálni, a másik, hogy tápanyagból mennyi szívódik fel, milyen genetikai enzim profilra rendelkezünk a D-vitamin hasznosításához, úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy a D-vitamin szintjét azt nézesse meg, mert úgy a csontegészség, csontritkulás, mentális zavarok, pszichés egészség, immunfolyamatok, autoimmunfolyamatok, rengeteg ilyen enzim és összszervezeti reakcióban vesz részt a D-vitamin, és ezt nagyon jó tudni, hogy D-vitamin hiányosak vagyunk-e vagy sem.
0: Én úgy tudom, hogy ezt nem lehet ingyen megnézetni amúgy.
1: Meg lehet, csak megvan, hogy a kórházakban, igen, tehát, hogy igen, igazad van, olyan szinten, hogy az alapellátásban nem tudják nézni, a kórházban bizonyos szakorvosok nézhetik. Mi például tudunk ilyet feladni neurológusok, de a reumatológusok és a csontritkulás miatt, meg a többi szakmát nem tudom, de biztosan, hogy még jó pár szakterület adhat fel. Sajnos, aki nem tudja így ezt megcsináltatni, az elmegy egy magán vérvételi helyre, és tényleg érdemes főleg egy sportolónak megcsináltatni. Aztán jön a másik, a magnézium, hogy oké, lehet, hogy a táplálékból be tudjuk vinni, de például aki sportol, itt most a tieteket, én nem vagyok sporttáplálkozás szakértő, de azt mondjuk, hogy sportban legalább 400 mg, hát szerintem egy 100 kilométeres futáson én biztosan többet tolnék belőle, úgyhogy nem olvastam erről szakirodalmat mennyit, de segítsetek.

0: Ezeknek a pótlása egy algából nem tudod ellenőrizni, hogy valójában mennyi a bevitel, de azt gondolom, hogy azért jódot is érdemes, meg még szelént, amit szintén nem tudunk bevinni. Aztán lehetnek még egyéni érzékenységek, itt a B12-t emelem ki, a B12 vitamin azoknak, akik teljes értékű növényi étrenden vannak, vagy vegánok, és nem csak azoknak, mert a kórházi laborokból azt látjuk, hogy a lakosság 40%-ának van B12 hiánya. Azt meg a folsavval együtt érdemes nézni, megszedni is.
1: Igen, ezeket én is meg tudom erősíteni, ugye egyrészt a D-vitamin, én is egyébként tehát télen elég rendesen szedem, tehát én azért ilyen 5-6 ezer vegységet is, de még nyáron is azért szedem, és egyébként én meg nagyon sokat vagyok napon, tehát hogy én futás miatt rengeteget vagyok napon, és még így is, még általában nyáron is úgy határértéken belül van, de nem olyan magas. Vagy most pont legutóbb egyébként már határérték fölött voltam, de most tényleg nagyon sokat voltam már így idén a napon. Szóval ezt megerősítem, hogy abszolút szedni kell a D-vitamint. Tehát télen mindenképp, de én azt mondom, hogy nyáron is. Főleg, ha valaki nincs sokat kint a napon, akkor hiába van nyár, ugye ha nem éri a napfény, akkor ugyanúgy szedni kell. Tehát egész nap mondjuk irodában ül, vagy otthon van. Igen, a magnéziumot a szintén, tehát hogyha igen, főleg valaki fut, meg azon belül is ultrafutó, akkor a magnéziumot azt nagyon kell tolni, ezt én is használom.
0: És mennyit szoktatok, amikor egy nagy futás van, mondjuk 100 kilométer?
1: Hát én nem szoktam ennyire pontosan számolgatni, de azért egy ilyen...
2: A gélekben van azért valamennyi.
1: Hát
2: nem,
1: inkább is,
2: előtte én is szedem, szoktunk, vagy hogy így rendszeresen.
1: Szedem így ki, meg ugye sótablettát is vízbe, ilyenkor ember abban is van. Hát én is azért bőven azért ilyen 400 fölött, 400-600 milligram. Akkor azért kálciumot is szedek. Ja, meg szerintem a vas nagyon fontos.
2: Igen.
1: Tehát hogy én még olyan futóval nem találkoztam, aki ne lett volna vas hiányos. Úgyhogy nem szedett külön vasat. Tehát bárki elmegy vérvételre, biztos, hogy mindenki vas hiányos.
2: Tehát ez nagyon nehéz is.
1: A vasat azt szedni kell, utolni. Igen, akkor a szelén, az, amit mondtál, azt is. A B12, igen, a vegánoknak azt mindenképp kell, mert azt tényleg nem lehet azt mással bevinni, úgyhogy...
2: És egyébként ilyen idegvédő vitaminokat, vagy tablettákat érdemes szedni így kúraszerűen, ugye, ami tele van B-vitamin, na most nem mondok márkát, mert nem akarok reklámozni, de hogy ugye vannak ezek a ilyen idegvédő.
1: Hát igen, ott a B6, ugye, B6 meg a B1 vitamin.
0: Igen, az a nehéz, hogy a kórházi laborokban a B12 vitamint nézzük, a B1, B6-ról nincs információm, a laborláncot most így nem mondok Magyarországon, de az egyik legnagyobb labornak van erre profilja. Egyszerű embernek azért ezek viszonylag költségesebb vizsgálatok, nem ismerem az ők összesített adatait, a saját B12-nket azt igen, amit mondtam, hogy körülbelül 40% hiányos. A válaszom az lenne, hogy ha 150 évet visszamennénk, akkor nem biztos, hogy érdemes lenne szedni, mert például a B12 is az állatokban azért van benne, mert hogy ők a földből veszik fel, meg a takarmányon keresztül, tehát nem, mi sem tudjuk termelni, meg az állatok sem, de azt nem tudjuk leellenőrizni ma, hogy az, amit zöldségben, gyümölcsben és állati eredetű termékekben megeszünk, az mit tartalmaz, és amit kellene papíron tartalmazni, abból mennyi van benne milligram vagy mikrogramra. Úgyhogy azt gondolom, aki intenzív stressz meg sporttevékenységben vesz részt, szerintem többet használ, hogyha szed. De ahogy tudom, a hobbi sportolókat annyira ugye nem ellenőrzik, vagy segítsetek, hogyha igen, de az élsportolókat viszont elméletileg igen, úgyhogy ott egy olimpikon vagy élsportolónál biztos vagyok benne, hogy komplex laborvizsgálatokkal próbálják a teljesítményét segíteni.
1: Hát egyébként ugye nálunk is, hogyha mondjuk országos bajnokságon indulunk, akkor el kell orvosi engedély, de hát ott egy nagyon alapvérképet
2: igen,
1: csinálnak. Tehát ott B12-t se néznek, talán vasat jobb esetben.
3: Mm. Megint tehát azt mondom, hogy ez szerintem edzői feladat. Tehát, igen, hogy az, igen, hogy ilyenre ráveje azt, aha, aki mozogni akar, hogy ne csak a mozgással nettó törődjön, hanem igen, a körülmények.
2: Hát komplexen kell nézni, igen.
1: Csak hát ugye ez nagyon költséges, ahogy te is mondtad. Ezek a laborvizsgálatok nagyon... Hát én is magamnak szoktam csinálni, hát olyan ár jön ki a végén, hogy nem is mondom inkább. Tehát nagyon-nagyon durva. Igen.
3: Csak 6 pillér van?
0: Még van 2 pillér. a beépített két pillér a modern világra szabva.

0: Az egyik a digitális, és ez lesz a hetedik pillér, a digitális egészség. A nyolcadik a környezeti toxinok, itt légszennyezés, vízszennyezés, munkahelyi szennyező anyagokkal való találkozás, és van a kedvencem, ami most megjelent egy jó könyv erről, a Szász Máté neurobiológusnak a Legkedvesebb mérgeink című könyve, és a kedvenc megállapításom benne az az, hogy egy átlagnő reggel körülbelül 160 vegyi anyagot ken magára, és azzal indít. De azoknak az emberek, akik ebben így igényesebbek, tudok ajánlani, nézzenek utána, vannak ingyenes applikációk arra, hogy hogyan tudunk egy női kozmetikumot vonalkód alapján bemérni, hogy mit tartalmaz, és akkor ott széles a skála, mert vannak olyan anyagok, amik csak környezeti szennyezést, ezt a csakot, ezt idézőjelen mondom, de vannak olyanok, amik endogén disruptorok, az azt jelenti, hogy a hormonális rendszerünkre hatnak negatívan, és ha figyelembe vesszük a magyarországi egyre nehezebb férfi és női vonalon nehezebb teherbeesési adatokat, akkor az is kérdéseket vet fel, hogyha 20 éven keresztül minden nap kenünk magunkra egy 160 vegyületnyi koncentrációt, ami az endokrin rendszerünket, a hormonrendszerünket befolyásolhatja, hogy vajon mivel nézünk szembe, és plusz még akkor a mikroműanyagokat nem mondtam, amik a ruháinkból szivárognak ki, a légútjainkba, a szivacs, amin alszunk, abból is bármilyen anyagok kijönnek, a vegyszerek, amikkel tisztítjuk a lakásunkat. Szóval így nem akarok így most sokkoló lenni, mert érdemes úgy élni, hogy közben vidámak legyünk, és olyan dolgokkal foglalkozzunk csak, amin változtatni tudunk. Úgyhogy de ez így az utolsó pillérekről, a digitális egészségről, meg egy picit már beszéltünk, hogy fontos megtartani azt a terünket, ahol még szociálisan boldogak és biztonságban vagyunk, és személyes kapcsolatokra épülnek ezek a találkozások.
1: De van időnk elpepecselni és kedvesen mosolyogni? Én komolyan kérdezem, tehát, hogy az, hogy milyen mértékben reklámozzák nekünk a hülyeséget és a nonsens egészségtelen életet, szakértő segítségével mondják ezeket nekünk ahhoz képest. De hallgassuk meg, hogy mit kérdez a hallgató. Halló?
2: Szakértő segítségével mondják ezeket nekünk.
1: Kedves hallgató, halkítsd légy szíves a rádiót, és úgy beszélgess velünk.
2: Halló?
3: Halló, sziasztok! Egy olyan kérdés lenne, hogy szóba jöttek a mikroműanyagok, hogy erről van valami konkrét kutatás, hogy ezeknek a hatása az milyen, és hogy tényleg van valami konkrét rossz dolog, amit csinálnak a mikroműanyagok bennünk, mert az világos, hogy olyan furának tűnik, meg úgy tűnik, hogy ez biztos nem jó, de hogy konkrétan eredmény van arra, nagy mintával elvégezve, stb., hogy minek a kockázatát növeli milyen százalékkal? Mert mondjuk az is lehet esetleg gondolni, hogy megesszük, aztán kipisíljük, kikakíjuk, és nem csinál semmit, és nyilván a nem csinál semmit az valószínűleg nem igaz, a szörnyű rossz is valószínűleg ilyen, tehát nem eltúlozni se jó nyilván, de hogy valami kvantitatív kutatási eredmény van arra, hogy ezek a mikroműanyagok mit csinálnak. Na, köszi szépen, ciao.
1: Köszönjük szépen, hello!
0: Köszönöm a kérdést. Ennek a szakirodalmát annyira nem ismerem. Ilyen általános megállapításokat tudok. Neurológiai vonalon addig eljutottunk, hogy a makrofágok, az ilyen immunvédekezésben jellegzetes sejtek behordják ezeket az agyba. Már ott vannak az agyszövetekben. Én és mások is úgy gondolják, hogy a szervezet az mindenre, ami idegen, arra furcsán fog immun szempontból válaszolni. Tehát a modern autoimmun betegségek, amik ezelőtt 100 évvel nem voltak ismertek, és a mai kék zónákban, amiket kék zónáknak nevezünk, tehát a jobban élhető közegekben sem ismertek, így feltételezhetjük azt, hogy hozzájárulnak akár az autoimmun betegségekhez, aminek az oka még nem ismert, de erről egy hazai könyv íródott, most így a szerző nevét nem tudom megnevezni, pont az előadása, pont a rádió műsor előtt beszélgettünk erről, úgyhogy ha nagyon érdekel a téma, akkor ezt így elő tudom keresni, hogyha írsz nekünk, gondolom van egy e-mail címe, ahova tudtok írni.
1: Én azt mondom, hogy berakom ezeket a linkeket az adásnaplóban, mint hogy berakom a Kubitnek egy cikkét, ami a mikroműanyagok nem csak önmagukban károsak az emberi szervezetre, hanem kórokozókat is terjesztenek, tehát ez a trójai falu esete. Úgyhogy ezt a cikket is berakom, és itt megvannak a linkek, azok a hivatkozások, hogy milyen kutatásokra hivatkozik ez a kedves író Kuglitsch Zsarolta. Nagyon kevés időnk van hátra. Azt még mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy ha csak 3 tanácsot adhatsz, akkor mik lennének azok?
0: Csak 3?
1: Igen. Na jó, figyelj, van még 5 perced, parancsolj.
4: 3+1.
0: Az, hogy legyen életcélunk, szeressünk, higgyünk valamiben, ami fölöttünk áll, és legyünk olyanok, mint az elődeink, mindig mozogjunk, a mozgásnak értelme legyen, és próbáljunk egyszerű szerény léptékkel élni, ami a táplálkozásunkra, meg a minden materiális vonalú vágyainkra érvényes, úgyhogy így ezt tudom röviden, ezt az üzenetet.
1: Mit jelent az egyszerű élet?
0: Az egyszerű élet az, hogyha sem gondolatban, sem anyagiakban nem bonyolítjuk, tehát nem vágyunk a 100+1. Cipőre, vagy autóra, vagy a még nagyobb házra, hanem az alap szükségleteinknek. Tudom, ez relatív, de mégis próbálunk megmaradni egy olyan vonalon, hogyha már van egy ház, ahol meghúzhatjuk magunkat, meg tudunk táplálkozni, nyilván nem éhezésben, mert azért Magyarországon vannak olyan területek is, de bízunk benne, hogy a többség nem, és a szeretteinket el tudjuk látni a szükséges eszközökkel, dolgokkal, ami mondjuk 60 éve is még elégséges volt, és nem kell a 250 négyzetméter, hanem csak a 100 négyzetméter lakófelület, meg így rengeteg példa lenne erre, akkor már egy picikét előrébb vagyunk az életünkben, tehát ne akarjunk újabb és újabb olyan célokat, amik nem biztos, hogy elérhetőek, hanem az egyszerű emberi kapcsolatokban keressük a megoldást, a szeretteink és a barátaink és a kis környezetünkben, az állatainkkal és az ültetett fáinkkal, vagy valami hasonló.
1: Szabi, Lilla?
5: Én ezzel nagyon tudok azonosulni, úgyhogy köszönöm ezeket a gondolatokat így a végére.
1: Tudod, mi a nehézség? Bocsát, mondjad.
4: Nem, mondjad.
1: Az a nehézség, amit mondasz, hogy a városi, modern, kommunikációgazdag élet minden egyes elemével szembe megy, amit mondtál, és közben abszolút egyetértünk vele mindannyian. De a kultúra az nem erre nyom minket, hiszen akkor ki fogja reszelni a GDP-t például.
0: Azt többféleképpen is lehet talán.
4: Hát én teljesen egyetértek, de szerintem azért meg lehet azt a határt találni, hogy az ember használja is ezeket a digitális eszközöket, meg megoldásokat, de így módjával, tehát, hogy így nem kell tényleg egész nap Facebookozni, meg TikTokozni, de tényleg az ember néha felmegy, megnéz üzeneteket, nyilván hát munkára sok mindent kell használni az ember, főleg, hogyha olyan munkahelye van, hogy számítógéppel dolgozik. Szóval szerintem lehet egy ilyen normális határt húzni, és a fölé már nem menni, hanem tényleg elég időt hagyni a pihenésre, sportolásra, regenerációra, hogy én ezt gondolom.
0: Igen, meg az eszközöknél azt kiemelem, hogy próbáljuk a magyar termelőket, kézműves termelőket támogatni, akik úgy egy termelési, termesztési vonalon, vagy a tárgyak előállításánál lehet, hogy költségesebben tudják előállítani, mert nem más országból jött különböző kiskapukat kihasználva a termék, és próbáljuk a miénket támogatni, mert annak sokszor megbízhatóbb még mindig a minősége, meg ezek az anyagok is, amikről beszéltünk.
1: Sajnos lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Bálint Eunika, neurológus osztályvezető főorvos volt a vendégünk, aki Magyarországon egy nagyon új képzés, az életmód orvoslás szakembere is. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm a lehetőséget.
4: Köszönjük. Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: erre várok már két hete. Hogy beleümmögjél a mikrofonba, vagy mi?
1: Nem, hogy, hogy itt legyünk.
2: Csináltad még amúgy egy kicsit.
1: Nem akartam.
2: Az olyan punk lenne.
1: Punkos voltam, igen. Úgyhogy üdvözlünk mindenkit, ez itt a Búgócsiga DJ Eliottal.
2: És DJ Séfel, akinek nagyon szépen köszönöm a múltkori műsorban.
1: Szívesen.
2: Nem csak a nekem küldött számokat. Nem akarom nyalni a segged, de hogy mindig meg
1: kell. Ha már Pablo Picasso-t nem hívták soha Assholnak, mint ahogy ez az előző számból kiderült.
2: Ja, ez igen?
1: Igen.
2: Na, ráadásul
1: mert látod. Ha te csajozni akarsz, téged annak fognak hívni, de Pablo Picasso-t nem hívták igen. Annak.
2: Ja, valami de hát ott, hogy nem véletlenül mertem kimondani ezt a szót. Igen. Hogy egészen jó zene ízlésed van.
1: Köszönöm, kedves DJ Eliott.
2: Igen. Nem, tényleg nagyon király volt, és ilyen kis kompakt volt egy íve, meg ilyesmi. Úgyhogy ja. Aztán a két héttel ezelőtti műsorról beszélek, és azt, ha valaki szeretne, igen, így az nyáron kocsikázás közben...
1: Csak zenéres műsor volt. Uh-huh. Úgyhogy igen, vissza lehet hallgatni. Ez viszont a Modern Lovers volt, akikkel már másodszorra kezdtünk műsort, mert a Velvet Underground-os adásunk is egy Modern Lovers számmal kezdődött.
2: Rájuk tippeltem, mondjuk.
1: És ez azért van, hogy megint velük kezdődött ez a műsor, mert hogy ma azt terveztük, hogy nem kerülgetjük tovább a forró kását.
2: Hát, már nem nagyon lehet.
1: És akkor beszélünk egy kicsit a CBGB nevű helyről, meg az ott működő pár zenekarról, mert nyilván minden és mindenki nem fog beleférni ebbe a műsorba. És a Modern Lovers úgy jön ide, hogy ugye ez is egy ilyen protopunk, vagy nem tudom, ilyen korai punk zenekar volt. Jonathan Richmannek a zenekara, és egyébként úgy is kapcsolódik a CBGB témához, ők szerintem nem nagyon játszottak egyébként ott, de Jerry Harrison a Talking Heads-nek a billentyűse az első felállásában ennek a zenekarnak, ő volt a billentyűse, úgyhogy van némi áthallás, meg kapcsolódás, meg hát a szintér azért nagyjából ugyanaz ez a ők inkább a Velvet Underground irányából építkeztek, és hát ilyen vicces zenéket is készítettek később, és ez az első albumuk, ez a Modern Lovers, ez hiszem 70-ben vették föl két demót, és abból aztán 76-ban jelent meg a lemez hosszú és küzdelmes történet után, és aztán egy teljesen más felállással, mert 74-ben Jerry Harrison, meg még akik ott elkezdték ezt a zenekart, azok közül egy páran kiléptek, és akkor 76-ban alakult újjá tulajdonképpen ez a Modern Lovers, és aztán így a 80-as években még működött, és aztán Jonathan Richman pedig egy szóló karrierbe kezdett, és a mai napig dobálja a lemezeket. Nem is olyan nagyon rég jelent meg szerintem az utolsó lemeze. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes, vicces, kicsit ironikus zenekar egyébként. Vannak ilyen egészen, picit még egyet még berakok, jó?
2: Jó.
1: Van az Egyptian Reggae, amit szerintem sokan ismernek, az egy ilyen instrumentál szám, de itt van például az Ice Cream Man, az már a következő albumukról szólt. Jó. Ilyen kicsit ilyen gyerekdal jellegű.
2: Ez amúgy igen, de nem az.
1: Nem.

0: lehúzhatod közben, csak hogy nyárnak adjon pénzt.
1: Igen, ilyen, hát ez ilyen cuki, de voltak nekik azért ilyen kis funk is darabjaik is, meg mindenféle, úgyhogy én szeretem nagyon.
0: Ez tök jó. I heard your truck today, and he...

0: És igazából az előző a focis, vagy focis, futós műsornak az utolsó számára is egészen rímel szerintem. Ez a,
1: igen, igen.
0: Ez az ice cream. Na jó, mindegy, szóval így gondoltam, hogy ezt még egy kicsit behozom ezt a zenekart, mert ez ilyen szívem csücske, és nem nagyon fogunk szerintem Massachusettsbe vagy hol a túróba járni, ahonnan ők indultak.
1: Mármint a műsorra, vagy
0: igen,
1: amúgy?
0: Hát, hát amúgy biztos nem, igen. A műsorra. Nem
1: hát, hogyha egyszer végre kilábolunk New Yorkból, de még mindig csak 1273-ban vagyunk, vagy 4, vagy 5-ben, vagy nem, igen, tudom. Tehát,
0: hát figyelj, szerintem én,
1: is rengeteg mindenről kell
0: én már látom a végét.
1: Jó, de hát még figyelj, tehát a 75-től 80-ig, az az 5 év, ott még annyi minden történt, hogy igen, ott még szerintem az még 5 adás legalább.
0: Hát lehet, de így én nem ilyen időkben gondolkozom, hanem egy picit inkább ilyen műfajokban meg.
1: Ja, hát
0: meg
1: jó,
0: ilyen
1: igen.
0: Vagy ilyen közösségekben, vagy, vagy zenei közösségekben, hogy azokat föltárni, hát majd meglátjuk.
1: Ja, én most egyébként...
0: Még egy ilyen 3-4 gombócot látok. Jönni.
1: Az biztos, a 70-es években?
0: Nem, úgy alapból.
1: Ja, hogy olyan gombócot. Ja, hát az igen. Na, hogy most hosszú idő után először csináltam egy ilyen kicsit ilyen feltérképezős, kontextusba helyezős, hogy, mit, hogy hol vagyunk.
0: Tudományos feltárás.
1: Hát ilyen kicsit szociológiai, kicsit izé. Ha nem bárod, akkor ezt
0: abszolút,
1: ezt elővezettem, bár te pont nyilván is hallgatok is, tehát ez nem egy nagy izé. Rocket science itt a 70-es években a nagyvárosokban lenni, mert ugye azt tudtuk, hogy akkor azért már eléggé nagy válságok voltak, és New York volt a leginkább erre is, hogy mondjam, érzékeny, hogy hát hívták ezt White Flight-nak is, ugye, hogy a...
0: White Flight.
1: Igen, hát hogy a középosztálybeli fehér bőrű lakosság, igen, akik tehetősebbek voltak már, igen, meg egyébként...
0: Elhagyták a várost. Igen,
1: elhagyták az autókat, igen, elhagyták a
0: és biciklire
1: várost, tartantak. Tehát akkor ez a suburban-nak akkor, tehát ezek a... Nézd már, miért beszélek, igen, így? Nem értem.
0: Mert ki,
1: magyarul van írva,
0: jegyzettem
1: is.
0: Igen,
1: hogy a külvárosok, vagy hát ezek az ilyen kertvárosi részek, uh-huh, akkor kezdtek el nagyon betelni. Az autók elterjedésével, az autópályák megjelenésével, stb. Ennek, és akkor itt beindult egy ilyen spirál, ami lehúzta, ugye kevesebb volt az adófizető, kevesebb volt a pénze a városnak, hitelek, stb. Gyűrűzött, és akkor aztán az már
0: nyilván
1: így...
0: a szegény rétegek pedig nem tudtak kiköltözni.
1: A szegény rétegek ott maradtak, és most itt nem csak a fekete lakosságról van szó, hanem mindenféle szegény latinókról is. Igen.
0: Bocsánat. Igen.
1: Persze, nem tehát hogy mondjuk úgy kell elképzelni, de hát ezt mondom, látott már mindenki filmet ebben az időszakból, hogy akkor keletkezett ez a rengeteg graffiti, az összes metrókocsi telefirkával, mindenhol betört kirakatok, elhagyott üzletek.
0: Hát így mondjuk a taxisofőr első 3 percét, hogyha igen, megnézi valaki, akkor úgy
1: konkrétan például
0: képbe kerül, hogy igen, kb. Igen, hogy igen, nézett ki, de egyébként annál még súlyosabb volt a helyzet, mert
1: igen,
0: azért láthatóak olyan fotók, hogy mintha egy ilyen, nem tudom, második világháborús bomba támadott város lett volna, tehát igen, voltak olyan részek, ahol uh-huh, konkrétan összeomlottak a házak. Ugye igen, ez a Mercer Center is, amiben a New York Dolls játszott, az igen, is egyszer csak úgy így összedölt, és akkor azért egyébként uh-huh, a CBGB is azért került így egy picit előtérbe, mert kiesett egy ilyen fellépési,
1: ja, hogy, aha,
0: lehetőség.
1: Na, és hát ugye akkor még ráadásul úgy, hogy előtte volt elég nagyvonalú a város, hogy egyébként meg az ország is, tehát hogy a szociális háló viszonylag jól működött előtte, túl sokat költöttek kórházakra, segélyekre, nem tudom, rengeteg rendőr, rengeteg kórházi alkalmazott, nem tudom, tehát ez ilyen nagyon látszólagos jólét volt előtte, és akkor ennek a levét itták aztán később. Kértek az elnöktől segítséget, mikor majdnem becsődöltek 75 tavaszára. Ő azt mondta, hogy kapjátok be, nem fogom az ország pénzét New Yorkra költeni. Uh-huh. És akkor ott, hát még volt egy jó pár év, amikor, mert aztán ott, ami még rosszabbat tett, az az, hogy akkor elkezdték visszavenni, akkor mit tudom, a 30%-kal visszavették a rendőrök számát, mit tudom én, a kórházi ellátás sokkal rosszabb lett, a nem tudom mi. Akkor, és akkor volt ennek az egésznek az egyik ilyen például csúcspontja, ez a 77-es, egyébként az az érdekes, mert július 13-án, tehát holnap lesz 49 éve ennek a ennek az áramszünetnek, 25 órán keresztül nem volt áram.
0: Tényleg.
1: Aha. És hogy akkor, hát előtte volt már ilyen 60-as években egyszer, amikor az emberek ilyen nagyon segítettek egymásnak, uh-huh. nem tudom, de a 77-ben akkor volt a feszültség.
0: Elkezdték a, gondolom, a igen. boltokat kirámolni.
1: Hát konkrétan kirámoltak mindent, de uh-huh. olyan szinten, hogy döbbenet, hogy elloptak valami autószalonokból úgy autókat, hogy így kigázoltak velük a kirakat üvegen. Csá. Szóval így semmi.
0: Bocsánat.
1: És, hát igen, amúgy...
0: Jó, nem vicces igen, egyébként, de valószínűleg, hogy de amúgy... nem ketten haltak meg ezek közben egyébként.
1: Hát azt nem tudom, hogy hányan haltak meg, de annak ellenére, hogy a rendőrség nagyon-nagyon nem volt a helyzet magaslatán, a legnagyobb tömeges letartóztatást a történelemben itt ekkor hajtották végre, 3776 embert tartóztattak le, megteltek a börtönök, ott is volt, aki megfulladt, mert annyira nem volt levegő a cellában, meg mit tesz, hogy nagyon tényleg katasztrófa közeli uh-huh. állapotok voltak, és akkor utána ebből valahogy aztán később sikerült a 90-es évekre felállni, hogy kb. Tényleg nagyon visszafogták a mit tudom én, nyugdíjkorhatár, meg a nyugdíjakat visszavették, meg a városnak a... Tehát, hogy így mégis szereztek valahogy befektetőket, meg ilyesmi, szóval nagyon lassan beindult ez az egész, de hogy ebben az időszakban tényleg veszélyes volt ott élni, a rendőrök konkrétan a repülőtéren Welcome to Fear City nevű nyomtatott szórólapot osztogattak a turistáknak, hogy este 6 óra után ne menjék ki az utcán, mit tudom én, különböző ilyen iratlan szabályokat, aha. hogy akkor mit nem szabad magaddal vinni, hova nem menjél, mert megvernek, megölnek. Igen, és itt most nem csak Harlemről beszélünk, meg nem tudom, ugye, hát a CBGB-z sem...
0: Hát az Manhattanben volt.
1: Manhattanben volt, ott egészen a lenti részén.
0: Jó, de hát az egész, hogy hívják azt, a Times Square is egy ilyen brutál, hogyha van az a sorozat, mi a címe? Mi a címe? Az a pornóiparról kialakulásáról szól, az is ugye 70-es évekbe kezdődik, de nem jut eszembe a címe. Ja, mindegy, aki a drótot csinálta, azt csinálta. Uh-huh. Ezt is egy nagyon jó sorozat egyébként, és az ott a Times Square környéki ilyen pornómozik, meg nem tudom, ilyesmi, meg szexklubok, meg ilyenek uh-huh. voltak ott. Úgyhogy azért az ott egy elég kemény környék volt, most igen. meg az a belváros, tehát a
1: hát igen.
0: Komolyabb hely, úgyhogy...
1: Igen, hát akkor is volt ugye, mert a Warholék is akkor csinálták ezeket a luxus uh-huh. bulikat, meg a luxus diszkós, beöltözős műsor is akkor volt, tehát hogy nyilván nem mindenhol volt ott ez.
0: Kettősség.
1: De sokkal nagyobb területén volt a városnak gáz, mint, uh-huh. mint nem gáz. Volt egy ilyen fun fact ezzel kapcsolatban, amit én még nem tudtam, hogy ami viszont az akkor éppen kialakuló hip-hop kultúrának nagyon jót tett, hogy ez adott egy esélyt, ez egyszerűen tényleg így kimutathatóan adott esélyt a DJ-knek, MC-knek, stb., hogy ezután az eset után szaporodtak el a block partyk, azért, mert mindenkinek lett lemezjátszója, meg hangfala, meg nem tudom, ezért, mert tényleg mindent kifosztottak, egymilliárd dollárnyi kár keletkezett egy este alatt, szóval ilyen
0: gyújtogatások, meg ilyen. Nem is tudom, melyik országnál, Afrika partjainál, amikor elsüllyedt ez a hangszereket szállító hajó.
1: Volt ilyen?
0: Igen, ott, vagy hát nem elsüllyedt, hanem zátonyra futott, és most eszembe nem jut, hogy melyik ország, egy valamelyik kisebb afrikai országnál, és tele volt a hajó szintetizátorokkal, és akkor az... kirabolták, vagy aha. hát el, ugye ez nemzetközi vizeken
1: hát
0: fenek lett meg a hajó, és akkor azt ott kirámolták, és az egész országnak a zenei fellendülésében nagyon segített, mert hogy iskolákba meg mindenhová osztogattak belőle.
1: Tessék.
0: Tehát állami szinten vitték aha. el a cuccost, és akkor így újraosztották, úgyhogy...
1: Király, na, szóval ugye ennyi igazából, tehát itt vagyunk, ez az időszak, amiben a CBGB 73-ban
0: megnyitja kapuit,
1: Hilli Krisztál álmodott egy nagyot.
0: Hát ugye? Nem, igen, és nem akkor... tudom, elég fura figura volt egyébként ő, azt hiszem. Uh-huh. Úgy próbáltam utána olvasni így azokban a pár ilyen visszaemlékezős könyvben, amik nekem erről a korszakról vannak, de egyébként magáról a CBGB-ről olyan nagyon komoly leírásokat ezekben nem találtam. Hát, sőt, még Hillittől sem volt semmilyen konkrét nyilatkozat, úgyhogy csak ilyen másodkézből információk jutottak el hozzám az egész helyről.
1: Hát nekem is csak egyébként az jött le, hogy kb. Mindenhol ugyanazt a 10 mondatot ismétlik meg vele kapcsolatban, hogy amúgy ugye country, bluegrass és blues, ez a CBGB rövidítés, hogy ő egyébként egy ilyen helyet szeretett volna, aztán nyilván senki nem...
0: Most és omfug.
1: És az omfug az pedig other music, hogy volt?
0: Gourmandizers.
1: Igen, és igen, tehát hogy a maga az a koncepció nem nagyon működött, hogy itt majd country és bluegrass előadók
0: fognak jönni. Igen, azt hiszem egy kicsit jönni. Ezt a beat kávézót akart, vagy kocsmát akarta újjáéleszteni, vagy nem tudom, az lehetett az alapkoncept, mert ő egyébként előtte ilyen jazz koncerteket szervezett, azt hiszem a Village Vanguardban volt ilyen szervező ember, és hát Miles Davis-től nem tudom kiig mindenféle koncerteket szervezett oda, igen, és aztán ő ugye utána nyitotta meg ezt a helyet, de így nem nagyon tudta, hogy mit fognak ott csinálni egyébként szerintem.
1: Ja, hát aztán nyilván a sors döntött helyette, vagy nem tudom, hogy organikusan alakult, hogy teljesen más dolog, nem?
0: Beszambáztak azt hiszem az izéjék kezdték el a Television nevű zenekar, akikről volt az előző adásban némi szó, Richard Hell és Tom Verlaine, keresett egy helyet, mert ők pont ezt a Mercer Centerbe látták többször a New York Dolls-t, meg egyéb zenekarokat, és hogy ők is valamit akartak, valami állandó klubot, ahol építhetik a közönségüket, és akkor ott mászkálgattak össze-vissza az utcákon, és belefutottak ebbe a helybe, bementek, mondták, hogy jó, akkor szeretnének idejönni, mit tudom én, rendszeresen föllépni, és akkor azt mondták nekik, hogy oké, akkor vasárnaponként gyertek, és kb. Ennyi. Uh-huh. És akkor a Television kezdett el ott ezek közül, a zenekarok közül először így rendszeresen föllépni, és ők nagyon jóban voltak a Patti Smith-szel, akkor Patti Smith-ék is oda mentek, és akkor így innentől már organikusan alakult a dolog, és onnan le is uralták az egész.
1: Igen. Hát helyet. Igen, de Hillinek azért nem nagyon tetszett ez az elején,
0: nem,
1: mondjuk még
0: a
1: lehet,
0: se.
1: Hát lehet, hogy a végén se. Aha.
0: Nem tudom, én az egyik zenekar, akiket hoztam, már azért, mert nem ilyen nagyon híres zenekara ebből a közegből, de én nagyon szeretem, ez a Ming Devil, akik egyébként 75-től 77-ig a házi zenekara voltak a CBGB-nek, tehát ilyen rendszeres fellépő zenekar voltak. Nagyon nem azt a vonalat vitték egyébként, mint a többi zenekar, szóval ez inkább ilyen szólos, bluesos
1: ilyen is volt.
0: Banda, igen, és tőlük hoztam egy pár számot majd,
1: azt tök
0: jó. Majd úgy belebeszélgettünk, de most akkor lejátszanék egyet, jó, ezt a Gunslinger című számot
1: tőlük?
0: Az első lemezükről.
1: Király. Okay.

0: Na azért örülök, mert én annyira felszínen kapirgáltam, csak ilyen jöttem, mentem közben, így hallgattam podcasteket, meg nem tudom, vagy néztem ilyen YouTube videókat félfüllel, és akkor ott mindig ugye ugyanazt az öt zenekart említették, akik onnan így kipattantak, és amúgy hú, de nagy karriert csináltak, ugye a Blondit, a Talking Heads-et, a Patti Smith-t, a Television-t, bár a Television nem csinált olyan nagyon nagy karriert,
1: nem.
0: Meg ugye hát izé minden videó azzal kezdődik, hogy hey ho, let's go, persze, igen. És akkor izé Ramos, meg nem tudom, hogy az milyen vicces volt az a koncert, gondolom később majd mesélsz róla.
1: Ja nem, Ramosszal én egyáltalán nem. Nem, én csak ezekkel a igen? egy-két ilyen, no. ilyen izé. Uh-huh. Nem akartam, mert igazából most mit... Nem,
0: a bulvárja a CBG-nek.
1: Mit lehet arról igen. most olyan ja. nagyon beszélni, meg én olyan nagyon nagy ilyen mély információkkal egyébként nem is készültem, csak úgy gondoltam, egy pár zenét így uh-huh. mutogatunk majd ebből ja, hát, az időszakból, meg hát beszéljünk róla nyilván, uh-huh. mert azért van előttünk a mikrofon, de hogy olyan, én nem találtam egyébként olyan nagy sztorikat, azok, amik vannak, az meg nem volt elég időm egyszerűen, hogy mondjuk végigolvassam azt a jó kis punkos könyvet, amit a múltkor ajánlottam, illetve van egy Ramones turné könyv is, ami megjelent nem tudom mikor, de az is megvan otthon, és az is hasonló stílusban, ilyen oral historisan van megírva, de abba így beleolvasgattam most, de olyan nagy, nagyon mély megfejtéseket azért nem tudtam belőle kiszedni, úgyhogy csak hát, ugye hangulatot tudom esetleg átadni.
0: Hát igen, sokan egyébként a hangulatot hozták ki mindig elő, az, hogy az volt az egésznek a bája, hogy ilyen nagyon lepukkant volt, és legendásan koszos, és nem tudom, ilyen, meg kicsi, tehát hogy igen. nekem az volt a megdöbbentő, hogy én azt hiszem, hogy ez egy ilyen, azért egy pár száz fős hely volt, de még annyi se, tehát hogy ott szerintem
1: hát azért szerintem egy pár százan befértek.
0: Nagyon-nagyon tömör volt az egész.
1: Azt hiszem, hogy a Hanna és nővérei című Woody Allen filmben van egy jelenet, amikor Woody Allent elviszi nem tudom mi a szereplőnek a neve, a CBGB-be egy koncertre, igen.
0: Na.
1: De ott akkor székek vannak, tehát hogy az valószínűleg nem egy általános dolog volt. Bár akkor még a táncolás egyébként nem volt annyira jellemző a koncerteken.
0: Hát főleg úgy, hogy gondolom, hogyha ez egy ilyen blues, meg country helynek lett nyitva, akkor lehet, hogy nem is az volt a koncepció, hogy itt majd akkor most ilyen a dühöngés lesz, meg nem tudom, hanem lehet, hogy a székek ott voltak akkor is. Ja, hát most így a Ramones első fellépésére nyilván ez a legendás része volt, hogy ott így összevesztek a színpadon, meg nem lehetett eldönteni, hogy most akkor ez most komoly, vagy vicc, vagy most mi van, és az ember teljesen uh-huh. meg voltak döbbenve, de ezek meg annyira összevesztek, hogy nem tudom, 17-8 perc után levonultak a színpadról, mert hogy így, mert nem tudtak már többet játszani ott akkor hirtelen együtt a négy testvér.
1: De szerintem és többször előfordulhatott hasonló, egyébként is szerintem maximum olyan 35-40 perces koncerteket adtak, tehát hogy uh-huh. olyan nagyon hosszú...
0: De az 20 szám volt, érted?
1: Hát legalább, persze.
0: Ja. Úgyhogy igen, szóval így konkrétan nekem is inkább ezek maradtak meg, hogy ami ott nagyon jó volt, és ez tökre rímelt arra, amit egyébként most egy mai magyarországi kisklubok helyzetéről szóló ilyen, nem tudom, podcastben hallottam, hogy amúgy az élmény lehetett ott meg, hogy te tehát értem, most ott vagytok a próbateremben, tessék, amúgy csináltok valamit, tök jó, gyakoroltok, nektek ez így tetszik, meg mindig kicsit így fejlődik, aztán utána fel kell lépni, elmentek egy helyre, és akkor ott jó, most nyilván egy leegyszerűsítve a közönség reakciója az, amit megtapasztalhattok, de nem csak az, hanem hogyha utána mondjuk így visszatérhettek oda, és nem tudom, akkor az egész már nem csak arról szól, hogy te ott a próbateremben próbálsz, hanem elindul az a kölcsönhatás, hogy te ott megvalósítod önmagad, meg ki tud próbálni azt, hogy működsz uh-huh. együtt ezzel az egész kultúrkörrel, uh-huh. aminek te az egyik végén vagy, és ott a másik emberek reakcióiból is folyamatosan gyúrod magad, és úgy fejlődik ez az egész tovább, uh-huh. és akkor utána persze bejön valaki, felfedez, és mész tovább a nagyobb helyre. Tehát, hogy amúgy Tehát ez egyébként nagyon fontos ilyen szempontból.
1: Hát igen, ez egy műfajépítő hely volt, vagy hogy mondjam, ilyen közösségépítő, mert ezek az arcok aztán nagyon sokat mozogtak egyébként együtt, tehát ezeknek a zenekaroknak a tagjai, meg a hozzájuk tartozó menedzserek, de ezt a múltkor is mondtam már szerintem, hogy ilyen nagyon, nagyon sok közük volt egymáshoz, tehát volt, hogy együtt laktak, együtt bulisztak, együtt csináltak mindenféle dolgokat, tehát elég nagy volt a promiszkuitás, tehát így tehát hogy sok mindenben közös dolgaik voltak, és hatottak egymásra nyilván. Uh-huh. De viszont tehát hogy csak visszatérve még egy kicsit erre a Ming Devil-es vonalra, uh-huh. hogy ő például a Willie Devil, aki a Ming Devil-nek az énekese, meg fő dalszerzője uh-huh. volt, ő például nagyon utálta a CBGB-t, mert hogy így zeneileg is egy kicsit kilógtak abból a közegből, uh-huh. De nem ez volt a lényeg, vagy a legfontosabb, hanem hogy 3 éven keresztül a legnagyobb gázsi, amit kapott a zenekar, az $50 volt, tehát hogy így gyakorlatilag ébérért, uh-huh. ébérért dolgoztak, és akkor mondta, hogy nem is ment vissza, mert ő utána, amikor onnan eljöttek, ő utána azt hiszem, hogy New Orleansba helyezte át magát, és ott élt nagyon sokáig, és hogy egyszer visszament New Yorkba, de hogy bement a CBGB-be, hogy megígyon egy sört, meg megnézze, hogy mi van, és hogy így nem tudom, szóval ilyen fura, rossz érzése volt, és akkor ott a Hillivel ott beszélt valamit, de mondta neki, hogy hát figyelj, Hill, mert hogy kérdezte tőle, hogy nem jöttök-e vissza, vagy nem akarsz-e játszani, vagy mit tudom én, valamit ott szocializáltak, és akkor mondta, hogy no thanks, mert azért amíg itt voltunk, addig kb. Szartál a fejünkre, tehát, hogy így. Úgyhogy nem mindenkinek őriz erről olyan rózsás emlékeket.
0: Jó, de hát az mindenképpen amúgy ez a szabadság tényleg megvolt, mert annak ellenére, hogy nem tetszett neki, tehát egy csomószor beszólt, hogy nem vagytok rosszak, de senki nem fog titeket meghallgatni, nyugi, majd rájöttök, hogy azért, meg hogy nem, meg nyilván rá, tehát hogy meg nem akarta beengedni tehát az, amikor a Blondie később mondjuk behozott egy billentyűs, hát akkor teljesen kikészült, hogy billentyűs, mit keres itt ezen a helyen, meg egyáltalán ebbe a zenébe, meg nem tudom, tehát csomószor volt véleménye amúgy, de hagyta az embereket döntően úgy azt csinálni, amit akarnak. Egyetlen kikötése volt, azt hiszem, hogy csak saját zenét lehet játszani, nem? Vagy valami ilyesmi
1: azt
0: volt.
1: Azt nem tudom. Ideig
0: nem el. Igen, csak saját zenét hozzá, de és majd akkor a közönség eldönti, hogy kell lesz. De nem is tudom, hogy ott volt a gázsi egyáltalán, akkor ilyen minimál.
1: Hát ennyi.
0: Minimál, mert pár ennyi. Dollár volt a belépő, a fele nem fizetett soha, mert mindenki ismert mindenkit.
1: Figyelj, muszáj volt, valamit kellett fizetni, mert azért ezeknek is szegényeknek kellett valamiből élni. Hát úgyhogy azért az, hogy turnézás, az csak később jött be, tehát ezek a, mit tudom én, ezt a Ramonsos könyvbe olvastam, hogy itt nem tudom meddig tartott náluk is egy-két évig, amíg itt szinte csak New Yorkba kavarogtak azon a 2-3-4 helyen, ahol egyáltalán föl lehetett lépni, meg úgy a közeli helyeken, és aztán utána, amikor elkezdtek turnézni, akkor volt már az, hogy nem játszottak olyan sokat ezeken a CBGB jellegű helyeken. És te hoztál valami zenét?
0: Én úgy hoztam zenét, hogy két zenekartól hallgatgattam, akik nekem így tudod, hogy a punkot annyira nem komálom, és akkor vagy hogy annyira nem érint meg, és akkor a Talking Heads-et hallgatgattam, mert amúgy nem nagyon ismertem a zenéjüket, meg a Blondie-ról olvasgattam így, hogy ők hogyan kerültek oda, meg ők mi volt. Mert nekem ők voltak ilyen picit másak, meg nem tudom, ilyen akik hát úgy más csináltak. Tehát mondjuk a Talking Heads-et tök érdekes volt, hogy egyébként nem is tudom, hogy egyáltalán miért oda ment, vagy miért mentek oda, ezt jól lenne tudni amúgy, mert ugye ők ilyen kisimult zakós egyetemista fiúk voltak, nem tudom, ilyen úri gyerekek.
1: Hát, ez a New Yorki művész vonzás az oda vitte őket, meg igen. Hát kilógtak nyilván ők is abból a általános zenei közegből, hát, amit mondjuk a Led Zeppelinnel szemben, vagy a igen. nem tudom melyik hard rock zenekarral, ami éppen akkor, mm-hmm. akkor futott. Toljál igen. valamit, kedvesem.
0: Tőlük?
1: Hát akár, vagy bárkitől.
0: Jó, hát most random akkor a New Feeling, mert akkor ez a Talking Heads-től. Ez volt a koncerten? Nem emlékszel?
1: Nem emlékszem. De ezt én is kiszedtem, ezt a számot.

0: 70-es évek végi Talking Heads
1: kb. Az első lemezük. Aminek a címe 77.
0: Igen, igen. Valószínű, hogy a nagy áramszünet előtt csinálták, és aztán utána adták ki, vagy azt tudom, jó szívesség.
1: Nem tudom.
0: Igen. De ők is beköltöztek egyébként. Azt olvasom most itt, hogy ők utána beköltöztek, hogy oké, be akartak ide kéreckedni, és akkor játszottak, és akkor egyébként mondtak, hogy mehetnek még, és akkor beköltöztek ők oda szintén a Christie Streetre, ahol valami loftban laktak a három sarokkal a klubtól, uh-huh. és hogy nem volt meleg víz, nem volt zuhanyzó, a folyosó végén lévő egyetlen WC pedig az emelet összes izzadt furcsa figurájával osztoznunk kellett.
1: Hát.
0: Igen. És akkor amúgy meg olyan volt, mint a mindig teltház lenne, mert ilyen hosszúkás volt ez a hely. Igen. Valami, és akkor, hogyha már 20-an ültek benne, akkor már...
1: Igen.
0: Igen.
1: Hát figyelj, jó volt ez egyébként, nyilván ki volt találva, uh-huh. vagy hát így hozta az élet, de egyébként sokan költöztek oda a környékre, és tényleg ott kavarogtak ezek az arcok folyamatosan, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy ilyen tényleg megtermékenyítő közeg lehetett.
0: Ja, de a Talking az azért tetszett egyébként, mert ugye az is, hát ugye már végigvettük a diszkó fejlődésben igen. is, hogyha volt az alternatív diszkók zenékben is, és ez nem az, de hát, vannak benne bőven olyan elemek,
1: abszolút.
0: És mégis valami teljesen más. Ez tök jó volt, hát 77-ben ezt hallgatni ott a CBGB-t. Egyébként egy csomószor az jutott eszem, hogy amúgy, hát rohadtul ott lettem volna, amikor nem hát, tudom, a Blondi a kukán talált, nem Blondi, hát ott milyen durva, már megint, tehát már rögtön, mert ugye, nem tudom, neked megvolt-e ez, de én most akkor itt megint, ez az őszinte vallomások műsora is szokott lenni.
1: Igen.
0: Hát nyilván azt hittem, hogy Blondinak hívják a csajt, a Debbie Harry-t, uh-huh. tehát na mindegy, szóval csak ennyi, de hogy... És, de hogy
1: én ennél többet foglalkoztam sajnos a témával, de...
0: Blondival?
1: Aha.
0: Már hogy?
1: Nem tudom, én nekem elég komoly hatással volt rám Zsenge serdülő fiatal koromban az hát MTV-n látott egy-két, hát egy-két ilyen blondi klip, és én azt, uh-huh. akkor abszolút azt hittem, hogy ez egy mostani zenekar, tehát nekem az így
0: ja, abszolút. Tényleg, ezt beszéltük, szerintem. Hogy igen, hogy ez akkor ez most
1: tehát,
0: van.
1: Hogy ez
0: igen,
1: nekem igen. Így 13 évesen mondjuk, amikor így először láttam, ez egyáltalán nem esett le, hogy ez valamilyen ősrégi ahhoz képest. Igen. Mondjuk ez is, tehát akkor nem volt nyilván ősrégi, mert 88-89-ről beszélünk, vagy 90-ről maximum.
0: Igen, aha.
1: És akkor azért azok még csak egy ilyen 10 X éves üzenek. Ez is annyira fura, nem?
0: Ja,
1: tehát, hogy mondjuk egy 77-es vagy 78-as lemez, az mondjuk 90-ben még csak tizenvalahány éves volt. Tehát, hogy most egy tizenpár éves zenével még úgy vagy, hogy hát nem olyan, nem annyira vészesen régi.
0: Igen.
1: Meg hát az egész MTV 82-be indult talán, vagy 83-ba?
0: Nem tudom pontosan, de most egyébként az volt az érdekes, mert két dolog is bejött információként, hogy mert egyébként a kisfiam elvitt engem moziba, meg a anyukáját, és a Michael Jackson filmet néztük kérek szépen meg.
1: Bocsánat, jó volt.
0: Röhögje csak, de jó volt amúgy. Tényleg jó
1: nézés,
0: volt.
1: Akkor röhögök.
0: Nem, nekem most...
1: elvitte a pult.
0: Nem,
1: cuké.
0: Igen, de nem azért, mert én... Mert, tehát a Michael... Nekem nálam most múlt el a Michael Jackson korszak, igen. Vagy hogy az a fajta, tehát hogy... Mindegy, szóval, hogy így látni ezt az egész, tehát amúgy a zenét mindig szeretem, mindegy, de a lényeg az, hogy ott volt egy ilyen utalás, hogy vagy egy ilyen konkrét jelenet, amiben akkor, amikor a Thriller kijött, és volt a Billie Jean uh-huh. videóklip, vagy hát akkor ő még ilyen nagyon komoly ilyen kis filmek becsinált.
1: Rapture-rel akarod össze.
0: Azzal akarom össze, hogy a Billie Jean volt az első kb. Fekete előadó által előadott szám, videóklip ben megjelent az MTV-n kb., és ezért ott,
1: tudod,
0: ott
1: mi volt az első?
0: Fightingolni kellett kb., hogy
1: tudod, mi
0: most
1: volt
0: jelenjen
1: az
0: meg.
1: Az én információm
0: igen?
1: szerint.
0: Na mondjad.
1: A Herbie Hancock Rakit.
0: Hát az 83 végül, az kb. Ugyanaz, de hát igen. Mindegy, ebben a filmben van egy ilyen jelenet, hogy bemennek az MTV, nem tudom kihez, valami nagy cápához, és akkor izé figyelj, ha most azonnal nem hívott fel az MTV-s csávót, akkor többet nem nincs biznisz, és akkor ott van egy ilyen telefonhívás, hogy figyelj, add le a Billie Jean-ben, és akkor ennek hatására nem tudom, lett ilyen óriási eladás, meg minden, és előtte ugye a Rapture című kedvenc blondi számom ever,
1: igen,
0: amit hoztam a Magnós blogba majd, Az volt a 79-ben, kb. 78-ban aha, az első olyan rap betét, ami az MTV megjelent.
1: De az ugrott be nekem, hogy a Rapture klipje, az baromira hasonlít a Billie Jean klipjére.
0: Igen,
1: és mint a sétálás. Most ez lehet, hogy hülyeség, és nem igaz, de úgy emlékszem, mintha abban is lett volna olyan, hogy így föl, hogy így világít a padló, mint a
0: Billie Jean-be.
1: Mint a Billie Jean-be, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos.
0: Én sokat a Rapture-nél egy kicsit így körbejártam, mert érdekelt az egész, hogy miért emlékszem.

0: a blondi énekesnője volt, de hogy, hogy és akkor ennek hatására lett, és egyébként felfedi szerepel is a klipben, mert ő grafitizik a falra. És hogy az egész, az majdnem, hogy az egész végig egy shot, ként van felvéve, és akkor ha már most végigvettük, akkor már úgyis csak a végén fogjuk felrakni akkor a magnósoknak, de az, hogy, hogy a szövege nagyon-nagyon izgalmas, és ami nekem még így tökre tetszett, az, hogy ugye nyilván az undergroundban mindig az van, szerintem amúgy, hogy legalábbis szöveg, dalszövegekben, meg így világlátásban, hogy, hogy, hogy egy picit hamarabb megjelenik minden tendencia, meg, meg egy csomószor onnan jönnek ki így, így ilyen meglátások, meg nem tudom, és ezzel már erre utaltam párszor múltkor, hogy most itt például a Blondie-nak ebben a számában is, hát ez valami ilyen, ilyen apokalipszis szöveg van, hogy jön egy szörny, és akkor mindenkit megesz, meg nem tudom, és akkor ott, ott hogy, hogyha aztán kiderül valahogy ugye ilyen csavarintosan a szövegből, mint hogyha ez, ez a ez a szörny azokat enné meg legszívesebben, akik otthon ülnek és nézik a tévét. Tehát, hogy ez, ez a 70-es évek végére már, ugye komolyan, ott már komoly kultúrája volt a tévének, és akkor, hogy, hogy ez, ez, ezt akkor már ők akkor megfogalmazták ebben a csodálatos a rapben.
1: Őrület.
0: Ugye?
1: Őrület, ezt majd még... akkor a végén meghallgatjuk.
0: Igen. És akkor bocsánat, de még muszáj, muszáj vagyok idehozni a Talking Heads, ugye az meg ugye azért lett Talking Heads, azt nem tudom, tudod-e, hogy mi volt a Talking Heads, hogy az a, azok a tévében mondókat hívták Talking Heads-nek, akik, akik
1: csak akik, a feje
0: csak, látszik. Csak deréktől felfel, és akkor na most, akkor tessék, akkor most a home office kultúrában, a, az online meetingek világában mindenki egy Talking Head, te is, meg én is.
1: Igen.
0: És alul pizsamában vagy egy csomószor te is, nem? Csak az inget veszed föl.
1: Abszolút. Rövid gatyában. Persze.
0: Na minden. Persze. Szóval ezek.
1: Igen. Na jó, és de egyébként, hogyha már fölhoztad és belementünk, akkor, akkor menjünk aha bele, hogy hogy kapcsolódott ez a, ez a két kultúra, mert úgyis arra az irányba fogunk majd uh-huh szerintem menni. És igen, egyébként a Talking Heads-nek is azért elég komoly ilyen funky meg afrobeat meg, meg ilyen benyomások érték őket, sőt
0: igen.
1: Hát igen, sőt ugye a Bernie Worrell, aki a Parliament Funkadelic nek mm volt az egyik billentyűse, ő a Talking Heads-be is játszott.
0: Komolyan?
1: Igen, elég sokáig. Úgyhogy azért ők nekik ez a, az első lemezük után, már az első lemezésen is vannak egyébként ilyesmi témák, de utána ugye a Brian Inóval kezdtek el együtt dolgozni, és akkor ő vezette ott be őket a rejtelmekbe, és akkor elkezdtek érdeklődni így a, ezután a pszichedelikus funk, meg... meg P-funk irányba, meg az afro irányba, meg akkor bejöttek ezek a világzenéknek az első hulláma, és ezek mind a, az ő zenéjükbe megjelenik. Játszunk valami ilyesmit?
0: Léci.
1: Jó.
0: Itt a búgócsigában.
1: Itt a búgócsigában. Akkor a második Talking Heads lemezről talán, igen, azt hiszem ez jó lesz.
0: Tessék.
1: Ugye? Itt is a tévé.

0: gitár, ez például elég ilyen jó, olyan repetitív,
1: nagyon tetszik. More Songs About Buildings and Food című második Talking Heads lemezről volt a Found a Job című darab. Úgyhogy ezt már a Brian Eno-val készítették, és aztán egyébként David Byrne is csinált szerintem legalább 3 vagy 4 szóló lemezét is az Eno-val csinálta, úgyhogy így elég komoly és szoros kapcsolatban álltak egymással.
0: Brian Eno lehetne a második Billy Preston.
1: Brian Eno abszolút, hát figyelj, ő nagyon bejátszotta a zenei terepet szerintem. Tehát így,
0: Eno?
1: Igen.
0: Hát igen.
1: És ilyen nagyon fura
0: volt. Csodálkozom is, hogy nem jön elő a neve olyan sokszor amúgy, de valószínűleg azért, mert más stílusokban.
1: Egy kicsit igen, de...
0: Meg később volt ő, amikor...
1: De nagyon fura volt, így, nem is tudom, valamikor már elég régen hallgattam a BBC-n egy ilyen zenés műsor, talán az Iggy Popnak a műsorában volt egyszer, és így tudod, tök érdekes beszélgetés volt, de így egyszerűen nem jöttem rá, hogy ki az a csávó, akivel beszélnek, de úgy szűkült a kör, mert ugye Iggyvel is neki volt nyilván ott kapcsolat a berlini időszakban, amiről mi is beszéltünk a műsorban, és akkor úgy egy idő után leesett, hogy aha, ez akkor az Eno lesz, és tényleg ő volt az. Nagyon fura volt, mert ugye az Iggy Popnak ilyen a hangja körülbelül. A Brian Eno meg olyan a hangja, mint nekünk kb. Tehát, hogy egy ilyen viszonylag fiatalos hang ahhoz képest, hogy mennyire
0: hát az
1: mennyire
0: ember, akinek sosem hallottam még a hangját, amúgy igen, Brian Eno.
1: Hát pedig még szóló lemezei is vannak, amiken énekel, tehát... Aha.
0: Hát én csak azokat
1: hallgathatod. Csak az ambienteket
0: hallgattam? Az ambienteket hallgattam, akkor a berlini adások kapcsán. Igen. De egyébként, ha már berlini adásokat emlegetjük, akkor az is érdekes, hogy a Bowie meg az Iggy, ők jártak le a CBGB-be, nem is feltétlenül fellépni, hanem, sőt bőven nem, mert nem kellett már ez, akkor, de hogyben ugye az Iggynek akkor jött ki a Bowie által csinálta első szólólemez talán, és akkor, és hogy folyton ott nyüzsögtek a backstage-ben, és a Debbie Harry-t akarták, vagy őt pesztrálták mind a ketten, így felváltva, meg így nem tudom.
1: Kérti ezt?
0: Hát a Debbie Harry azért, azért kijelenthetjük most itt a műsorban, hogy azért, hát én most néztem ilyen régi videókat, én le voltam maradva belőlük, de hogy így nagyon jó nő volt.
1: Kellemes.
0: Tehát így a kisugárzás, meg minden így tényleg egy
1: hát
0: ilyen...
1: Hát meg tök jó hangja volt szerintem, tök jól énekel.
0: A beszéd hangja is nagyon jó.
1: És nagyon megkülönböztethető hangja van. Tehát, hogy azt szerintem ő az egyik olyan énekes, hogy bármikor fölismered, hogy ő énekeltek, mindegy, hogy mi.
0: Nem, meg tényleg nagyon-nagyon nagy, nagyon jó energiákat mozgatott, meg nagyon-nagyon jól mozgott a színpadon, jók voltak a grimaszok, a ruhák, nem tudom, az egész jelenség egy ilyen...
1: Igen, ez egy jól kitalált zenekar volt, de egyébként sok olyan volt ott, tehát, hogy azért a Ramones is egy rohadt jól kitalált zenekar volt, tehát, hogy jól néztek ki. A vizuálja nagyon állat volt, meg egyébként szerintem a Talking Heads-nek is ez a kicsit ilyen nördi, öltönyös, értelmiségi felszerelés, tehát hogy így érdekesek voltak ezek a zenekarok így kinézetre is.
0: Hát nekem a korai MTV-s élményeim egyike az mindenképp a David Byrne, akinek a mozgását azt mindig is imádtam, meg az zenéjüket is, és egyébként most azt olvastam, hogy az egész abból indult, mert hogy ők azt itt szintén ugyanaz volt, hogy azt hitték, hogy ez egy koncepció, amit ő csinál a színpadon, de az elején az, hogy ő ilyen merev, meg ilyen
1: robotikus
0: meg ilyen, az neki súlyos, tehát nagyon-nagyon komoly szorongásos ruhamai voltak fellépések alatt is akár, meg nem tudom, ilyen lámpaláz, meg ilyesmi, és akkor később ez, ahogy így ez beépült stíluselemnek, mert amúgy tetszett az embereknek ez a dolog, de hogy ez abszolút organikusan jött, úgy, hogy
1: hát ez most nem látszódott már.
0: Hát gondolom, hogy azóta is irigykedem. DJ Schaeff volt ugyanis kedves hallgatók a Talking Heads.
1: Kevesek között, akik most ott voltak, azok között voltunk, a Back Office-szal, úgyhogy...
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy nagyon jó volt. Na jó, játszom egy számot, jó? Vagy játszol te egy számot?
0: Nem, csináljad. Nekem is lesz még, de sokkal többet reméltem tőled, mert én csak 3-4 számot
1: többet
0: hoztam.
1: Többet reméltél.
0: Igen.
1: Na jó, a számnak a kezdetére érdemes figyelni, majd utána mondok róla valamit.

0: arra gondolsz, hogy van 2-3-4?
1: Igen, vagy a 2-3-4-ra gondoltam, mert azt nem, azt egyébként Bruce Springsteen volt, aki bemondta a 1-2-3-4-t ebben a számban.
0: Ja, igen?
1: Igen.
0: De és ki
1: igen,
0: volt,
1: és ez a Dictators nevű zenekar volt, akik uh-huh. szintén a CBGB így ilyen, hát mondjuk a második vonal, de nekik van a valaha volt legjobb nevű frontemberük, a Handsome Dick Manitoba nevű csávó, aki egyébként egy teljes zsidó csapat volt, tehát hogy mindenki egy New York-i zsidó volt a zenekarban. De hát ez volt a művész neve, hogy Handsome Dick Manitoba, és
2: jó,
1: nagyon jó szerintem is. És hát ez egy ilyen jó kis rock'n'roll zenekar volt, ezen a kicsit keményebb, mint a Ramones. Egyébként ő aztán az MC5-nak az újjáalakulás, akkor az MC5-ban is énekelt, meg volt még a Springsteen-nel ilyen összekapcsolódás, mert a Springsteen gitárosa Steve Van Zandt, ő csinált egy ilyen rádió műsort, a Little Steve's Garage Band, vagy valami ilyesmi rádió műsor sorozatot, ami egy ilyen nagyon népszerű rádió műsor sorozat volt a amerikai független rádiókban, nagyon sokan átvették, ugye 2000-es évek eleje, 90-es évek vége, 2000-es évek elején, és annak például az egyik ilyen társ műsorvezetője, DJ-je volt Handsome Dick Manitoba.
0: Wow!
1: Úgyhogy rádiós kolléga is egyébként, és hát a Springsteen meg nagyon bírta a Dictators-t, és voltak ilyen közös dolgaik, azt hiszem még pár számukat is néha akkoriban földolgozta az E Street Band, úgyhogy koncerteken játszottak Dictators számokat. Úgyhogy oda keveredett valahogy, és akkor ő mondta be ezt a csodálatos 1-2-3-4-t, ami ugye sokszor ugye a Ramonsnál is előbukkan, ezek a jó kis bemondások, és akkor de egyébként a Dictators szerintem őnek is 2-3 lemezük megjelent, aztán úgy most is van állítólag, tehát így néha össze röffennek, és akkor csinálnak valamit. És akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor gyorsan ráfordulok még amit most találtam, mert én nem ismertem ezt a zenekart, csak most, hogy kerestem olyan zenekarokat, akiket nem ismerek annyira, és azért mégiscsak CBGB-hez kötődnek. Ez a Flesh Tones, és hát ez egy nagyon, nagyon csodálatos garázszenekar egyébként. Nem is tudom, melyik számukat rakjam föl, de akkor legyen az első lemezről, mondjuk ez a, hát nem tudom, Cold Shoes, mindegy, igazából, Girl from Baltimore. Ilyen szörfi, garázs, 60-as évek, nagyon, nagyon jó.

0: mondjad.
1: Minden igaz, vagy telefon, most bekapcsolom.
0: Nem mondod.
1: Halló?
0: Halló, halló.
2: Jelenleg kívánok, üdvözlöm, mert semmi sűrűjette Jülik, a kis doktor jogászoktól vagyok, hogy a Timos Rádió szerkesztőjével szeretnék beszélni,
1: hogyha lehetséges. Most hát az élőadás, és a szerkesztő nem tudom, hogy van-e egyáltalán.
2: Ja, vagy hát
1: hogy...
2: akkor örülök, nagyon tetszenek a zenék, csodálatos, hogy még vannak, léteznek, hallottam, hogy leállították a műsorszórást, hogy nem megyen. Örülök, hogy már megint vannak hírek. Én alapvetően a digitális nomád...
0: De bocsánat, elnézést, ez egy... Bocsánat.
2: ...megfejteni önöknél, meg a digitális kizofián...
0: Ez egy zenei műsor, és szeretnénk folytatni. Nagyon köszönjük, hogy betelefonált, jó?
2: És hát köszönöm
0: köszönjük
2: a
0: szépen.
2: És remélem, hogy őket nem rúgják ki, nem
0: szüntetik. Köszönjük szépen, viszont hallás, minden jó.
2: Hello.
1: Köszönjük szépen, Zsüli, a Tilos Rádióban minden előfordulhat, még az is, hogy valaki teljesen más miatt telefonál be, és visszazökkenünk azonnal, de hova is?
0: Hova?
1: Oda.
0: A Flash Tones, és, a,
1: Flash Tones,
0: és ez a zenekar egyébként még mindig létezik, nagyjából változatlan felállásban, tehát azt hiszem egy basszusgitáros érkezett a 90-es évek legelején, és egyébként a négy tagból három az nagyjából az alapító. A mai napig, ami azért ritka szokott lenni, és egyébként kiadtak 2026-ban még egy kis lemezt is, ami nem volt annyira nagyon izgalmas egyébként, de például találtam tőlük egy nagyon jó kis Communication Breakdown feldolgozást. Hú, hogyha szeretnél.
1: Én szeretném, igen. Jaj, nem áll.
0: Nem, most nem, most zenélünk, jó?
1: Ja, de várj, mert lehet, jó, ez, csak azért, meg, csak azért na, az ördög nem alszik, igen.
0: Hát,
1: hello,
0: ha, igen, hát ha valakinek a rendőrségre van szüksége.
2: A
0: bocsánat, de szeretnék egy zenét lejátszani. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Jó, húzzad, legyen szíves.
1: Bocs, jó, oké. Okay.

0: Na így.
1: Ezt köszönjük szépen. Hát erre most, igen, köszönöm szépen, és erről eszembe jutott rögtön, is rögtön, ha csaponghatunk, az Barbara, a Kidnapper című blondi szám. Igen, gondolom ismered, de én
0: nem.
1: Nem?
0: Hát így címről nem.
1: Nagyon jól, szépen üvöltözik benne Debbie.

0: Igen, ez a Plastic Letters című második Blondie albumról, 76-ból szólt nektek itt a Tilos Rádióban, kedves hallgatók, igen, igen, és, ja, és akkor ezután mentek, mert hogy az lett az udvarlás eredménye amúgy a backstage-ben,
1: Igivel elmentek most egy nagy vágás volt, igen.
0: hogy a Blondie volt az előzenekar az Iggy Pop debut lemezének a turnéján, és mentek egész messzi helyekre is. Most hirtelen nem látom, hogy hova, de
1: Alaszkába.
0: De hogy külföldre.
1: Spanyolország.
0: Angliába, meg ilyen helyekre.
1: Anglia. Igen. Németország.
0: Lehet. Még az is. De a lényeg az, hogy ott azért, tehát ez is, igen. Ja. Nem akartak megakasztani.
1: Ja, engem nem tudsz megakasztani, figyelj. Úgyhogy igazából még nekem van a tarsolyomban némi most akkor kanyargok. Tehát
0: figyelj, nekem kettő darab számom még a Magnósoknak, és
1: a
0: egy másik.
1: Még egy másik. És mi a másik?
0: A másik az szintén egy Blondie, de hát az csak ilyen érdekesség, és csak a hallgatóknak mutatom majd meg, akkor tudjuk le, és akkor tiéd a terep, hogyha már egy szóba jött, mert hogy volt nekik a nagy később is lágerük, ugye, amit mindenki ismer, és én nagyon nem is szerettem azt.
1: Melyiket?
0: A számot soha. A Heart of Glass, nem tudom, valahogy nem...
1: Nem bírod a Heart of Glass?
0: Hát valószínűleg csak túl sokszor hallottam, igen. És akkor én nem tudom,
1: De most?
0: De hogy most kiderült, hogy ez egy nagyon régi Blondie szám, amit ők eredetiben máshogy játszottak, aha, csak később abban a diszkó flashben, igen, ott a nem tudom, diszkó hatásra
1: diszkósítottak meg.
0: Igen, és de hogy már akkor túl voltak azon, hogy a Call Me-t például azt a Giorgio Moroderrel csinálták. Tehát, hogy nem is tudtam ezeket. Ja, na mindegy, szóval ezt az eredetit akartam még belehallgatni.
1: Akkor azt rak be, és akkor...
0: Once I Had a Love. Ez is a 76-os lemezről van.

0: annyira jobb, mint az a, mint a befutott világsláger. Aha, nekem jobban tetszik.
1: Jó, hát nem tudom, nekem mindenképpen tetszik. Én nagy blondi rajongó voltam, vagyok. Úgyhogy
0: amikor itt voltak, legutóbb akkor nem voltál?
1: Nem. Nem, de egyébként néztem, pont mostanában így nézegettem ilyen koncertfelvételeket a YouTube-on, mert össze akartam rakni egy ilyen kis playlistet magamnak, hogy majd unalmas óráimban miket fogok megnézegetni. Aha, és akkor így belefutottam ilyen újabb keletű blondi koncertekbe. Annyira nem nyugodott le egyébként. Annyira? Hát,
0: jó, úgyhogy, én is a CBGB mondjuk
1: inkább. Úgyhogy, úgyhogy biztos jók voltak, de ugye a tévén nem jött nekem annyira át. Egyébként elmentem volna nyilván, csak valahogy úgy nem volt meg az a kezdőlökés, ami most a David Byrne-nél megvolt. Uh-huh. De akkor, hogyha már David Byrne, akkor még egy picit én a Talking Heads-re visszakanyarodnék, mert így bereklámoztam ezt az afro vonalat, aha, de aztán abból végül is arra nem futottunk rá. Úgyhogy, úgyhogy egy számot esetleg a Naked című talán utolsó hivatalos lemezükről, a Nothing But Flowers című számba egy picit hallgassunk bele, mert abba adja az afrót rendesen. És ez volt a koncertem viszont.
0: Oh yeah. És ott kik az eredeti tagok még egyébként, David Byrne-n kívül van még valaki?
1: Mindjárt arra is rátérünk. Jó, okay.

0: Hát még vannak is olyan képek, amik ilyen nagyon színes afróra hajazó ruhákban vannak, meg a fejfedő, meg nem tudom.
1: Igen, egyébként hát ugye David Byrne gitározott, énekelt, volt a Jerry Harrison, akiről már beszéltünk a műsor elején, aki a Modern Lovers-ből érkezett, billentyűzött, és a Tina Weymouth nevű basszusgitáros volt a basszusgitáros? Igen, tehát egy női basszusgitárossal állt föl a zenekar, és Chris Frantz volt a dobos, és aztán egyébként Chris Frantz meg Tina Weymouth össze is házasodtak, és csináltak egy ilyen kis szerelem project zenekart, a TomTom Clubot,
0: Club, hát csinálták a TomTom Clubot, igen. Komolyan?
1: És na akkor hát arról is hoztam egyébként, van a Stop Making Sense című dokumentumfilm, koncertfilm, amit egyébként Jonathan Demme rendezett, aki aztán a Bárányok Hallgatnak című filmet is rendezte, meg a Whiting című filmet is rendezte. Ő rendezte ezt a ezt a koncert felvételt, vagy ilyen félig doku, félig koncert felvételt, és ezen van egy kis szösszenetnyi TomTom Club fellépés is, úgyhogy ebbe gondoltam még azért hallgassunk bele. Mariah Carey rajongóknak is ajánlom.
0: Mert?
1: Hát szerintem Bernie Borrell.
0: Ez klasszik.
1: Check it out.

0: Na,
1: kiváló.
0: És még egy ilyen kulturális kitekintésem van. Talking Heads-hez kapcsolódóan.
1: Igen.
0: Mégpedig az, hogy a True Stories című lemezükön van egy Radiohead című szám, amiről egyébként a Radiohead a nevét kapta.
1: No shit.
0: Vagy vette.
1: És ezt halljuk most?
0: Nem gondolnád.
1: Hát nem.
0: Biztos csak megtetszett nekik az, hogy Radiohead.
1: De ez egy tény, hogy ez így történt?
0: Igen.
1: Vagy csak...
0: Hát ezt olvastam.
1: Jó,
0: hát,
1: igen,
0: hogy aztán
1: jó,
0: mi az igazság tartalma. Viszont afrogitározás ebbe is van.
1: Igen.

0: Na úgyhogy, ha már Talking Head, meg úgyhogy volt Radiohead is.
1: Szuper.
0: Ugye?
1: Összefüggések.
0: Kőkemény, nem?
1: Igen, igen, igen. Ja, és elmondod végre, hogy kik voltak, kik léptek fel Magyarországon a Talking Heads-ben?
0: Ja, azt hitte, ja, nem a Talking Head, David Byrne volt, nem Talking Heads.
1: Ja, hogy David Byrne.
0: Ez szóló, ja, ez ja, tényleg, szóló koncert
2: tényleg,
0: volt.
2: Tényleg, igazad van, igazad van.
0: Csak lehet, játszottak egy csomó Talking Heads
2: számot.
0: David Byrne
2: koncert volt.
0: Okay. Igen, ja, ja, David tényleg. Byrne koncert
2: erre
0: volt.
2: Erre már emlékeztem, igen. Igen. A Sting, a Sting is Sting koncert volt, nyilván nem Police, ami
0: de egyébként a Police is játszott a CBGB-ben.
2: És a Police is játszott ott, igen, és egy két CBGB
0: veterán
2: egy városban.
0: Igen,
2: egy
0: és este. Ezt azért el kell mondani, hogy nem itt lett vége a CBGB-nek egyébként, tehát ez a 70-es évek, meg 80-as évek eleje, ez még ugye a fénykora volt, de aztán volt egy második hullám a CBGB-nek, mert azért ez a punkság az úgy ráragadt, és azért volt ugye egy elég komoly New York-i hardcore punk szcéna, akiknek szintén ez az egyik központja lett. Uh-huh. Ezek közé tartozott egyébként például a Beastie Boys is, tehát a Beastie Boysnak is van CBGB-s kötődése, meg hát az egyébként náluk sokkal híresebb, mert ők ugye azért nem a hardcore punkkal lettek, vagy futottak be, de hogy ott az a kör az azért az erősen lépegetett föl a CBGB-ből még, tehát hogy még így a 80-as években meg a 90-es évek legelején még ennek volt egy ilyen második hulláma vagy másod virágzása a helynek.
2: Hát én bevallom, nem tudtam idáig, de hogy azt olvastam, hogy 2006-ban zárt be végül, vagy valahogy így. Aha.
0: Igen. Igen, hát meg voltak, hogy el akarták vinni Las Vegasba, hogy akkor ott nyitnak egy új helyet, persze, meg mit tudom, ja. Tehát egy csomó ilyen hülye elképzelés volt.
2: Meg CBGB de aztán a klubhálózat a világon.
0: Nem, hát csak ennyi volt,
2: hogy
0: mint a Hard Rock Café, de igen, annyi azért nem volt benne. Úgyhogy meg aztán a Hilli is meghalt, nem tudom mikor, 2009-ben talán, vagy valahogy így. Úgyhogy aztán ez az egész így szépen ment a lecsóba. Melyik Rapture-t hoztad, a 10 perces verziót?
2: Nem, vagy? ez egy 4,5 perces Rapture amúgy, de...
0: Jó, mert akkor lassan elkezdhetünk rá.
1: Jó, de azt nem kell végighallgatni. Vagy az pont az a poén?
0: Hát most az lesz a poén, hogy végighallgatjuk, igen. Szóval én azt találtam ki egy pár adással ezelőtt, csak nem valósítottuk még meg a nagy tervet, de most akkor megvalósítjuk, hogy többen panaszkodtak, hogy sose játsszuk végig a számokat, meg
1: a
0: hogy
1: magnósok,
0: nem lehet rendesen zenét hallgatni, csak azokban a kivételes alkalmakkor, amikor csak egyedül vagyunk vagy Eliott, vagy pedig én a stúdióba, meg mindig rápofázunk, meg mit tudom én, amit biztos idegesítő, de mi szeretjük. Ezen nőttünk föl. Úgyhogy én se tudtam gyerekkoromban végighallgatni egy rohadt számot se a rádióban, nélkül, hogy valami idióta ne pofázott volna bele, úgyhogy sajnos ezt hát, tovább kell vinnünk ezt a hagyományt.
1: Figyelj, én csak ha most erről sajnos eszembe jutott a balatoni büfé, ahol ültem a múltkor, amikor a rohadt poptalisztja ment, amit a Bétót Lászlóval, és nem annyira síralmas volt, hogy azt hittem, hogy sírni fogok, és rájöttem, hogy ez nem csak most síralmas, hanem akkor is az volt amúgy, hogy mindig ugyanazt a három mondatot mondta, ugyanazokat a zenéket játszott a kb. Írtódott, hogy hülyeség, mindegy, hagyjuk
0: jó.
1: Is.
0: Tehát, hogy szerintem... Mindegy, de mégiscsak ezen szocializálódtunk, úgyhogy,
1: hát igen.
0: Úgyhogy ezt a fáklyát visszük tovább.
1: De nagyon magasra tettük a lécet ebben azért.
0: Próbáljuk nem ugyanazt a három mondatot ismételni, nem ugyanazt a négy zenekart lejátszani.
1: Igen.
0: Úgyhogy ebben talán vettük a küldetést, viszont azt találtam ki, hogy akkor legyen az, hogy a műsor végén a fölkészülés során úgyis belefutunk mindenféle számokba, nem is feltétlenül mindig a műsorhoz kapcsolódóan, csak valami szárny vonalon, és hogyha valami nagyon megtetszik, vagy valami kedvencünkbe beleszaladunk, akkor azt játsszuk már le a műsor végén. Úgyhogy így ilyen...
1: És akkor bele fog férni még a tiszted is utána?
0: Szerintem bele fog férni, úgyhogy szerintem csapjunk bele, akkor neked a neked a Blondie, a Rapture.
2: A Blondie jó. Együttes Rapture című számát hallgassák meg, kedves.
0: Nagyon rossz.
2: Egy mashup.
0: Majdnem kimondtam.
2: Egy mashup ötlete?
0: Igen.
2: Ne, azt
0: hajrá.
2: Igen. Érdekesség, hogy a csőharangok, amik a számban hallatszanak, az egy teljesen véletlen a stúdióban talált
0: Tubular Bells.
2: Tubular Bells.
0: Michael Oldfieldot hagyta.
2: Igen, igen. Ja, na.
0: Bocsánat.

0: Na.
1: De van ennek 10 perces verziója is.
0: Igen. Végig hallgatnunk egy számot a Bugocsigámban.
1: Yes.
0: Szerintem ez néha sikerült. Azaz.
1: Igen.
0: Néha sikerült egyébként, de sokszor csak véletlenül és nagyon rövid számokkal.
1: Igen. Hát ez egy, igen.
0: Úgyhogy,
1: és még van még egy kedves magnósok, DJ Séf is hozott nektek valamit.
0: Úgyhogy én is hoztam egyet, lehet bekészíteni a Kazit.
1: Igen, és mi lesz az?
0: Willie Devil-től, aki a Mink Devil-nek a frontembere volt, ő utána ugye mondtam, hogy New Orleans-ba költözött, és ott csinált egy pár szóló albumot, és én arról hoztam egy számot a Backstreet of Desire című lemezről, ami azt hiszem 93-as talán, vagy 2-es, a Lonely Hunter című szám fog szólni itt a Bugocsiga végén, és ezzel búcsúzunk is, és 2 hét múlva folytatjuk. Szerintem lehet, hogy belecsapunk a hip-hopozásba most már lassan.
1: Én alig várom, csak azt a 300 oldalas Beastie Boys könyvet kéne elolvastam, aminek a 10. oldalán járok.
0: Az majd csak a második vagy harmadik
1: hip-hopos. Ja, jó, oké, akkor most már rámegyek.
0: Szerintem előkerülni.
1: Rámegyek akkor, és DJ Séf volt. És
0: DJ Elliot, és ez volt a CBGB, és Willie Devil, Lonely Hunter. Sziasztok!
1: Hello!

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. A Faust egy 1970-ben alakult, máig működő német krautrock együttes. Azóta számos személyi változások történtek, sokszor vita van, ki a névjogos használója. Július 21-én a Steve Pittis által 1980-as évek óta vezetett brit kísérleti zenei kiadónál a Dirtor Promotionnél By the Lake Festival címmel jelenik meg a Faust új CD-je. A CD anyagát 2018. augusztus 4-én a berlini By the Lake Festival szabadtéri színpadán rögzítették. Itt a Faust egy olyan koncertet adott, amely még az ő mércéjük szerint is valószínűtlennek, gyakorolhatatlannak és valahogy pont megfelelőnek tűnt. Ahelyett, hogy a koncert fellépéseiket régóta meghatározó, kizárólag a szabad formájú káoszra és a spontán konstrukcióra hagyatkoztak volna, a legkorábbi időszakukhoz nyúltak vissza, és olyan ikonikus anyagokat adtak elő, amelyeket ritkán vagy egyáltalán nem játszottak színpadon. Ami az előadást annyira megdöbbentővé tette, az nem csak a darabok kiválasztása volt, hanem a megvalósításuk módja is. A csoport 1971-es bemutatkozásának egyik meghatározó darabja, a Why Don't You Eat Carrots, élőben, a szabadban előadva zavaró és felemelő volt. Az alkalomra összegyűlt kis kórus furcsa pontosság alatt elő a szám vokális részét, ami csak fokozta a zene vidám, szabad szellemét. Ismerős elemek is voltak benne, de ezeket átformálták az évtizedes tapasztalatok, az új tagok, valamint a ragyogó berlini nap elkerülhetetlen ténye. A zaj, az ének, a színház és a rituálé egymásba olvadtak, emlékeztetve minden jelenlévőt arra, hogy a Faust mindig is inkább egy folyamatos jelenség volt, mint egy zenekar. A CD a lehető legpontosabban dokumentálja ezt a koncertet, amit professzionális digitális felvevővel rögzítettek. A pontosság soha nem volt a felvétel egyetlen szempontja. A felvételt Emery Cambizat remaszterelte, aki elég közel állt a csoport belső működéséhez ahhoz, hogy megértse, a csiszolás, finomítás soha nem mehet a szellemiség rovására, miközben megőrzi a nyersességet, alkalmi egyensúlyhiányt és azokat a röpke véletleneket, amelyek ezt az eseményt megismerhetetlen élő koncertté teszik. Fontos, hogy a felvételhez semmi nem lett hozzáadva. Nincsenek utólagos rájátszások, nincsenek kísérletek arra, hogy az előadás valami olyasmivé javítsák, ami soha nem volt. Az eredmény egy olyan dokumentum, amely egyszerre meghitt és átfogó benyomást nyújt, egy pillanatkép a Faust alkotói szemléletéről, ahogyan az valójában mindig is létezett. A szabályokon kívül, a határon, az adott pillanatnak megfelelően. A Nové híreit hallottátok.

0: Oh my God.
1: Mai műsorban Leticia Sonami, tavaly az amerikai Lovely Music kiadónál megjelent Dangerous Women című dupla lemezét mutatom be. Leticia Sonami 1957-ben Franciaországban született hangművész, előadóművész, interaktív elektronikus, zeneszerző és kutató. Eliane Radignél tanult Párizsban, majd 1975-ben elköltözött az Egyesült Államokba, hogy elektronikus zenét tanuljon. Először a Sunny Albanin, Joel Chabadinél tanult, majd 1978-ban Kaliforniába költözött, hogy a Mills College-ben folytassa zenei tanulmányait. Itt olyan tanárok voltak mentorai, mint Robert Ashley, David Berman és Terry Riley. Az alapdiplomáját a Mills College kortárs zenei központjában 1980-ban kapta meg. Sonami hangperformanszai, élőfilmes munkái és hanginstallációi a jelenlét és a cselekvés kérdéseire fókuszálnak. Számos kompozíciója élő vagy mintavételezett szövegeket tartalmaz. Olyan hanginstallációkat is készít, amelyekben háztartási tárgyakat épít be mechanikus és elektronikus alkatrészekbe. 1991-ben kezdett el kifejleszteni egy új, kézmozgást érzékelő előadásvezérlőt, amely később Ladies Glove néven vált ismerté. Új technológiákat és átvett már ismert kommunikációs eszközöket használ, hogy a tárgyak hang segítségével a helyhez igazodva az előadás valós időben jöjjön létre. Sonami fontos újításokat tett az elektronikus interfészek és a multimédiás előadások világában. Egyik legismertebb találmánya az előbb említett könyökigérő, kézre szabott női kesztyű, a Ladies Glove, amiben több mint 30 mozgásérzékelő van beszerelve. Ez egy nagyon érzékeny eszköz, amelyek közvetítik az előadó kezének és testének legkisebb mozgását. Ezzel olyan előadásokat lehet létrehozni, ahol az előadó a mozdulatai segítségével gördülékenyen tudja irányítani a digitális hangparamétereket, és azok feldolgozását, azaz a megszólaló zenét, a motorokat, a fényeket, a megjelenő videótartalmat. A Ladies Glove-ot 25 éven át 2016-ig használta.

0: You have too many bad habits. You will shave your head again. You will live in disguise. You get off the trip. You will use steel. You will make something out of steel.
1: Ezután a Springsfire nevű interfész eszközzel kezdett dolgozni. A régóta használt Lady Glove helyett 2011-ben Rebecca Fibrinkkel kezdte kifejleszteni a neurális hálózatok valós idejű audio szintézisén alapuló Springsfire-t, amely 2013-ban készült el. Fibrink mutatta meg neki saját 2009-ben készített Vaccinator 1.0 ingyenes nyílt forráskódú szoftverét, és hogy ezt hogyan lehet a neurális hálózatoknál alkalmazni. 2015-ben Rebecca Fibrink elkészítette a Vaccinator 2.0-t, egy teljesen új verziót, áttervezett interakciókkal, új algoritmusokkal és azzal a képességgel, hogy könnyen lehessen használni több tucat más kreatív kódolású eszközzel és érzékelővel. A Vaccinator lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy új, interaktív rendszereket építsen az ember által végzett műveletekre és az arra adott számítógépes reakciókra, ahelyett, hogy erre egy szoftvert írnának. A gépi tanulás segítségével lehet új hangszereket, a kéz mozdulataival működő játékvezérlőket, számítógépes képalkotó vagy hangrendszereket és még sok mást létrehozni. Sonami számos modellt épített, míg megtalálta a végső megoldást. Ez az eszköz egy fémgyűrűből és a rászerelt három hosszú rugóból és három rugós reverb egységből kiszedett, átalakított hangszedőből áll. A hangok létrehozásához a rugók érintésekor, dörzsölésekor vagy ütésekor keletkező jelek vezérlik a gépi tanulási szoftvert. Ehhez tartozik egy meghackelt Roland PC 1600, amely Max MSP-vel valós időben generálja a különböző hangokat. Sonami jelenleg főhangszerének számító eszközének nevét Elian Radig adta. A Springsfire-rel létrehozott Magnetic Songs ciklusok folyamatos kísérletezés jelentenek ezzel a hangszerrel, és jelenleg 5 élő kompozíciót tartalmaznak.

0: Some say, with the burden of love, we lose our instinct for dissolution and thus we evolve. This is the new message from the automobiles of destiny. Essence is essential presence. You must make a decision. Either you are a character or you're useful. One morning, thousands of years ago, in a dream dreamed by our civilization, a large harmonically shaped number flew low over India. On its surface appeared a moving picture of the sexually possessed early Mona Lisa. She was vivid and overflowing with vision. Her later empathic extroversion not yet in evidence. She was existential. She was language abstracted. She was adolescence, the Medusa, Eden, the garden all. She was Navajo, Tarzan, the altar. She was a landscape seen only at night. Suppose a sphere, supported so from one arm of an obsessive mass. Suppose a sphere, its pull an inverse square built up of lead. Its largeness from the center, floating lavishly never again, identical under some conditions to possibility. In the experiments with weight, our irregularities were due to the rod. The rod observed, front attracting the back, is gravity. All-powerful grasp of the physical presence of paradise. The devil's tattoo.
1: A tavaly megjelent dupla Dangerous Women Early Works 1985-2005 Tsunami korai műveiből álló gyűjtemény nem egyszerűen egy dupla CD, hanem egy kompromisszummentes innováció krónikája, amely az analóg improvizáció és a legmodernebb digitális előadás közötti szakadékot áthidaló 20 évnyi kísérletezést követi nyomon. A felvételek abban az időszakban készültek, amikor a 80-as évek elején Tsunami a kazetták házi készítésű analóg szintetizátorok és tárgyak hangjainak koncerten történő keveréséről áttért a MIDI, Mac szoftverek és a polcról emelt szintetizátorok és szemplerek használatára. Zsenialitása abban rejlett, hogy a gépeket határozottan emberi hangon beszéltette, a vezetékeket és az érzékelőket az érzelmek és a narratíva kifejlesztéseire alakítva használta. A kesztyű több volt, mint eszköz. Egy manifestum volt, amely elmosta a határokat a zeneszerző, az előadó és a hangszer között. Sokszor a mozgást hangá, minden csukló mozdulatot hangszínné alakít. Ugyanebben az időben elkezdődik egy hosszantartó együttműködés Melody Summer Carnahan-nál, akinek drámai szövegei alapján zeneileg és vizuálisan hoz létre karaktereket és jelenségeket. A kiadványon szereplő művek közül mindössze kettő kivételével mindegyik Summer Carnahan történeteit használja fel, és egy kivételével mindegyikbe használja a Lady Slavot. Melody Summer Carnahan innovatív szépirodalmi műveket, történeteket, dalszövegeket és prózát írt felvételekhez, installációkhoz, videókhoz, filmekhez és az élő előadásokhoz. Évtizedek óta dolgozik zenészekkel, művészekkel és zeneszerzőkkel, köztük Robert Ashleyvel és Leticia Tsunamival. 13 könyve és rövid műve jelent meg nyomtatásban, a Burning Books alapító szerkesztője. Most pedig hallgassátok a dupla CD-ről a felvételeket.

A mai Nové műsorban a amerikai Lovely Music kiadónál Letícia Sonami tavaly megjelent dupla Dangerous Women Early Works 1985-2005 Sonami korai műveit tartalmazó dupla CD-ről játszottam. Ezután pedig mi más következhetne, mint a szokásos Sample Temple műsor. Sziasztok!

Elestem biciklivel, úgyhogy most egy kicsit nehezen mozgok. Ezért nem tudtam bemenni a stúdióba, itthonról hallatok. Úgyhogy túl sok jóra ne számítsatok. Menjetek aludni, vagy tartsatok velünk. Ez itt a Mikrohullám, Live Act műsor. Tilos Rádióban. Jó vételt!

estem biciklivel, úgyhogy most nehezen mozgok itthonról, hallottok, itthonról zenélek nektek. Pápai Gergő vagyok, ez itt a Mikrohullám. Live Act műsor. Piros Rádió. Jó vételt!